A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. A Csukás Mese Rádió őrzi az álmod. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő.

0: Talán nem rohanok. Hol vagy? Nem látlak. Miért bújtál el? Gyere közelebb, kérte Pompom. És mikor Picúr közelebb jött, szépen ráült a fejére, és onnan súgdosott. Mert lőnek, azért bújtam el. Az előbb is elzúgott felettem egy kavics. És én nem szeretem, ha kavicsok röpködnek, meg zúgattyúznak körülöttem. Nagyon nem szeretem. Mi vagyok én? Céltábla? Míg Pompom dohogott, meg morgott, meg méltatlankodott, arra repült, arra bukdácsolt egy tépett tollú kismadár. Csak úgy zúgtak, meg fütyültek körülötte a kavicsok. Jaj, mondta a kismadár, ez majdnem eltalált, segítség! Picúr felpillantott a kismadárra, és látta, hogy ennek a felese tréfa.
1: Engedd meg, hogy a fejedre szálljon, illetve az én fejemre, súgta oda Pompomnak, majd integetett a kismadárnak.
0: Ide, ide! A kismadár rászállt Picúr fejére, illetve Pompomra, aki morgott is azonnal, hogy mi vagyok én, madárfészek? De azért betakargatta a lihegő-pihegő kismadarat. A környező bokorból egy fiú dugta ki szeplős képét. Nem láttátok a madaramat? Azt én lőttem, az enyém! Újra töltötte a csúzliát, és szúrós szemmel nézett körül. Picúr óvatosan megrázta a fejét, vele rázkódott Pompom és az elrejtőzött kismadár is, hogy nem, nem, nem látták. Majd gyorsan tovább mentek. Hely, csak itt lenne madárvédő golyókapkodó, sóhajtotta Pompom. Majd megtanítaná ezt a pulykatojás képűt kesztyűbe dudálni. Picúr azonnal megállt. Ki az a madárvédő golyókapkodó? Mesélj róla. A madarak barátja, mondta Pompom. Szereti a madarakat, és nagyon nem szereti, ha lövöldöznek rájuk. Merre lakik madárvédő golyókapkodó? Arra, mondta Pompom. Elindultak, mentek, loholtak arra, meg erre, jobbra, meg balra, egyenesen föl és le, átlósan, keresztbe és hosszába. És el is érkeztek madárvédő golyókapkodó házához. Az ajtó azonnal kinyílt, s nyájasan mosolyogva kinézett rajta madárvédő golyókapkodó. Mi tetszik? Kérdezte mély, meleg hangon. Nagyon nem tetszik, hogy csúzlival lövöldöznek, meg kavicsal zúgattyúznak, rázta a fejét Picúr, és vele rázkódott Pompom és a kismadár is. Madárvédő golyókapkodó szigorú arcot vágott. Rólam mindenki tudja, hogy aranyszívem van, és hogy nagyon szeretem a madarakat, és hogy nem szeretem, ha lövöldöznek rájuk. Te rád is lőttek? Én rám lőttek, itt maradhatok? Itt jó, itt nem lőnek rám, és nem ráznak állandóan, mint egyesek. Már majd elszédültem az állandó fejrázástól. Madárvédő golyókapkodó megértette, és meleg hangon így szólt. Mindjárt intézkedem, és ne féljetek. Majd ez a kismadár mutatja az utat. Kitárta két karját, és zsebében a kismadárral felrepült, körözött egyet-kettőt, és hús, elszállt.
1: Menjünk utána, súgta Pompom. Kíváncsi vagyok, hogy csinálja.
0: De nem tudunk repülni, mondta Picúr. Hogyan menjünk utána?
1: Gyalog,
0: majd alulról nézzük. El is indultak, mentek lent a földön, és alulról nézték, hogy madárvédő golyókapkodó halált megvető bátorsággal a kavicszáporba repült, és röptében elkapkodta a kavicsokat. Az előbbi pulykatojás képű fiú csodálkozva bámult a levegőbe. Majd több pulykatojás képű is kibújt a bokorból, azok is bámultak, majd mindnyájan dühösen földhöz vágták a csúzliukat, rá is tapostak, s azt hiszették, a fogú

0: között. Ósti fegyver! Ósti fegyver! Majd elrohantak a sportboltba. Madárvédő, golyókapkodó nyugtalanul keringett a levegőben, és várta a pulykatojás képűeket. Azok jöttek is hamarosan, és diadalmasan lóbálták a légpuskákat. Majd céloztak és lőttek, és valóságos golyózáporral árasztották el a fák tetejét, a riadtan menekülő madarakat. Madárvédő golyókapkodó suhant, röpködött, kapkodta a golyókat, ihegett, lihegett, majd fáradtan megtörölte a homlokát. Vége az első menetnek, elfogyott a golyójuk, sóhajtotta. Valamit ki kell találni, dünnyögte. Már ki is találtam. Itt ész van ám, nem szilva lekvár, bökött homlokára, és elrepült. Egy pillanat alatt átvágott a városon, a város végén nagy, teli zsákokat szerzett, s visszaröpült a tér sarkára. A sportbolthoz vezető úton leszállt, gyorsan egy bódét fabrikált, és kiírta egy táblára: első osztályú golyók. A pulyka tojás képűek éppen arra loholtak, megtorpantak a bódénál, elolvasták a felírást. Majd a zsebükben kotoráztak, előszedték a pénzüket, letették a pultra, s így szóltak. Ezért mindért kérünk első osztályú golyót. Madárvédő golyókapkodó besöpörte a pénzt, és telitöltötte a sapkájukat első osztályú golyókkal. A kismadár aggodalmasan csipogott a zsebből. Még te adsz neki golyót? Madárvédő golyókapkodó rejtelmesen somolygott. Csak várj ki a végét, mondta. És most gyerünk, learatjuk, amit elvetettünk. Azzal kitárta a két karját, és hús, felröpült. Lent a pulyka tojás képűek megtöltötték a légpuskákat, és hatalmas golyófergeteget zúdítottak a madarakra. Kapkodjátok be, kiabált madárvédő golyókapkodó. A madarak először nem értették az egészet, majd az egyik bátor madár óvatosan bekapott egy süvítő golyót. Búza! Rikkantotta. Búza szem! A pulykatojás képűek teljesen megzavarodtak, föltözvágták a légpuskákat, és szégyenkezve elszaladtak. De úgy pirult a fülük, és úgy szégyenkeztek, hogy örökre elment a kedvük a lövöldözéstől. A kismadár gúnyosan kiabált utánuk. Menjetek ipiapacsozni! Éljen madárvédő golyókapkodó, a zseni! Picurék ámulva nézték lentről az egészet. Te érted? Kérdezte Pompom. Persze, hogy értem, felelte Picur. Zseniális ötlet, árpával meg búzával lövöldözni a madarakra, igazán zseniális. Ekkor 8-at ütött egy toronyóra, Picur felkiáltott. Jaj, elkésem az iskolából, fussunk!
1: Csukás Mese Rádió. Reggeli kacagásokra fel. A nap már mosolyog rátok, ideje elindulni az új kalandok felé. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. Két nagyon fontos dologról szól, az irítségről, és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel. A szorgalmas és a rest leány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öreg asszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öreg ember, No, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki. Hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért, jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki. Hová mész te, leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki. Gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, meccél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért, jót kapsz. A leányocska szépen megmeccette, megkapálta, s tovább ment. Ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki. Hová mész te, leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen. Meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki. Vuff, vuff, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért, jót kapsz. Vuff. Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-dikbe ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony. Na, most gyere velem! Meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak. Most hengergőz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta. No, most hengergőz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta. Fau, no, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jó tettedért, fau, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsókák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence. Gyere ide, egyél amennyi jól esik, mert a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is. S ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki. Gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte. Vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal, telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. de az öregasszony azt kiabálta.
2: Hallgass te, nem igaz!
1: Megint kiáltott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öregasszony.
2: Elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, és az sokkal többet hoz, mint te hoztál.
1: Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa.
2: Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól. Jó tettedért, jót kapsz.
1: Akkor a leány azt mondja neki. Én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jót ételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki.
2: Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz.
1: De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta,
2: gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz.
1: De a lány neki is azt mondta, én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki,
2: vau, vau, gyere ide, leányocska, nyírjál meg!
1: De a lány azt mondta neki,
2: én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz.
1: Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki,
2: itt van ez a 6 szoba, seperd ki, de a hetedikbe be ne menj.
1: A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van odabenn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót. Hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta.
2: Vau! Nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, vau!
1: Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút.
2: Menj innen, mert sajnáltad a kezedet, s a lábadat. Semmit sem kapsz.
1: Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét, nem tudott venni. Azt mondja a kemence.
2: Menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat, s a vacsa-vacsa kezecskéidet.
1: Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki.
2: Menj el, mert nem akartál megmetszen, és nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg.
1: Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott.
2: Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen,
1: szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta.
2: Nem igaz, arannyal jő haza.
1: De a kakas megint elkezdte.
2: Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan.
1: De az öregasszony megint csak azt mondta.
2: Nem igaz, mert arannyal jön haza.
1: Harmadszor is azt mondta a kakas.
2: Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan.
1: Mikor elmondta, akkor belépett a lánya kapun, s akkor meglátta az anyja is.
2: Nem igaz, nem igaz. kiabálta, de az öregember azt mondta. Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.
3: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
4: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Halihú!
1: Jó reggelt mindenkinek!
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Kedves gyerekek, Györgyi Anna vagyok, most én mesélek nektek. Fogadjátok nagy szeretettel. Kis Ottó, Maci Foci. Maci Bocs felébredt, de még nem kelt fel. Azon gondolkodott, vajon ma mi lesz reggelire? Hársméz, akácméz, vadvirágméz. Két dolgot szeretett igazán, aludni és enni. De most nyár volt, nem lehetett téli álmot aludni, ezért felült az ágyában, hogy belásson a konyhában, vajon ma melyik csuprot emeli le a polcról medvemama. Maci Bocs ezt a nézelődést magában úgy hívta, mézelődés. Vegyes virágméz volt a reggeli. Lépes. Mind megette. Közben arra gondolt, milyen jó volna egy kis mackó kaland. Elmehetek ma medve papával az erdő szélre? Kérdezte. Hát persze, felelte medve mama. Maci Bocs felöltözött. Rövid nadrágot húzott, hozzá baseball sapkát, hogyha találkozna Maci sacival, jól nézzen ki. Addigra medve papa is elkészült. Ő a kantáros nadrágját vette fel, mert az praktikus. Ha összekeni magát munka közben, akkor sem lesz málnás a hasa. Korán érkeztek, még harmatos volt a fű. Medve papa a málna bokrok mellé tette hatalmas kosarát, és munkához látott. Maci Bocs is munkához látott, de ő nem a kosarába rakta a málna szemeket, hanem a szájába tömte, mert úgy gondolta, hogy a málna szemek legjobb helye a Maci Boci. Először csak az erdő szélen járkált. Ott sok volt a málna bokor, menet közben is le tudott csippenteni egy-egy szemet. Azután beljebb merészkedett, és amikor már az erdőben lépdelt, az egyik fa tetején meglátott valami furcsát. Mekkora málna szem! Csodálkozott. Az a valami tényleg olyan volt, akár egy hatalmas málna szem, de valahogy mégsem az. Maci Bocs megkerülte a fát, hogy onnan is szemügyre vegye a valamit. És akkor felismerte. Fehér pöttyös, piros labda ült az ágak között. Azonnal kiszaladt az erdőszére, hogy elmondja medvepapának, mit látott. De medvepapa helyett Maci sacival találta magát szemben. Maci saci a legszebb macilány volt a környéken. Szandájához most piros szoknyát viselt, és kis kosarában piros málna szemek mosolyogtak.
1: Gyere, mutatok valami érdekeset, mondta Maci Bocs. Gyönyörű,
3: kiáltotta Maci saci, mert a labda színe éppen illett a ruhájához. Még jó, hogy én is szépen felöltöztem, gondolta Maci Bocs, aztán elindult felfelé a fán. Addig kapaszkodott, addig nyújtózkodott, míg az orra hegyével elérte a labdát. Akkor megbökte, és az pont Maci saci elé pattant. Kiszaladtak az erdőszélre. A két kosarat letették a fűre, és focizni kezdtek. Maci Bocs egy nagyon nagyot akart rúgni a labdába, de nem találta el, és hanyatt esett.
1: Zsupsz! Fáj?
3: Kérdezte aggódva Maci saci, és elindult, hogy segítsen Maci Bocsnak felállni.
1: Á, dehogy!
3: Legyintett Maci Bocs, és gyorsan talpra ugrott. Ebédidőig játszottak. Akkor Maci saci rúgott egy kapufát, vagyis eltalálta a saját kosarát, ami felborult, és az összes málna kigurult belőle.
1: Majd én segítek összeszedni, mondta Maci Bocs, és azonnal ott termett.
3: De amikor leült a málna kupac mellé, inkább falatozni kezdett. Maci saci is leült, és segített neki enni.
1: Ebédszünet! Ebédszünet!
3: Hallották egyszer csak fél álomban, mert evés után kicsit elszundítottak. Maci saci és Maci Bocs apukája kiáltozott a málna bokrok felől. Fogták hát a labdát, és az üres kosarakkal elindultak feléjük.
1: Hát ti hol jártatok?
3: Kérdezték a medve papák.
1: Fociztunk,
3: mutatta fel büszkén Maci Bocs a labdát. Aztán leültek a teli kosarak mellé, és ebéd közben elmesélték, mi történt. Miután a négy medve jól lakott, naplementéig mindegyikük teleszette málnával a saját kosarát. Éppen végeztek, mikor a tisztás felől hangokat hallottak.
1: Ott veszett el, mondta egy kisfiú a papájának. Berúgtam a fák közé, de hiába kerestem.
3: A medvék felkapták a kosarakat és beosontak az erdőbe. Onnan lesték, mi történt.
0: Biztosan a labdáját keresi?
3: Súgta Maci Saci medvebocsnak. Ő a labdára nézett, rövid ideig töprengett, végül kigurította az erdőszélre. A kisfiú hamar észrevette a zöld fűben.
1: Ott van, ott van!
3: Kiáltozta boldogan és odaszaladt. Megvárták, míg a fiú a papájával hazaindult. Akkor ők is elindultak hazafelé. De még fél úton sem jártak, Maci Bocs kosara már megint üres volt. Mennyi málnát szedtetek? Kíváncsiskodott medvemama, amikor beléptek a házba.
0: Sokat!
3: Büszkélkedett Maci Bocs. De hát a te kosarad üres. Hol a málna?
0: Itt!
3: Mutatott Maci Bocs a pocakjára. Akácméz volt a vacsora. Az asztalnál Maci Bocs részletesen elmesélte medvemamának a mackó kalandot, mire az utolsó falatokkal is végzett.
1: Nagyon fáradtnak érezte magát.
3: De jó leső fáradtság volt. Ahogy letette a fejét a párnára, azonnal elaludt. Hatalmas málna szemekről álmodott.

0: Sukásmese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és most Hétvári Andrea versét fogom nektek elmondani. A címe az, hogy szeretem a fákat. Tölgyfa, óriás, lombkoronád oly csodás, gesztenyefa, virágot befényli a világot. Akácfa, bár kérhetnék tőled egy kis mézecskét, édes, kedves cseresznye, gyümölcsöt hadd szedjem le. Fűszfa, lombod árnyat ad, madárlibben szárnyakat. Hársfa, édes illatod a májust elringatod. Fenyőfa, te örökzöld, decembernek éjszakáján, a világnak minden táján veled ünnepel a föld.
2: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
3: Oswald Marika vagyok. Most egy csodálatos mesét fogtok hallani. Csukás István, Tóbiás és a Húzat címmel. Korán reggel Tóbiás fürgén felkel, kinyitja az ablakot, s tornázik, ahogy minden nap szokott. Ám odakint az égen felhők gyűlnek, sötéten, eltakarják a napot. Rossz idő van? Majd megjavul. Sétálgatok egy kicsit. Tóbiás jól felöltözve ajtót nyit. Jaj, az ajtó, jaj, az ablak. Mind a kettő nyitva maradt. Rögtön kivisz a húzat. Gyorsan az ablakot. Teszek rá egy nagy lakatot. Ígyni. Erős, nagy lakat. Ám hiába. Leszakítja a húzat. Ennyi, most mit tegyek? Szöget verek körbe-körbe, jó nagyot. Beszögelem az ablakot. Ám a húzat, szörnyű húzat, kirántja a szögeket. Tóbiás a falnak rántja. Szöggel tele a kabátja, a kalapja, a nadrágja. Olyan, mint egy képkeret. Igen, falra szögelt képkeret. Ott fúj a szél az ablakon. A szekrényt majd odatalom. Ám a húzat, szörnyű húzat, szétveszíti a szekrényt. Röpül az ing és a kabát, törülköző szárnyal alá, s zuhan szokni és mellény. Ebből elég, szól Tóbiás, nem fog ki rajtam a húzat. Téglától és meszet hozat. Téglát téglára rakott, s befalaszta az ablakot. Lássuk csak, mi erősebb, ez a fal vagy a húzat? Dudorázgat, fütyülészget, vígen az ajtóhoz lépked, s lenyomja a kilincset, s fejhez kap, mert a húzat, szörnyű húzat, edöntötte a falat. Kifele nyavajás tégla, kifele az ablakon. Tóbiás nagy-nagy dühében kidobál mindent az ablakon. Lent az ablak alatt, a téren, egy szukrászinas jött éppen, szép nagy tortát vitt a lakodalomba. Egy macska is cikázott, cselezett, de hiába. A tégla felé esett. Az utca felbojdult. Ki az? Ki dobál? Megbánja százszor! Rohantak föl a lépcsőn, dühösen robogtak, hogy megmondják a véleményüket a tégladobáló alaknak. De ahogy fönt az ajtók nyílnak, nagyon meglepődtek, mert a húzat kivitte őket. Egyszer csak elvonultak a fellegek, elültek a szelek, s a nap kisütött, ragyogott, s mindenki lepatyogott. Csak egy valaki nem esett le. Tóbiás volt az, s így búcsúzott. Ne haragudjatok, a húzat volt.
0: Csukásmese Rádió.
4: Találós kérdés.
5: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy kerti rejtvényt hoztam nektek. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy szereti a vizet, és szeret adni is belőle. Van egy füle, meg néha hosszú csöve a végén apró lyukakkal. Ha megtöltöd, nehéz lesz, és a segítségével a virágok, növények boldogan isszák a vizet. Kicsi kertészek kedvenc eszköze. Mi lehet ez? Persze, a locsolókanna. Én imádok a kertben segíteni és meglocsolni a virágokat. Mi otthon nagyjából heti kétszer adunk a növényeinknek vizet, és mindig meghálálják azzal, hogy szép virágokat hoznak, mi meg gyönyörködünk bennük. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Csukás István, a Radírpók. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Bogyó nyugtalanul ébredt, nem találta a helyét. Leült, majd felállt, belekortyolt a teljes kávéba, beleharapott a vajas kiflibe, de most semmi se ízlett neki. Nyugtalanság motoszkált benne, és rossz előérzete volt. Iskolába menett, az utcán se témfergett és nem bámészkodott, hanem leszegte a fejét és gyorsakat lépkedett, míg a nagy fához nem ért, ahol Pompom lakott. Hogy kicsoda Pompom? Talán már ismeritek. Vagy nem? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán a pamutbojt. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, egy szép hosszú ágon. Bogyó már majdnem tovább ment, amikor észbe kapott, megtorpant és halkan felszólt a fára. Pompom! Pompom, ahogy meghallotta a hívást, azonnal Bogyó fejére ült. Már azt hittem, hogy nem jössz, és mikor jöttél, azt hittem, hogy tovább mész. Hova rohansz? Mi bajod van? Kérdezte. Olyan nyugtalan vagyok, válaszolta Bogyó, meg rossz előérzetem van, csak még nem tudom, hogy miért, meg hogy mitől. Körbesétálták a fát, és törték a fejüket, hogy mi lehet az oka a nyugtalanságnak, meg a rossz előérzetnek. Egyszer csak Bogyó hirtelen megállt, és a homlokára csapott, vagyis Pompomra, aki kicsit előre csúszott a fején. Gombóc Artúr! Pompom is felkiáltott, hiszen épp az előbb csaptak rá. Azám, jaj! Majd kicsit hátrább húzódott Bogyó fején, és megkérdezte, mi van Gombóc Artúrral? Az van Gombóc Artúrral, hogy nem tudom, mi van vele. Nem látom sehol, válaszolta Bogyó. Hova tűnt és hol van? Ez az, ezért vagyok nyugtalan. És újra a homlokára csapott, de Pompom egészen lecsúszott a bal fülére, úgyhogy nem lett semmi baj. Ebben a pillanatban egy apró madár szállt oda, lekiáltott nekik.
2: Ismeritek Gombóc Artúrt?
1: Igen, mondta Bogyó, a barátai vagyunk.
2: Igen, mondta Pompom is a bal füléről. Akkor jó, mondta a madár, mert nagy bajban van, és barátokra van szüksége. Arra van, ott van,
1: mutatta szárnyával, és elrepült.
2: Mi az a nagy baj? Kiáltott utána Bogyó. Mohó volt, megint mohó volt, az a nagy baj,
1: kiáltott vissza a madár. Gyorsan elindultak abba az irányba, amit az apró madár mutatott, és nem sokára egy madárkereskedéshez értek. A kirakatban azonnal meglátták Gombóc Artúrt, egy nagy kalitkában gubbasztott és lógatta az orrát.
2: Pszt! Piszegett neki Bogyó.
1: Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor eszébe jutott a kalitka. Így hát csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott.
2: Hogy kerültél ide, illetve oda? Kérdezte Bogyó.
3: Haj-haj, sóhajtozott Gombóc Artúr.
1: Ebből nem értek semmit. Meséld el, és ne sóhajtoz közben, mert azzal csak az időt húzod, kérte Bogyó.
3: Jó, egyezett bele Gombóc Artúr. Ott kezdem, hogy éhes voltam, és ahogy így éhesen ballagtam, megláttam egy kirakatban egy madarat, akit éppen etettek, sőt, tömtek. Képzelhetitek, mit éreztem. Ekkor észrevett az a madár, akit tömtek, és így szólt.
2: Nincs kedved helyet cserélni velem? Én szólni se tudtam, csak bólintottam. Erre azt csutogja a madár. Várd meg, amíg elmegy az a kopasz, akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkán. Megvártam, míg elmegy a kopasz, elhúztam a kallantyút, a madár kimászott a kalitkából, én meg bemásztam. Vártam az ennivalót, hozta is a kopasz, de közben így dünnyögött. Na, ez a vitamin keverék majd használ, ettől majd megjön az étvágyad. És mindenféle vacak vitamin keveréket nyomott a csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitamin keveréket hozott, és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára. Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem szeretem a vitamint.
1: Bogyó töprengett,
3: Törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, majd így szólt Gombóc Artúrhoz.
1: Kiszabadítunk, mivel most már vége a nyugtalanságomnak meg a rossz előérzetemnek. De tegyél úgy, mintha nem ismernénk egymást. Ez fontos a taktika miatt.
3: Jó, mondta Gombóc Artúr.
1: És most már sóhajtozhatok. Könnyebben telik úgy az idő, meg nem érzem annyira az éhséget.
3: Sóhajtozhatsz, hagyta rá Bogyó, és bementek a madárkereskedésbe.
1: A kopasz ott állt a pultnál, és megkérdezte.
3: Mi tetszik?
4: Azt a kövér madarat kérem, mondta Bogyó,
1: és a kirakatban gubbasztó Gombóc Artúrra mutatott.
3: Nem eladó, mondta a kopasz. Ő a cég reklámja, a madárból büszkesége. Képzeld, egyetlen éjszaka ilyen szép dagatra hízott a speciális vitaminkeverékemtől. Azán bizony, örömében ugrálni kezdett, s így kiabált. Nézzétek csak, milyen kövér!
1: Majd Bogyóra nézett, még egy lakatot tett a kalitkára, s így szólt.
3: Mondtam már, hogy nem eladó.
1: Bogyó kiment a madárkereskedésből. Kint hátat fordítottak a kalitkának, mert nem bírták nézni Gombóc Artúr bánatos képét.
4: Itt csak a radírpók segíthet, súgta Pompom.
1: De hogy találjuk meg? Kérdezte Bogyó.
4: Követjük a nyomát, ugyanis amin a radírpók végigmászik, azt leradírozza. Tehát ahonnan hiányzik valami, arra járt a radírpók,
1: magyarázta Pompom.
4: Gyerünk, mondta Bogyó.
1: Majd egy pillanatra visszafordult, és kacsintott titokban Gombóc Artúrnak, hogy ne féljen, visszajönnek és kiszabadítják. De Gombóc Artúr úgy tett, mintha nem ismernék egymást, csak sóhajtozott meg lógatta a fejét. Mentek az utcán, figyeltek jobbra-balra, hogy honnan hiányzik valami. Pompom találta meg az első nyomot, egy morcos boxer állt a sarkon, és hiányzott a fél füle.
4: Vihogott Pompom.
5: Mit nevetsz? Mi a csodát nevetsz? Kérdezte a boxer mérgesen.
4: Nézd meg a tükörben, ajánlotta Pompom.
1: A boxer megnézte magát a kirakatban, és rettentő dühös lett, morgott és csikorgatta a fogát.
5: Ki tette? Ki volt az? Összetöröm a csontját! Hol a fél fülem?
1: Bogyóék gyorsan tovább mentek, s figyeltek jobbra-balra. Egy villanyszerelő kapaszkodott a fél villanyoszlopba, és morgott és rugdalózott. Hol a villanyoszlop? Az előbb még itt volt. Az előbb másztam fel rajta. Most hogy mászok le? Bogyóék gyorsan szedték a lábukat, nem törődtek a kalimpáló villanyszerelővel is, azzal sem, hogy hatalmas forgalmi dugó keletkezett, mert a közlekedési lámpáról eltűnt a zöld jelzés.
4: Nyomon vagyunk! Rikkantotta
1: Pompom. Siettek, rohantak, és csak futtában látták, hogy egy szakasz katona menetel az utcán, előlépkedett peckesen az őrmester. Nincsenben semmi különös, a különös csak az volt, hogy a katonák is, az őrmester is mezitláb lépkedtek. Eltűnt a lábukról a cipő. Aztán láttak egy gyereket, aki három nagyot nyalt a levegőbe, mivel eltűnt a fagylaltja, és egy léggömbárust, aki nyugodtan áldogált, mert még nem vette észre, hogy léggömbjei elszabadultak. Gyorsan szedték a lábukat, és egyszer csak az állatkerthez értek. Be is sétáltak szépen, mert a nyomok erre vezettek. Rögtön egy síró-rívó zebrába ütköztek, aki... Mikor egy-egy kicsit abba hagyta a sírás-sívást, így panaszkodott.
4: Olyan vagyok, mint egy közönséges szamár. Hol vannak a csíkjaim? Ki hiszi el nekem, hogy zebra vagyok?
6: Ki van írva? Vigasztalta Bogyó, de a zebra csak legyintett.
4: És aki nem tud olvasni, he? Mert például én se tudok olvasni. Jaj nekem!
1: Ott hagyták a síró-rívó zebrát, és az oroszlán ketrechez értek. Végre észrevették az állatok királyát. A sarokban lapult és csendben sírdogált. Még azt is észrevették, hogy óriási hús van előtte, de az oroszlán hozzá se nyúlt. Mi bajod? Szólt be Bogyó a rácson. Az oroszlán sejpegve válaszolt.
7: Borzasztó, az én szerencsétlen szégem.
4: És miért sejpítesz? Kérdezte Bogyó.
7: Hát éppen ez az.
1: Sejpítette az oroszlán, és egy pillanatra kitátotta a száját, és gyorsan be is csukta. Bogyóék akkor látták, hogy az oroszlánnak nincs egyetlen foga se. Bogyó megsajnálta az oroszlánt, gyorsan felvágta neki a húst késsel villával, és így szólt. Egyél, és ne búsulj, később csináltathatsz magadnak műfogsort.
2: Micoda capász, micoda capász, nézzétek, még a kici majmok is kinevetnek,
1: supánkodott az oroszlán.
7: De azért köszönöm.
1: Bogyóék otthagyták a fogatlan oroszlánt, s figyeltek jobbra, figyeltek balra, de nem találtak több nyomot, ami a radírpókhoz vezetne. Nem hiányzott se onnan semmi. Egyszer csak Bogyó lepillantott a földre, és észrevette, hogy mégiscsak hiányzik valami, vagyis hogy egy lyuk van a földön. Lehajolt, és belesuttogott a lyukba. Radírpók! Radírpók! Pompom is belesuttogott.
4: Radírpók!
2: Tessék! Hangzott a lyukból.
4: Hova mész?
1: Kérdezte Bogyó.
2: Ausztráliába, mondta a radírpók.
4: Miért éppen Ausztráliába? Hökkent meg Bogyó.
2: Mert az van szemben. Átfúrom a földgolyót, és kipottyanok Ausztráliában. Különben mit akarsz?
1: Bogyó észbe kapott, abba hagyta a csodálkozást, s lekiáltott a lyukba.
4: Gyere vissza, segítened kell, nagyon sürgős.
2: Radírozni kell valamit? Kérdezte a radírpók.
4: Igen, egy lakatot, illetve kettőt.
2: Akkor megyek, hallatszott a lyukból. Ausztrália megvár, nem szalad el,
1: és kisvártatva kibukkant a radírpók feje.
2: Gyerünk, gyerünk, gyerünk, mondta izgatottan, most még menne vagyok a radírozásba.
1: Azt elhiszem, mormogta magában Bogyó. Elég, ha csak a boxerre, a villanyszerelőre, az összetorlódott autókra, a gyerekekre, a léggömbárosra, a zebrára és az oroszlánra gondolunk. Nem mondta ki hangosan, de azért óvatosságból ezt ajánlotta. Legjobb lenne, ha a táskámba tennélek.
2: Jó,
1: mondta a radírpók, és bemászott Bogyó táskájába. Ügettek, siettek, loholtak vissza a madárkereskedéshez. Gombóc Artúr még mindig ott szomorkodott a kalitkában. Megmutatták a radírpóknak a lakatot.
2: Semmi az egész,
1: legyintett a radírpók, majd füttyentett egy halkat, s elkezdte a radírozást. Először leradírozta a rácsot a kalitkáról, s legvégül a két lakatot. Gombóc Artúr állt, a száját is eltátotta, de nem mozdult. Gyere már, sürgette Bogyó.
2: Most már ismerjük egymást, kérdezte Gombóc Artúr.
4: Hát persze, most már szabad vagy, csak gyere már.
1: Gombóc Artúr Bogyó nyakába ugrott örömében. Bogyó intett a radírpóknak is, berakta a táskájába, és elindultak az iskolába. Útközben Bogyó rágcsálást meg radírozást hallott. Gyorsan megnézte a táskája sarkát, hát éppen akkor pottyant ki a lyukon a radírpók.
4: Hova mész? Kérdezte Bogyó. Maradj itt!
2: De mit csináljak itt? Nekem muszáj állandóan radírozni, mivel állandóan viszket az orrom.
1: Bogyó körülnézett, és meglátta a telefirkált falakat, a telerajzolt kerítéseket, és eszébe jutott valami.
4: Lépj be a köztisztasági hivatalba, biztosan felvesznek, és itt ez a csomó firkálás meg rajzolás, ezeket leradírozhatod, mondta.
1: A radírpók nagyon boldog lett.
2: Ez az, ez nekem való.
1: S rögtön neki is látott radírozni, messziről kiáltott vissza.
2: A hivatalba utána is ráérek belépni.
0: A Radírpók című mesét hallottátok.

Sziasztok, kedves gyerekek, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek mesélni. Götz Anna vagyok. A három pillangó. Volt egyszer három pillangó. Egy sárga, egy piros, meg egy fehér. Végig játszadoztak a verőfényes mezőn. Virágról virágra száldostak, táncoltak, repdestek jó kedvükben. De hirtelen beborult az ég. Közeledett a vihar. Repüljünk haza, mondta a sárga pillangó, s ilyetten pergette szárnyát. Minél gyorsabban, mondta a piros is, a fehér is, s elindultak gyors szárnyalással. Éppen jókor értek haza, mert a zápor már megerett, s egyre vizesebb lett a szárnyuk. De a ház ajtaját nem tudták kinyitni, s az eső mind jobban s jobban szakadt. Menjünk a sárga tulipánhoz, mondta a sárga pillangó, az majd bebocsát. S a szakadó esőben elvergődtek a tulipánhoz, és könyörögni kezdtek neki. Kis tuli, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a tulipán így felelt. A sárgának meg a pirosnak szívesen kinyitom, de a fehérnek nem. Erre a sárga meg a piros pillangó összenézett, majd így felelt a szívtelen tulipánnak. Ha fehér testvérkénket nem bocsátod be, mi is kint maradunk. A tulipán csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Az eső pedig mind sűrűbben szakadt. Menjünk a liliomhoz, mondta a fehér pillangó. Ázva-fázva elvergődtek a liliomhoz, s szépen kérlelni kezdték. Kis Lili, nyisd ki a kelyhet, hadd húzódjunk meg az eső elől. De a liliom így felelt. A fehéret örömest befogadom, de a sárgát és a pirosat nem. Erre a fehér pillangó így felelt. Ha a testvérkéimet nem fogadod be, én is kint maradok. Inkább ázzunk együtt, mintsem elhagyjuk egymást. A szívtelen liliom csak ingatta a fejét, s kelyhét nem nyitotta ki. Tovább vergődtek hárman, csuromvizesen a szakadó esőben. Himporuk már elházott, csápjuk kókadozott, szárnyuk össze-össze tapadt, még a lelkük is átázott. Csetlettek, botlottak fűszárról fűszárra, s egy-egy lapó alatt húzták meg magukat, de a szél oda is besüvöltött, s bebecsapott az eső. Süss fel nap, szárogasd meg szárnyamat, nyisd ki a virágokat, könyörgött a három didergő pillangó. A nap meghallotta a sűrű felhők mögül a pillangók esdeklő kérését, s annyira megilletődött, hogy a felhőket elűzte, meleg fényt árasztott a mezőre, s a pillangók szárnyát egy-kettőre megszárította. S a három pillangó újra táncolt, repdesett vígan, még csak le nem áldozott a nap. Akkor aztán szépen hazaszálltak, kis házukat kinyitották, lefeküdtek,

csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Az öreg halász és a nagyra vágyó felesége. Népmese. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg halász, volt neki egy nagyra vágyó felesége. Egyszer elment az öreg halász a tengerre halászni. Hamarosan fogott egy gyönyörű, szép nagy pontyot. És csodák csodája, egyszer csak megszólal a ponty. Te szegény halász ember, engedj el engem! Úgy megjutalmazlak, hogy nem bánod meg soha életedben, minden kívánságot teljesül. Hát az öreg halász a nagy könyörgésre a pontyot visszaengedte a tengerbe. Hazamegy, kérdezi a felesége. Na, mit fogtál? Hoztál-e valamit? Fogtam én egy nagyon szép pontyot. Hát, miért nem hoztad haza? Úgy könyörgött szegény, hogy engedjen el, minden kívánságunkat teljesíti. Hát akkor eredj vissza hozzá, és mondd meg neki, hogy egy nagyon szép házat szeretnék. Mert csak egy kis kunyhóban laktak a tengerpartján. Visszaballagott a halász ember a tengerpartjára. Odaállt a víz szélére, és hangosan mondta, hallod-e te ponty? Az én feleségem azt üzeni, hogy a tengerpartján teremts egy szép kis házat. Kisvártatva felbukkan a ponty, és megszólal. Eredj haza, jó ember, úgy van, amint kívánta. Hát valóban, ahogy hazaér, gyönyörű szép házuk lett. A felesége ott sürgött, horgott a konyhában, egy ideig nagyon boldog volt, de egyszer csak megint azt mondja a felesége. Hallod-e? Eredj vissza ahhoz a ponthoz, mondd meg neki, hogy a házat meguntam, adjon egy szép kastélyt, és hogy grófok lehessünk. Ismét elment az ember a tenger szélére, azt kiáltja. Hallod-e? Te ponty! Az a rényrongy! Az én feleségem, mindig pöröl vélem. Egy kis idő elteltével felbukkan a hal, azt kérdi. Hát mit akar a te feleséged? Kastélyt akar még, hogy grófok legyünk. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Hát, ahogy hazaért, látta a gyönyörű, szép kastélyt, és a felesége, mint grófnő, kényeskedett egyik szobából a másikba. Most már csak meg vagy elégedve? Felesége nagyon boldog volt. Másnap reggel, ahogy megébrednek, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj ahhoz a ponyhoz, és mondd neki, hogy királyné szeretnék lenni, és palotában lakni. Szegény halász ember, mit volt mit tenni? Ismét elballagott szomorúan a víz szélére. Azt kiáltja, hallod-e te ponty? Az a rinyrongy, az én feleségem mindig pöröl vélem. Eltelik egy kis idő, előjön a hal, és kérdi, hát most mit akar a te feleséged? Királyné szeretne lenni, palotában lakni. Eredj haza, úgy van, amint kívánta. Ahogy hazaér a szegény ember, nem győz csodálkozni. A gyönyörű palota, a sok fényes katona majd elvette szeme világát, mind vigyázba vágták magukat a szegény halász előtt, amikor elhaladt előttük. Mikor végre bejutott a hosszú lépcsőn, sok szobán keresztül, kérdi a feleségét, na, asszony, meg vagy-e már elégedve a sorsoddal? Meg, feleli az asszony boldogan. Alig, hogy megvirrat másnap, azt mondja az asszony, hallod-e, eredj vissza ahhoz a ponthoz, és mondd meg neki, hogy most már császárné szeretnék lenni, és olyan palotát, várakat akarok, amilyen a világon sincs. Hát, csak addig erősködött, hogy vissza kellett menni a szegény halásznak a víz szélé.

0: mange, jeg har ikke sovet noe. Alle dette punch, altså ringdrange, altså en felleskjegem, min dik prøvvilem. Zavaros svett a tengervize, hullahánzott, és csak sokára jött elő a ponty mérgesen. Hát mit akar a te feleséged? Most meg császárné szeretne lenni, és olyan palotát és várakat, amilyen a világon sincs. Igaz, hogy ezért sem dolgozott, mondja a ponty. Nem is érdemli, de menj haza, úgy van, ahogy kívánta. Hazament a szegény ember, alig tért magához a nagy ámulattól. Olyan fényes paloták, várak és udvari népség volt mindenütt. Azt kérdi a feleségét, most már csak meg vagy elégedve, mert én többet nem megyek vissza a ponthoz. Az asszony nagyon boldognak is látszott, de másnapra kelve ismét csak azt mondja az urának, halode, eredj vissza ahhoz a ponthoz, és mondd neki, hogy én a világ úrnője szeretnék lenni, azt akarom, hogy mindenki nekem hódoljon, és leboruljanak az emberek a lábam előtt. A birodalmam a világ egyik végétől a másikig érjen. Hiába tiltakozott, szabódott a szegény halász, csak vissza kellett mennie, mondja szomorúan. Hallod-e, te ponty, az a ringyrongy, az én feleségem, mindig pöröl vélem. Ott kellett állnia nagyon sokáig. A tenger haragos lett, hányta a habot, tajt égzott, és úgy hullámzott, mint még soha. Egy helyen zavaros lett a víz, és nagyon-nagyon sokára felbukkant a hal. Mit akar a te feleséged? A világ úrnője akar lenni, és hogy a világon mindenki a lába elé boruljon. Jól van, mondja a hal. Azt hiszi, hogy munka nélkül élhet, és másokon uralkodhatik. Hát legyetek ismét halászok, eredj haza, megtalálod őt a halászkonyhóban. Úgy is lett, ott találta a szegény halász a kis halászkonyhóját, és benne a feleségét. Ettől kezdve szorgalmas és ügyes asszony lett, sokat dolgoztak, jól éltek, még talán máig is élnek, ha meg nem haltak.
1: Az öreg halász és a nagyra vágyó felesége című mesét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
4: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Én nagyon-nagyon szeretem az anyukámat, mert

0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Csorba Lóci vagyok. Én írtam a Nem táncolsz jobban, mint én című számot, de most egy másik produkció következik, a Nem mesélsz jobban, mint én. Na mindjárt kiderül, hogy így van-e. Gani Zsuzsa, Prézli.
2: Wow, wow! Valami kippent koppant a fejemen. Valaki jöjjön értem. Vigyen haza, segítsen rajtam, mert ázok, fázok.
1: A kuka mellett egy dobozban icike-picike zsemleszínű kiskutya nyűszített. Talán 8 hetes lehetett. Addig-addig izgett, mozgott jobbra-balra, míg nem megbillent a doboz, és kigurult belőle az icike-picike szőrmó gombolyag.
2: Wow, wow, hol vagyok?
1: Nézett körül csodálkozva. Jé, már nem csittek-csattog az a valami ott fent. De mi ez a locspocs alattam? Se baj, ugrabugrálok benne egy kicsit. És így is tett. Amikor már csupa latyak meg sár volt, abba hagyta. Úgy nézett ki, mint egy kis malac. És aztán elszomorodott. Itt vagyok egyedül. Köröttem az a sok-sok égig érő, jószagú valami az orrom csiklandozza. A nagy tüsszentéstől gurulni kezdett az icike-picike szőrmó gombolyag az erdő szélén. Gurult, gurult, egyenes neki egy farönknek. Az megállította, feje fölött aprócska csillagok keringtek. Amikor magához tért, újra szomorkodni kezdett.
2: Wow, wow, mi történhetett? Hol vagyok? Hol van az anyukám? Hol vannak a testvéreim? Hol van a családom? Wow, wow!
1: Ekkor szinte a semmiből 2 aprócska gyermek jelent meg mellette.
3: De aranyos kutyus, kiáltott fel a kisfiú.
1: Hogy kerülhetett ide? Csodálkozott a kislány.
3: Szegény, biztosan fázik,
1: jelentette ki a fiúcska. Lehet, hogy fél, közölte a leányka.
3: Vigyük haza, itt nem maradhat, mondta a kisfiú.
1: Vajon szabad? Megengedik a szüleink? Kérdezte a kislány.
3: Igen, mert pont a minap említették, hogy jó lenne még egy kölyök kutya, felelte a fiú.
1: Kertünk is nagy, van hely benne bőven, csacsogta a lány. A kisfiú ölbe kapta icike-picike zsemleszínű kiskutyát.
3: Hazavisszük, jelentette ki.
2: Jó,
1: kiáltott fel a kislány mosolyogva. Mit szólnál hozzá, ha Prézli lenne a neve? Végül is olyan a színe, kacagott fel a fiú.
3: Pillanatok alatt hazaértek az új jövevénnyel, érdeklődve szaladt feléjük 6 négylábú, s körbe szaglázták őket farkcsóválva.
2: Édesanyja, édesapa, fosztunk valamit?
1: Kiabálták. Kíváncsian siettek elébük a szülők.
3: Mi van nálatok? Kérdezte az édesanyjuk.
2: Ó, egy icike-picike zsemleszínű kiskutya!
1: Kiáltott fel csodálkozva az édesapjuk.
3: Az erdőszélén találtuk, egyedül volt. Félt, fázott és nagyon sírt. Ezért hazahoztuk.
1: Ugye nem baj? Tette fel a kérdést a kisfiú.
2: Ne baj, dehogy baj. Ahol elfér 6 kutyus, ott elfér a 7. is, jelentette ki az édesapjuk vidáman.
3: De jó, köszönjük szépen. Róla is ugyanúgy fogunk gondoskodni, mint a többiről, fogadkozott a kislány.
2: Bele is sokat fogunk játszani, foglalkozni,
1: mondta a kisfiú.
3: Rendszeresen adunk neki enni és inni,
1: csicseregte a lányka. Vigyázni fogunk rá, és nagyon fogjuk szeretni. Ugyanúgy, mint a többit, mondta mindkét kicsi, és sorra simogatta meg az összes kutyát, akik lelkesen, szeretettel fogadták be az icike-picike zsemleszínű kiskutyát. Prézli ettől kezdve nagyon boldog volt. Olyan családba került, ahol vigyázták, szerették és megbecsülték.
0: Csukás Mese Rádió. Ki szereti a fagyit? Szerintem mindenki. Már attól is összefut a nyál a szánkban, ha csak rágondolunk a finom ízekre. Vanília, csoki, citrom vagy puncs. De finomak! Egy meleg nyári napon nincs is jobb, mint elsétálni a fagyishoz és választani egy gombóc finomságot. De vajon melyiket? Ez a legnehezebb kérdés. Olyan sokféle íz van, hogy nagyon nehéz dönteni. Régen is szerették az emberek a hideg édességeket. Képzeljétek, havat vagy jeget kevertek össze gyümölccsel, vagy mézzel. Így készítették el a fagyi elődjét. Ma már rengetegféle fagylalt létezik. Vannak színes, különleges ízek, és sok helyen még csoki öntetet vagy cukorkát is tesznek rá. A ropogós tölcsér is nagyon finom, ugye? Néhány dologra viszont oda kell figyelnünk. A fagyit nem szabad gyorsan megenni, különben megfájdulhat a torkunk vagy a pocakunk, és vigyázzunk arra is, nehogy lecsöpögtessük vele a ruhánkat, és hogy a gombócok ki ne essenek a tölcsérből. A fagylaltozás mindig vidám pillanat. Na, én most meg is kívántam egyet. Ti melyik ízt választanátok? Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Földön kívüliek érkeztek a Sigma 616 bolygóról. Az űrhajójuk meghibásodott, ezért egy időre itt rekedtek, és egy kislány szobájába húzták meg magukat.

0: A nyulacska harangocskája. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nyulacska. Ennek a nyulacskának volt egy szépen szóló harangocskája. Egyszer a nyulacska elment az erdő szélére, lefeküdt egy bokor tövébe, és a bokorra felakasztotta a harangocskáját. Reggel, mikor felébredt, a bokrot sehol sem látta, hanem egy nagy fát látott helyette. Felnézett reá, és látta, hogy a harangocskája a fán van. Kérte a fát, hogy adja vissza a harangocskáját, de a fa nem adta vissza. Ekkor a nyulacska elment a fejszéhez, és kérte, hogy a fát vágja ki, hogy a fa adja vissza a szépen szóló harangocskát. De a fejsze nem vágta ki a fát. Most a nyulacska elment a köszörűkőhöz, hogy fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, hogy a fa adja vissza a harangocskát. De a köszörűkő nem fente meg a fejszét. Ekkor a nyulacska elment a vízhez, hogy hajtsa a köszörűt, hogy a köszörű fenje meg a fejszét, hogy a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a víz nem hajtotta a köszörűt. Ekkor a nyulacska elment a bikához, hogy igya meg a vizet. A víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De a bika nem itta meg a vizet. Ekkor a nyulacska elment az egérhez, hogy csípje meg a bikát, hogy a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. De az egér nem csípte meg a bikát. Ekkor a nyulacska elment a macskához, hogy fogja meg az egeret. Az egér csípje meg a bikát, a bika igya meg a vizet, a víz hajtsa a köszörűt, a köszörű fenje meg a fejszét, a fejsze vágja ki a fát, a fa adja vissza a harangocskát. A macska azt mondta, hogy ő megfogja, de előbb adjon neki tejecskét. A nyulacska elment a tehénhez, kért tőle tejecskét. A tehén azt mondja, hogy ő ad tejecskét, csak vigyen neki füvecskét. A nyulacska elment a kaszáshoz, hogy adjon neki füvecskét. A kaszás adott is füvecskét, s a nyulacska vitte a tehénnek. A tehén adott neki tejecskét, s a nyulacska vitte a macskának. A macska megfogta az egeret, az egér megcsípte a bikát, a bika megitta a vizet, a víz hajtotta a köszörűkövet, a köszörűkő megfente a fejszét, a fejsze kivágta a fát, a fa visszaadta a szépen szóló harangocskát. A nyulacska megörvendett, a szépen szóló harangocskát visszaakasztotta a nyakába, és mindig ott tartotta.
1: A Csukás Mese Rádió, a gyerekek rádiója.
2: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.

0: mi legyek?
1: Mi tudom már, mondjuk én zenész leszek.
0: Mi legyek, ha nagy leszek? Fejemben az ötletek össze nem veszenek.
1: Tudom már, mondjuk furulja művész leszek.

nem mondjuk ezt, de nagy király leszek. Mi legyek, ha nagy leszek, fejemben az ötletek, össze nem leszenek. Tudom már, mondjuk inkább virológus leszek.

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Koltai Bori vagyok. Mondok nektek egy verset. Hétvári Andrea, Mese-mese Mátka. Mese-mese Mátka, repülj szép madárka, csillagfényes égre, csipkebogyó ágra. Hív egy csodaváros, tengerrel határos, hogyha repülsz addig, lábad nem lesz sáros. Boszorkány, hercegnő, korona, keszkenő, egy kerek meseév épp ezeresztendő. Tündér, manó, törpe, járnak körbe-körbe, ajtajukon kilincs, három is van görbe. Mesebeli lények mesekönyvben élnek, szóljon mindörökké a mese, mit mesélek.
0: Csukás Mese Rádió. Tudor Kukac kideríti.
2: Halihó, gyerekek! A mikrofonnál Tudor Kukac. Amikor esztek, isztok, nem csak az ételt és az italt nyelitek le, hanem ezekkel együtt sok levegőt is. Ha a szénsavas üdítőt isztok, akkor még több gázt juttattok a pocakotokba széndioxid formájában. A gyomrotokban összegyűlik ez a sokféle gáz, amely idővel szeretne onnan távozni. Kétféleképpen tud. Vagy a szátokon keresztül, ilyenkor böfögtök, vagy a másik irányba, a feneketeken keresztül, ilyenkor pukisztok. A csuklásért a rekeszizmot hibáztathatjuk. Ilyenkor az rángatózni kezd. Emiatt a levegőt a szokásosnál gyorsabban szippantjátok be.
0: Műsorajánló következik. Te tudod, miért különleges nap szeptember elseje? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukás Mese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember 1. hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukás Mese Rádió születésnapját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színeződ Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az ami című könyvéből. Nagy autó, de csak ketten férnek el a fülkéjében, bezzeg hátul sok-sok tonna, mindenféle rápakolva. Mi az?
2: A teherautó vagy a kamion?
0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió!

Az apu velem, legózzunk, vagy lovat fessünk, olvasgassunk, beszélgessünk. Apu!

Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok, és bár unokám még nincsen, de van nekem is két gyerekem, és alig várom már, hogy nagyszülő lehessek. De a most következő Hárs László által írt verses mesét mégis nagyon igaznak érzem, már csak ha a saját nagyszüleimre is visszagondolok. A címe Vége sincs mese. Egyszer voltam, hol nem voltam, rólam szóló mese ez. A ligetben bandukoltam, nem sejtve, hogy mese lesz bandukolásomnak vége, hisz nem voltam mesehős. Sem favágó cselédkéje, sem furfangos, vaderős, még csak királyfi sem voltam, dőfös, önző és hiú. Egyszerűen bandukoltam. Bandukoló kisfiú. Körülöttem szállt a napba mindenféle színes labda, piros pöttyös, zöld, meg kék. Itt futottak, ott ugráltak, rikkantottak, kiabáltak, csak úgy zengett a vidék. Újongott a játszóterek hintáinál a sok gyerek, aranylott a délután, lányok babaruhát vartak, ropogtak a cipősarkak utak sárga kavicsán. Én meg voltam, hol nem voltam, és ahogy csak bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. Minden gyerek fogócskázik, labdázik és bujócskázik, de közülük egy se játszik, egy se ugrál én velem. Ne is játszik, nem is kell. Az idő majd elszelel, s meg lehet, még az idén úgy is felnőtt leszek én. Ha nem idén, hát jövőre, jövőhöz tízesztendőre. És felnőttnek lenni jó, csoda jó, ez igazán látható, tudható, a felnőttség csoda szép. Nagy valami az lenne csak, hogyha szempillantás alatt felnőtté válhatnék. Akkor aztán megmutatnám, kiáltottam, stoppantottam. Hát ott lent, az útiporban feljajdult egy szarvasbogár, mert kis híján eltiportam. Óvatosan felemeltem, dajkáltam a tenyeremben, megfújkáltam, melengedtem, és amikor szárnyat bontott, felröppentve elengedtem. És amit én nem sejtettem, mármint azt, hogy mese lesz, kiderült, hogy a ligetben rólam szóló mese ez. Mert nem szállt el, sőt, fülembe zümmögött a kis bogár. Ki vagyok én? Sejtetted-e? A szarvas bogár király. Segítettél, jó tettedért, jót várj te is cserében. Kívánj bármit, és amit kérsz, teljesítem. Ígérem. Szájam bizony tátva maradt, de azután becsuktam. S legtitkosabb kívánságom elhebegtem, dadogtam. Szarvasbogár, csak egy kegyet kérek én, hogy felnőtt legyek egy darabig legalább. Hip-hop, akkor az is leszel szempillantás alatt, mivel megígértem a csodát. Szólt és szállt a szarvasbogár, bogarak közt szarvas király, s ott maradtam egyedül a ligetben. Arra várva, hogy a csodás egyetlen egy szempillantás hip-hop leteljen. Vártam. Egyre vártam, hogy majd felnőtt leszek én. Vártam télben, vártam nyárban, ősz és tavasz idején. Elmúlt egy év, elmúlt kettő, nem is múlt, de elrepült. Letelt egy néhány esztendő, és semmi sem teljesült. Hát, csak voltam, hol nem voltam, és ha időm épp akadt, a ligetben bandukoltam, hogy teljék a pillanat, az a hip-hop pillanat. Újjongott a játszóterek hintáinál a sok gyerek, aranylott a délután, lányok babaruhát vartak, ropogtak a cipősarkak utak sárga kavicsán. Én meg voltam, hol nem voltam, és ahogy csak bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. A sok gyerek vígan játszik, labdázik és fogócskázik,
de a varázs már, az látszik, nem teljesül sohasem. Hát abban a pillanatban egy nagy labda elém pattan, s úgy követi azt egy pöttöm lány, mint aki várta jöttöm. Bizalommal felnéz reám, megállítva egy szóra, s megkérdezi a kisleány, bácsi kérem, hány óra? Én meg rögtön megértettem. Most nyílt ki a nagy titok. Valahára felnőtt lettem, hisz bácsinak szólított. Hosszú volt a hip-hop habár, de elmúlott az idő. S mit ígért a szarvasbogár? Beteljesült. Ez a fő. Megmondtam, hogy hány az óra, és a kislány elszaladt. Felettem meg ragyogóra vált a délutáni nap. Arcom büszke pírban égett, s elkezdtem a felnőttséget. Hazafutva tudakoltam, mély változást látni rajtam. Anya-apa bólintottak, meg se láttuk csak ugyan, szinte szempillantás alatt felnőtt lettél, kisfiam. Felnőtté vált minden tettem. Úgy bizony, hisz felnőtt lettem, ki tettéért felelős. Elvégeztem mindent magam, ügyesen és szorgalmasan, mint igazi mesehős. Igyekeztem nagy loholva, kemény munkán izzadtam. A felnőttnek sok a dolga, sóhajtottam fáradtan. Nem csak dolga, hanem gondja és a baja se kevés. Megesik, hogy nem is ritka vendége a szenvedés. Én varázsból felnőtt lettem. De ha voltam eleget, van ki visszabűvöl engem, s újra gyerek lehetek. S úgy szántam a felnőtteket, kiket szívük bárhogy fáj, gyermekké már nem bűvölhet a szarvasbogár király. Egyszer ismét időm akadt, kimentem a ligetbe, és a szívem majd megszakadt a játszókat figyelve. Körös körül szállt a napba mindenféle színes labda, piros pöttyös, zöld meg kék, itt futott, ott ugráltak, rikkantottak, kiabáltak, csak úgy zengett a vidék. Én meg fáradt, borús voltam, és ahogy ott bandukoltam, így dünnyögtem kedvtelen. Minden gyerek fogócskázik, labdázik és bujócskázik, de közülük egy se játszik, egy se ugrál én velem. Miért is játszik? Hiszen elnyűjt bácsi vagyok, fáradt, felnőtt, de azután felvidultam, hisz a varázs véget ér, és visszatér gyermekmúltam, amint a nevem nem ér. No hát akkor, ne is érjen. Eluntam a felnőttségem, s már szavamtól zengett a táj. Jöjj, te szarvasbogár király, gyerek legyek. Azt kívánom, újra gyerek, aki vagyok, bár nagynak néznek a nagyok, teljesítsd a kívánságom. S bár lejárt az a kis idő, amire az alkuszolt, szarvasbogár nem jött elő, szavamra nem válaszolt. Pompás fickók nem nyughattak, zengett ajkukon a szó, amint hívtak, hívogattak, játsszál velünk, nagyapó. S fejem fölött szállt a napba, suhogott a színes labda. Hol elkaptam, hol meg nem. Ők rohantak és ugráltak, rikkantottak, kiabáltak. Vígan játszottak velem. Újongott a játszóterek hintáinál három gyerek. Aranylott a délután. Volt valami csoda ebben. Úgy játszottunk önfeledten én, meg a két unokám. És amint topogtam lihegve, a felnőttség elfeledve, mint a kopott múlt, lehult. Vígjátékba feledkezve, gyermekségem vidám kedve börtönéből szabadult. Elrejtőzhet végleg akár az a szarvasbogár király, hisz itt vannak az unokák. Ők művelik már a csodát. Velük újra gyerek vagyok. Számos boldog pillanatot lopok, amíg kedvem töltöm, míg felnőttség varázslatát, ezt az elrongyolt álruhát újra csak magamra öltöm. Felöltöm,
meg levetem. Kedvemre megtehetem. Voltam felnőtt eleget. Most már velük varázslat ez. 10 éves vagy 60 éves. Kedvem szerint lehetek. Nincs itt vége. Ne fuss véle, bár ez olyan meseféle, ne hidd, hogy a vége ez. Van unokám, s még ezután sok víz folyik le a Dunán, míg mesémnek vége lesz.

Csukásmese Rádió. Csodás napra virrattunk. Legyen szép a reggeletek. Emlékezzetek arra, hogy minden nap egy új lap a történetetekben. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok! Réka vagyok. Újra egy találós kérdés közös megfejtése a célunk. Így hangzik. Fehér is, meg tarka barka. Nagyon sok a betű rajta. Tudást benne megtalálja, aki sűrűn lapozgatja. Először a füzetre gondoltam, de a füzetben nincsenek betűk, se tudomány, amíg bele nem írjátok. Akkor mi lehet? Úgy bizony, ez a könyv. Nagyon okosak vagytok. Ma este a kedvenc könyvetekből kérjétek az esti mesét.
0: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Tánya fecskéi. Az orosz mesét Makai Margit mondja el.
1: Tányáéknál a pajta padlását egy fecskepár fészkelt. Reggelente hangos csivitelése repültek ki a fészekből, körbecsapongtak a pajtában, és aztán elindultak a maguk dolgára. A fecskék kedvéért Tánya is kinn aludt a pajtában. A csivitelésükre ébredt, és ez nagyon kellemes volt. Egyik nap a fecskék néhány kört repültek a ház felett, aztán elszálltak, és nem is jöttek vissza többé. Gyerünk, Tányuska, mondta nagymama. Költözz be aludni a szobába, mert hamar vége lesz a szép napoknak. Elmentek a fecskék, jön az ősz.
2: Hová mentek a fecskéink? Érdeklődött Tánya. Messze-messze, tengereken, hegyeken túlra. Olyan országba, ahol soha sincsen tél. Nincs tél, álmodozott Tánya. Folyton csak nyár van, és mindig lehet fürödni a folyóban.
1: Úgy ám, bólogatott a nagymama.
2: Tánya elszomorodott.
3: Nem jönnek vissza a fecskénk, ott jobb nekik.
1: De bizony visszajönnek, mondta a nagymama, majd meglátod.
0: Az őszi szél elsodorta a színes virágok szirmát, a málnák édes illatát, a madár csicsergést, megjött a tél jéggel, hóval, faggyal, zúgó viharos szelekkel. Tánya egész télen szánkózott, csúszkált, hógolyózott a barátaival, szinte észre sem vette, hogy kifelé lábolnak a télből. Egyik pillanatról a másikra fújdogálni kezdett a tavaszi szél, és megenyhült az idő. Tánya rohant a padlásra, kinyitotta az ablakot, hogy a fecskék be tudjanak repülni, ha megérkeznek.
2: A padlás csupa pókháló meg por, hogyan is tudnak itt élni a fecskék?
1: Gyorsan fogott egy seprűt, összesöpört, rendet teremtett, aztán büszkén jelentette a nagymamának.
2: Kitakarítottam a padlást, most már jöhettek haza a fecskénk.
1: Nagyon jó, bólogatott a nagymama, akár ki is mehetsz a mezőre, és hívhatod őket.
2: Hogy hívjam?
1: Kiárs nekik, itt a tavasz, gyertek haza. Vigyelek is süteménymorzsát is, hogy legyen mivel megkínálod őket, ha megérkeztek.
0: Tánya eliramodott, de Tamarát is hívta, mert ketten nagyobbat tudnak kiáltani. A levegőben rengeteg madár repült, egyesével, párosával és csoportokban, valamennyien csiviteltek, cserregtek.
2: Azok lesznek a mieink,
1: mutatott Tánya két kis fekete pötyre az égen. Nagyon messze, és már is kiabálni kezdett.
2: Gyertek haza, itt a tavasz, gyertek haza!
1: A pöttyök megnagyobbodtak, de bizony ügyet se vetettek Tányára, tovább repültek.
2: Tamara, kiabálj te is, mert nem hallják!
1: Tamarai szájához emelte a kezét, és ketten hívogatták a fecskéket. Hosszasan kiabáltak, de a madarak nem törődtek velük, irányváltoztatás nélkül tovaszáltak. Végre a kislányok elunták a hiába való várakozást, megették a finom sütemény morzsát, és hazaszaladtak.
2: Nagymama, nem jöttek meg a fecskéink, nem hallották a hívásunkat.
1: Lehet, hogy elkerültétek egymást, mondta a nagymama, szaladj csak oda a pajtához.
0: Tánya odaszaladt, és lám csak, a fészek körül ott cikázott két fekete frakkos, fehér mellényes kis fecske.
2: Jaj, de jó, örült Tánya. Megjöttek a fecskék, én is kint alhatok a pajtában.
1: No, még nem, felelte a nagymama. Még csak jön a tavasz, de még nincs itt nálunk.
4: Halihú!
5: Jó reggelt, hétalvó!
4: Hasatokra süt a nap!
6: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Apu annyit beszél össze, míg az esti sörét issza, anyu meg sír, haragszik, és szüntelenül beszél vissza. Összehúzom magamat, az egérjükbe beférek, s mert szüleim fia vagyok, össze-vissza beszélek.
4: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval, ma is.
6: Csukás Mese Rádió.

Szamár bőr királyfi. Élt egyszer egy jóságos király és annak felesége. Megvolt mindenük, mit kívántak, csak egy gyermek

0: az egész ország.
1: Így cseperedett fel az udvarban a királyi csacsi, egész nap csak játszott és zenét hallgatott. Az volt az ő kedvenc elfoglaltsága. Elbűvölte a lant csodálatos muzsikája. Mikor idősebb lett, fogta magát, és elment a lantmesterhez. Taníts meg engem is zenélni. Ígérem, nem fogok henyélni. De a muzsikus kételkedett.
0: Hogy fogod a patáiddal a húrokat pengetni? Túl nagyok. Nem fog ez menni.
1: De a csacsi kitartó volt, és addig gyakorolt, míg zenéjéhez nem volt fogható a világon. Ám egy nap, miközben sétálgatott, egy kutat pillantott meg. Belenézett, és meglátta az óriási szamárfüleket. Úgy elszörnyedt, hogy eldöntötte menten, ő bizony világgá megy. Addig ment, mendegélt, míg eljutott egy távoli országba. Bekopogott a palota ajtaján, de az nem nyílt ki. Ekkor elkezdett a lantján játszani. Meghallotta a játékot a kapuban álló őr, s már is szaladt a királyhoz, hisz annak jó füle volt a muzsikához.
0: Engedd be azt a páratlan zenészt! Hadd vigadjon a nép!
1: Parancsolta a király, és már bent is volt a szamár a palotában, a vendégsereg legnagyobb ámulatára. A nevetéstől majdnem szétpukkadtak. Sosem láttak még pengető szamarat. Folytatódott aztán a jókedv, mikor a csacsi úgy döntött, leül az asztalhoz. A király is szerette a tréfát. Hát megkérdezte, tetszik-e neki a királylány. Az meg csak bólogatott, hisz a királylány szépségéhez semmi nem volt fogható. Odaültette hát a szamarat a királylány mellé, így ebédelt meg az egész kastély. A szamarat végül úgy megszerette az öreg király, hogy arra kérte, ne hagyja el többi a palotát. Ott éldegélt hát tovább a csacsi a király udvarában, sétálgatott, barátkozott, s a lantjával szórakoztatta az embereket. Aztán egy nap elfogta a honvágy. Drága uram, engedj most már haza! De a király nem szívesen engedte volna. Inkább megpróbált a kedvében járni. Mondd, mit kívánsz? Kérhetsz bármit. Arany, ékszer, drágaság. Mire vágysz? De a szamárnak bizony egyik sem kellett, hanem megcsillant a szeme, mikor a király a lánya kezét ajánlotta fel. Még aznap összeházasodtak, megtartották a lakodalmat, a csacsi pedig ott maradt a kastélyban. Mikor pedig eljött a nász éjszaka, az aggódó király egyik szolgáját a függöny mögé bújtatta. Onnan kellett kilesnie, hogy a szamár rendesen viselkedik-e. Azután belépett a szobába az ifjú pár, a szamár bezárta az ajtót, majd levette a gúnyáját. Egyszeriben ott állt a királylány előtt egy jóképű legény, s a lány a csodálkozástól csak dörzsölte a szemét. Valójában királyfi vagyok én, kin átok ül már rég. Ahhoz, hogy a szamárbőrt ledobhassam, feleséget kellett találnom magamnak. A lány pedig ölelte, csókolta, úgy örült a királyfinak. Ám reggel a fiú a szamárbőrt újra magára húzta, s úgy sétált ki a palota udvarára. Közben a király kifaggatta leányát. Milyen volt a nász éjszakád? Nem bánt, hogy a férjurad egy szamár? Ó, édesapám, nincs a földön senki, kit jobban tudnék szeretni, válaszolta a lány, de a király nem értette boldogságát. Ám nem sokára jött hű szolgája, s ő rávilágított a turpisságra. A király nem hitt a fülének. Még hogy az ő veje egy szamárbőrbe bújt herceg. Gondolt egyet, este bizony ő is meglesi. Mikor beesteredett, a király elbújt a szobában, s várta a fiút. Végül a szamárbőrbe bújt királyfi megérkezett, ledobta a szőrét, leheveredett, s egyből el is szenderedett. A király pedig óvatosan megfogta a szamárbundát, s már futott is vele a palotán át. Az udvaron nagy tüzet rakatott, s rávetette a szamár ruhadarabot. Reggel aztán meglepődött a legény, mikor nem találta a szamárbőrét. Már iszkolt is volna el a palotából, de akkor megjelent a szobában az elégedett uralkodó. Nem kell elfutnod, hisz tudom, ki vagy. Mivel igaz, s hű barát voltál, jutalmul tiéd a fele királyság. Így lett uralkodó a szamárbőrbe bújt királyfiból, s boldogságuknak nem akadt párja a világon.

0: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen!
1: Donászi Magda, a kíváncsi bocs. Mackó bácsi odújában szokatlanul nagy a csend. Téli módi alguásra készülődnek odabent. Frici, a kiskölyök Mackó már egy hete elaludt. Mackó néni két tüskével beszögezte a kaput. Mackó bácsi leverte a makrapipa parazsát, átölelte Mackó nénit. Brumma, brumma, jót szakált. Hanem annyit izgett, mozgott, forgolászott, csapkodott, mancsa karma kitépte a kockás kartonhúzatot. A dagadó dunnaciha ásítozva kiszakadt, szálltak egymás hegyén hátán a tolpihemadarak. Lelkendezve keringőztek, seje huja, haja hely, Frici Mackó orrán táncolt pihécske és tolpehely. A bocs orrát dörzsölgette, háromszor is habcizott, saját magát orrba vágta, mégiscsak sok, ami sok. Kik vagytok és mit akartok? A két pihe kacagott, titkon összesúgtak, búgtak, becsapták a kis bocsot. Hópihécskék vagyunk, látod? Ruhánk puha és fehér. Mama azt mesélte, a hó hideg, mint a dér. A te mamád alszik télen, azt se tudja, mi a hó. Mackó nagymamát se látta, milyen a jó télapó. Gyere, pihe, hívta Pehely, csúszkáljunk a patakon. Gyere te is, csalták Fricit, itt a remek alkalom. Frici Mackó talpra ugrott, fölemelte buksiját, meséljetek télapóról, kedves pihe, mondd tovább. Télapóka öreg bácsi, hóhegyeken éldegél, jégből van a palotája, 9 tornya égig ér. Miklós napkor minden évben teletömi puttonyát, mézes-mázos ajándékkal szánkózik az úton át. Frici egyre kíváncsibb lett. Nagyon hideg künn a tél? Gyáva bocs vagy, a hidegtől még a gyönge ősz se fél. Frici már nem tétovázott, bátran mondta. Elmegyek, csak nem fekszem egész télen itthon, mint a betegek. Neki feszült az ajtónak, kinyitotta, nosza hát. Nem bújsz vissza? Fenyegette öklével a nyírfaág. Frici rá se hederített, sebben lobbal kiszaladt, fényes téli napsütésben nyalogatta a havat. A két pihe elvezette a befagyott patakig. Jeges hátán csicsonkáztak, csúszkáltak egy darabig. Hanem mikor a fák alól előbújt a téli est, Frici ijedezve látta, hogy már sötétedni kezd. Pihécske is vacogott már, Pehelyke is remegett, hanem ők a bocs bundában találtak jó meleget. A furfangos két mihaszna összebújva elaludt, Fricike meg pityeregve keresgette. Hol az út? Szerencsére Szelek anyja meglátta a fákon át, hogy a havas mackóbocsot cibálják az unokák. Mars haza a fellegekbe, aludjatok hajnalig! Én elviszem a kicsi bocsot, bár csak tudnám, hol lakik. Meddig mentek, ki tudhatná, tán a pejhes fellegek, ám egyszer csak ott jártak a 9 tornyos vár felett. Télapóka kipillantott, gyorsan oda sietett, nem tudta, a borzas, havas bundácskában mi lehet. Nagy nehezen lehámozta Friciről a hósubát. Vau, vau, egy kis mackó! Kerülgették a kutyák. Fényes szemű ezüst cica odafutott. Miau! A kis bocsnak édes, mézes, ősztejecske volna jó. Télapóka simogatta, nem kérdezte kicsoda, örült, hogy a megfagyott bocs oda került, épp oda. Aranyozott cicatában kapott édes ősztejet, télapóka szelídkeze simogatta szél helyett. Ezüst cica miákolva hívogatta Fricikét, ám a kis bocs télapókát el nem hagyta semmiképp. Fogócskázni nem volt kedve, télapónak segített. Kis zsákokra, zsomborokra kötött piros zsineget. Elmesélte Miklós bának, szánom bánom, könyv között, hogy a kedves odújából két pihével megszökött. Nem kér diót, csokoládét, még a lépesmés sem jó. Csak azt kéri, odújába vigye vissza télapó. A Mikulás meghallgatta a kis mackó bánatot, megígérte másnap reggel, 6 rénszarvast szánba fog. Legelsőnek Frici ül fel, ezüst cica búcsúzik, a kutyák is hűségesen kísérik a kapuig. Télapóka felrakta még 3 zsákját, puttonyát, a kis bocsot ölbe vette, ne fázzon az úton át. Szalad a szán, repül a szán, múlik a nap. Délután az ismerős barlang elé nesztelenül ér a szán. Ott a kis bocs úgy leugrik, mint a sebes pillanat. Nyírfaág, hogy jobban lássa, lerázza a friss havat. Ilyet még a legöregebb jegenye sem láthatott, Miklós napján télapóval ölelkező kis bocsot. Fricike a nyitott ajtón belopózik csendesen, mackóéknál ennyi zajra nem ébred fel senki sem. Télapóka kinyitja a jégvirágos ablakot, keze nyomán itt is, ott is 2 üveg méz mosolyog. Begurul a piros alma, csengő dió, mogyoró, lesz öröm, ha észreveszik, erre járt a télapó. Amikor a távolodó szarvas szánkó dala cseng, a 2 pihe előbújik, jobbra libben, balra leng. Pihe Fricit csiklandozza. Mi az? Meg sem köszönöd, hogy elvittünk Télországba? Szedte-vette bocskölyök. Nem csoda, hogy Fricikének a szava is elakadt. Egy csapásra kézre kapja a 2 pihe madarat. Bedugja a vánkos csücskén, rábiccenti buksiját, februárig meg sem moccan. Brumma, brumma, jó cakát!
2: Csukás Mese Rádió. Szuperhősök vagytok! Bármilyen kihívás is vár ma rátok. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és Csukás István Süsű a sárkány című meséjéből olvasok fel nektek egy részletet. Az a címe, hogy Fele királyság és a királylány kese. A trónterembe lihegve futott be a mindentudó kancellár. A kancellárnak nagy szakálla volt, és arról volt híres, hogy ő a legravasabb ember a birodalomban, és hogy mindent tud. Most is, ahogy egy kicsit kifújta magát, elmondta a nagy hírt. Uram királyom, most kaptam titkos forrásból a hírt, hogy országunk határát átlépte egy félelmetes sárkány. Az öreg király összecsapta a kezét.
4: Még csak ez hiányzott nekem. Nem elég, hogy hideg van, még ez a sárkány is.
3: Majd észbe kapott, hogy már tud a sárkányról, és szigorúan nézett a kancellárra. Már tudom. Már elküldtem a hadvezéremet, hogy üzze ki az országból. De a kancellár csak mosolygott, majd a vázához lépett, ahonnan már belépése óta hallotta a fogvacogást, és megkocogtatta.
4: Jaj, jaj, ki az?
3: Hallatszott a vázából.
4: Töreg búza, meleg mállé, tényleg, ki az?
3: Csodálkozott az öreg király. A kancellár még finomabban mosolygott, és így szólt.
4: Felséget hadvezére.
3: Az öreg király nagyon csodálkozott.
4: A hadvezérem? De hát mit keres a vázában? Hé, te, búj elő!
3: A hadvezér kidugta a fejét a vázából, de nem hagyta abba a fogvacogást.
4: Ez már az öreg királynak is sok volt. Idegesítette az állandó fogvacogás. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Ne is halljalak!
3: Vacogta a hadvezér, s a vázával együtt az ajtóhoz ugrált, kinyitotta, s kiugrott rajta.
4: Vigyázz! Lépcső!
3: Kiáltott utána a kancellár. De a hadvezér már messze járt, csak a hangja hallatszott a lépcső aljából.
4: Tudom, dom, dom, dom, dom!
3: S nagy csörömpöléssel földet ért. A kitüntetései csiregtek, csörögtek, mert azokat mindig a mellén hordta. A ravasz kancellár megvárta, amíg az öreg király lecsillapodott, s abba hagyja a járkálást. Az öreg király nem sokára lecsillapodott, és így szólt a kancellárhoz.
4: Hát most mit tegyünk? A hadvezérem nem ér egy hajítófát se. Török búzza, meleg málé. Minek adtam neki a sok kitüntetést?
3: Pályázatot kell hirdetni, mondta a ravasz kancellár a szakállát simogatva.
4: De mire?
3: Csodálkozott az öreg király. A sárkány legyőzésére, felelte a ravasz kancellár. S ígérje odaérte felséged a fele királyságát, meg a leánya kezét.
4: Hát úgyis azért jött a sárkány.
3: A leányomét? Kérdezte az öreg király meghökkenve.
4: Meg a fele királyságát?
3: A lányt is megígérjem, makacskodott az öreg király.
4: Természetesen, felelte a ravasz kancellár. Ez mindenütt így szokás.
3: Hát, ha így szokás, akkor kihirdetem, dünnyögött az öreg király, az ablakhoz ment és lekiáltott.
4: Figyeljetek ide, ti ott, alattvalók! Annak adom a lányom és a fele királyságom, aki megvív a sárkánnyal és legyőzi.
3: Majd lenézett a térre, és látta, hogy nincs ott egy lélek sem.
4: Hát, török búza, meleg málé, hát ezek meg hová lettek? Érvényes így a pályázat?
3: A ravasz kancellár megnyugtatta.
4: Érvényes? Hát ki lett hirdetve?
3: A dada, aki eddig figyelt és hallgatózott, most hirtelen kisurrant az ajtón, s rohant fel a király kisasszonyhoz. A király kisasszony szép volt, mint a hajnalban nyíló rózsaszár, s szépségének híre hetet hét országon át elterjedt. Főleg most, hogy eladó sorba került. Kezdték is egymásnak adni a kilincset a kérők. De hát vagy a királylánynak nem tetszett az egyik, vagy az öreg királynak a másik, vagy a ravasz kancellárnak a harmadik. És most itt van ez a rút sárkány. Sietett is a dadus, hogy megvigasztalja, bátorítsa a szeme fényét, nehogy még baja legyen a rossz hír hallatán. Kisasszonykám, kisasszonykám, kiáltott már az ajtóból, hallotta kisasszonykám a hírt.
4: Milyen hírt?
3: Kérdezte rosszat sejtve a királylány.
4: Hogy sárkány érkezett az országba.
3: És mit akar a sárkány?
4: Kisasszonykámat,
3: mondta a dadus olyan vigasztaló hangon, amilyenen csak tudta.
4: De hát semmit sem ért, mert a királylány azonnal elájult rémületében. Jaj, jaj, kisasszonykám, vigasztalta a dadus, nincs olyan nagy baj, nincs, nincs, mert bajvívást hirdettek. És majd csak jön valaki, na, valami királyfi, majd csak legyőzi a sárkányt.
3: A király kisasszony lassan éledezett. Az ablakba könyökölt búsan, és énekelt szomorú hangon, de olyan szomorú hangon, hogy a dadus csendesen sírdogálni kezdett. Én vagyok a bús királylány, akit elrabol a sárkány. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Álmodtam egy királyfiról. Engem szeret, nékem dalol. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Szállt, szállt, szállt a dal. De hiába, mert nem hallotta senki, csak a dadus. Olvassatok és hallgassatok sok süsüt, és nekem ez azért is nagyon kedves ez a mese, mert ha hiszitek, ha nem, annak idején én voltam a királylány hangja.
0: Jó reggelt, hétalvók!
5: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hasatokra süt a nap!
5: Ez a Csukás Mese Rádió!
2: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

0: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Legyen nagyon klassz nyaratok, fürödjetek sokat, egyetek sok fagyit, és hallgassátok a Csukás Mese Rádiót.
1: A veréb négy fia. Rónai György meséjét Rutkai Éva mondja el.

Egy fiával a veréb egy fészekben lakott. Egy napon komiszkölykök ki akarták fosztani a fészket, de a veréb fiókákat egy hirtelen támadt szél szárnyára kapta, és messze sodorta. Az öreg veréb nem is látta többé őket, s egész nyáron búsult, hogy fiókái úgy vetődtek ki a nagyvilágba, hogy még csak jó tanácsokkal sem tudta ellátni őket. Egy őszi napon az öreg veréb egy tarlón szemelget. Egyszer csak surrogva leszáll mellé négy fiatal veréb. Az öreg nyomban felismerte a fiait, és nagy örömmel hazavitte őket. Kérdi otthon a legidősebbet. Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár? Kertekben laktam, kukacot fogtam, aztán cseresznyefán lakoztam, utána körtére kaptam, éhen szomjan sose maradtam, felelte a veréb. Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen. Óvakodj a kertészektől, mert van egy barna bottyuk, abban lakik a verebek pusztulása. Kérdi a második fiútól. Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár? Udvarban éltem, pompa közelében, úri istálóban, éhkoppot nem láttam, mert amikor abrakoltak, finom zabszemek potyogtak. Aj, fiam, mondta az apja, veszedelmes élet az ilyen, ahol nagy a gazdagság, sok a fondorlatosság, úr a kasznárt, kasznár a szolgát, s kit bánt a szolga? Agyon csapja mérgében a gyámoltalan verebet, vagy lórúgja agyon. Óvakodj az udvaroktól. Azzal kérdi a harmadik fiát. Hogy telt, hol telt, fiacskám, a nyár? Nekem az útfélen, s hulladékon éltem, nem is láttam rossz napokat, egy-két morzsa mindig akadt. Aj, fiam, mondta az apja, ez is kockázatos élet. Míg a morzsákat szedegeted, jöhet mögötted egy suhanc, aki kővel agyonvág puszta mulatságból, vagy lecsap rád a karvaj, vagy keselyű a magasból, ahol sok a hulladék, ott sok a veszedelem is. S kérdi végül a legkisebb fiát. Hát neked, fiacskám, hogy telt, hol telt a nyár? Te voltál a legkisebb, leggyámoltalanabb, érted aggódtam legtöbbet. Feleli a legkisebb verépfi. Lombok közt laktam, erdőben éltem, vidám szabadságban. Ami kellett, megszereztem, saját munkám gyümölcsét ettem. Karvajok elől lomb alá húzottam, esőtől a pillét szárnyammal óvtam, ahogy engem a lombok, s nem ismertem félést, gondot, tisztes szegénységben, de függetlenségben. Ó, kedves fiam, sose hittem volna, hogy leggyöngébb létedre a legokosabb leszel, és a legjobban élsz, mondta az öreg veréb, s büszkén nézett legkedvesebb fiára, a szabad kis verébre.

0: Műsorajánló következik. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
4: Ez a gyerekek rádiója.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Halihó gyerekek! Ismét én vagyok itt, Réka, és hoztam nektek egy újabb fejtörőt. Így hangzik a találós kérdés. Most képzeljetek el egy kis csöndes barátot, aki nem beszél, de mindig pontosan tudja, mennyi az idő. A falon lakik, vagy néha az asztalon, a kezeteken. Kerek az arca, és 2 karjával mutatja az időt. Lehet, hogy ketyeg, de nem mindig hallod. Vajon mi lehet ez? Találd ki és mondd ki hangosan! Helyes! Ez az óra! Remélem, sikerült kitalálni. Ti is hordjatok órát, hiszen olyan jó, amikor a mennyi az idő kérdésre ti is tudtok egyből válaszolni. Nagyon jó volt veletek játszani. Legközelebb is várlak titeket egy új találós kérdéssel. Sziasztok!
0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
2: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
6: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
2: És hallottam, hogy bemondták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: napja, neki muzsikálok.
1: Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hans Christian Andersen, Rút kiskacsa. Részlet. Gyönyörű nyári nap volt. A folyóparti nádasban egy kacsa ült a fészkében, és türelmesen kotlott a tojásain. Végül rop, rop, felrepettek a tojáséjak, és egymás után bújtak elő a fiókák. Nem sokára a kacsamamát egy sereg pelyhes kiskacsa vette körül. Csipogták. A kacsamama felemelkedett, hogy ellenőrizze, mindegyiknek megvan-e a megfelelő számú szárnyacskája és úszólábacskája. Egyszer csak meglepetten hápogni kezdett. A legnagyobb tojás még nem kelt ki. Így aztán visszaült a fészekbe, és türelmesen várakozott. Csak várt, és várt, de semmi sem történt.
4: A maga helyében feladnám,
3: tanácsolta egy arra járó kacsa.
4: Ezeket a hatalmas tojásokat nagyon nehéz kikölteni. Csak az idejét pazarolja.
3: De a kacsamama nem adta fel. Kitartóan ült a fészkén, és várt. Végül egy hangos roppanást hallott, és a tojásból a legnagyobb és legcsúnyább kiskacsa bújt elő, akit csak el lehet képzelni. Másnap reggel a kacsamama mindegyik kiskacsáját megmosdatta, és elindult velük a majorba.
5: Maradjatok szépen mellettem, és legyetek nagyon udvariasak a nagy kacsához.
3: A major nagy és félelmetes volt. Tyúkok kapirgáltak a sárban, egy éhes tekintetű macska ólálkodott a kiskacsák körül. A nagy kacsák pedig gőgösen néztek le rájuk.
5: Milyen szép kiskacsák,
3: mondta barátságosan az öreg kacsa.
6: Mindegyik, kivéve azt a nagyot és Rútat.
3: Fűzte hozzá nevetve egy másik kacsa. Minden kacsa a Rút kiskacsa felé fordult. Aztán kinevették. Még a nagy öreg kacsa is. A kacsamama és kicsinyei a majorban maradtak. A Rút kiskacsa azonban szomorú volt, mert a majorban minden állat nevetni kezdett, ha meglátta. Ezért egy nap úgy döntött, világgá megy. Csak ment, mendegélt, míg elért egy mocsárig, ahol vadkacsák laktak. De a vadkacsák is elkezdtek rajta nevetni. Ezért aztán a Rút kiskacsa továbbállt. Aztán megjött a tél, és a hideg szél hópelyheket fújt a mocsár fölé. Egyik este gyönyörű, fehér, hosszú, kecses nyakú madarak csapata repült át a mocsár felett. Hattyúk voltak.
5: Ó, bárcsak velük repülhetnék,
3: suttogta a Rút kiskacsa. A tél egyre hidegebb lett. A Rút kiskacsának folyton körbe kellett úszkálnia, hogy a vízbe ne fagyjon meg. Egy éjjel azonban elaludt, és amikor reggel felébredt, a vízbe fagyva találta magát. Szerencsére arra jött egy paraszt, kiszabadította a jégből és hazavitte. Amikor a kiskacsa jobban lett, a paraszt gyerekei játszani akartak vele, de ő annyira megijedt, hogy szárnyával kétségbe esetten csapkodva elmenekült. Közben feldöntött egy kanna tejet. A paraszt dühös felesége összecsapta a kezét, a kiskacsa pedig ijedtében belebugdácsolt egy zsák lisztbe. A gyerekek nevettek, és megpróbálták elkapni. Ez már túl sok volt a kiskacsának. Elmenekült a házból. A szegény, szomorú kiskacsa visszatért a befagyott mocsárhoz, és az egész telet ott töltötte. Ám egy reggel langyos, aranyszínű napsugár ébresztette. A kiskacsa felborzolta meleg tollait, és meghallotta egy kakukk kiáltását.
5: Végre megérkezett a tavasz!
3: A Rút kiskacsa kitárta a szárnyát, és felszállt a magasba. Elrepült egy nagy kerthez, melyben szomorú füzek lógatták ágaikat a tó tükörsima vizébe. A tavon három gyönyörű, fehér, hosszú nyakú madár úszott. A hattyúk voltak, akiket a kiskacsa réges-régen már látott egyszer. A kiskacsa olyan magányos volt, hogy úgy döntött, megszólítja a hattyúkat.
5: Biztosan el fognak zavarni, mert olyan csúnya vagyok. De nem baj,
3: mondta magának. Oda repült hát a tóhoz, lehajtotta a fejét és várt. De amikor meglátta tükörképét a sima vízen, nem hitt a szemének. Nem egy rút kiskacsa nézett vele szembe, hanem egy gyönyörű fehér hattyú.
4: Gyere ide hozzánk!
3: Kiáltotta a legfiatalabb hattyú. Aztán mindannyian odaúztak a kiskacsához, és megcsodálták a szép tollait és íbelt nyakát.
4: Te vagy a legszebb hattyú,
3: mondta a legidősebb hattyú. A rút kiskacsa büszkén felborzolta a tollait. Végre megtudta, hova tartozik, és most már boldog volt.
2: Csukás Mese Rádió. Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét. Így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is. Napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűző napon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió. Gazdag Erzsi, tópartján egy csepűház. A verset Morvai Noémitől halljátok. Tópartján egy csepűház, abban lakik a halász. Mit fog nektek, gyerekek? Aranyszárnyú keszeget? Adj neki egy zsákot, hozzon benne rákot. Ha zsákja nincs, ott a marka, elfér benne a keszeg farka. Itt a keszeg, ott a rák, kiürült a kicsi zsák.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Na hát ki lehet a baromfi udvar királya? Annyit nagy piros koronája.

0: amit most hallgatsz, az a
1: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Osváth Erzsébet, szitakötők. Elmondja Kassai Katalin. Réd fölött, tó fölött, szitakötő körözött. Szárnya, mint a selyem fátyol, fény lett a nap aranyától. Mintha volna tündérlányka, úgy bámult a száját tátva, békák apraja és nagyja, fűszálak közt a sok hangya. Réd fölött, tó fölött, szitakötő röpködött, és röptében bekapott 4 legyet, 6 szúnyogot. Aztán rárepült a sásra, ahol várta már a párja, égszínkék volt az a másik, együtt repültek hazáig.
0: Láttad már süsüt?
1: Egyszer anyával elmentünk ott a majálisra, néztük tegnap a süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló csárkány, csak nem volt haja.
0: Miért süsü a kedvenced?
1: Képzeld el, hogy a mamáiknál látom süsüt is olyan jó volt. Süsü csinált szívecskét.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
1: Sziasztok, gyerekek! Trap kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
2: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklás hasadékban élt emberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3 fejű volt. 5 gyermekük között akadt 4, meg 3 fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé 3 vagy 4-et, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben ácsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerte ágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából, azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. Filigrán alkata, szerény tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forrófejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lokóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odahosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja, a 4 fejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú, tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A ház sarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és 2-3 pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és lásd csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak a tüzön hamarosan megsültek, incsiklandú illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.
3: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.

0: Magyarul, volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. Ennek a szegény embernek egy darab szőlője volt, egyebe semmi, sem égen, sem földön. Noha nem őriztette a szőlőjét, akár csak a szeme fényét, sorba jártak ki a fiai a szőlőbe, és strázsáltak éjjel-nappal. Egy reggel a legidősebb fiú ment ki a szőlőbe, ott leült, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozzék, elébe ugrik egy béka, s kéri a legényt. Rekeke, adj egy falás kenyeret, te legény, mert két hete, hogy egy falatot sem ettem. Majd holnap után vaskedden, mondta a legény, s elkergette a békát. A béka elment szó nélkül, de a legény csak hamar elaludt, s amikor felébredt, a szőlő úgy meg volt dézsmálva, hogy a legényt a hideg is kirázta nagy félelmében. Másnap a középső fiú ment a szőlőbe, de az éppen úgy járt, mint a legidősebb. Attól is kért a béka kenyeret, de ez a legény is elkergette, még jól meg is dobta kővel. Azután lefeküdt, elaludt, s mire felkelt, a fele nem volt meg a szőlőnek. Helyzsémbelt a szegény ember, nem volt otthon maradása a két idősebb legénynek, elkergette az apjuk. Egyebük sincs annál a kis szőlőnél, s arra sem tudnak vigyázni. Mondta a legkisebb legény, ne búsuljon édesapám, ami marad, az meg is marad, azt én őrzöm. Kimegy a legény a szőlőbe, leül ő is falatozni, s hát jő egy béka, kenyeret kér tőle is. Adok én jó szívvel, hogy ne adnék. Letört egy jó darabot a kenyérből, s szépen a béka elé tette. Egyél szegény béka, nesze. No te fiú, mondta a béka, jó tétel helyébe jót várj. Nesze adok neked egy rézvesszőt, egy ezüstvesszőt, meg egy aranyvesszőt. Majd éjjel eljön három paripa, egy részszőrű, egy ezüstszőrű, meg egy aranyszőrű, hogy összerugdossák a szőlődet. De te csak suhints rájuk külön-külön ezekkel a vesszőkkel, s egyszeribe megszelídülnek. Aztán meglátod, hogy sok hasznukat veszed az életbe. Úgy lett, ahogy a béka mondta. Eljött éjjel a három paripa, berontottak a szőlőbe, nyerítettek, rúgtak, kapáltak, hányták fel a földet a csillagos egekbe. De a legény sem nézte összedugott kézzel, rájuk suhintott magyarosan, és hát abba a pillanatba úgy megszelídültek, úgy állottak előtte, mint három bárány. Ne bánts minket, mondták a paripák, ha valamire szükséged lesz, csak suhints a vesszőkkel, és nálad leszünk. Azzal a paripák elnyargaltak, a fiú pedig hazament. De semmit sem szólt sem az apjának, sem a testvéreinek arról, hogy mi történt. Azok csak csodálkoztak, hogy mi tenger szőlő lett, hogy az egész falunak nem lett annyi bora, mint nekik. Alig tudták leszületelni. No, telt múlt az idő, egyszer a király, mit gondolt, mit nem, egy magas fenyőszálat állított a templom elé, a fenyőszál tetejére tétetett egy aranyrozmaringot, s kihirdette az egész országban, hogy annak adja leányát, aki lovával oly magasra ugrat, hogy a fenyőszál tetejéről lekapja az aranyrozmaringot. Próbálkozott mindenféle királyfi, herceg, de hiába próbálták, még a feléig sem tudtak felugratni. Mikor mind nagy szégyenkezve elkullogtak, jött egy legény részszőrű paripán, fején részsisak volt, hogy ne lássa senki, aztán sarkantyúba kapta lovát, egy ugrással lekapta a rozmaringot, s úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Hát bezzeg a szegény ember legkisebb fia volt ez a vitéz. De otthon nem tudtak erről semmit. A rongyos ruhájába ment haza, s mikor az apja meg a testvérei hazakerültek, mert azok is oda voltak csodát látni, ott heverészett a kuckóba. Mondják a bátyai, hogy ők mi mindent láttak. Mikor mindent elbeszéltek, azt mondja a legény. Jobban láttam én azt, mint ti? Ugyan, honnét láttad volna jobban? Kérdezték a bátyai. Hát fölállottam a kerítésre, és onnét láttam. A legények még ezért is irigykedtek az öccsükre, és hogy többet ilyesmit ne lásson, a kerítést lebontották. A következő vasárnap még magasabb fenyőszára aranyalmát tétetett a király. Most is próbáltak szerencsét sokan, de hiába. Hanem amikor a nagy szégyenkezve mind elkullogtak, jött ezüstszőrű paripán egy vitéz, akinek ezüst sisak volt a fején. Ez egy ugrással lekapta az aranyalmát, és úgy eltűnt, mintha fölnyelte volna el. Mire a szegény ember s két idősebb fia hazakerült, a legkisebb fiú már ott hevert a kuckóban. Mondják neki nagy áradozva, hogy mit láttak, bezzeg olyat a kuckóból nem lehet látni. Ó, én jobban láttam, mint ti, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Felmásztam az olt tetejére, s onnét láttam. A legények nagy mérgükben szétszették az olt tetejét is, hogy az öccsük ne lásson onnét. Harmadik vasárnap még magasabb fenyőszárra arany sejemkendőt tüzetett fel a király. Bezzeg, hogy ezt is szegény legény kapta le. De most sem ismerte meg senki, mert aranyszőrű paripán volt, aranysisak fette arcát. Beszélik otthon a legények, nagy dicsekedve, hogy mi csodát láttak. Jobban láttam azt én, mondta a legény. Ugyan honnét láttad? Honnét? A ház tetejéről. Mérgelődtek szörnyen a legények, s nagy mérgükben széthányták a ház fedelét is. Aközben a király kihirdette országszerte, hogy jelentse magát az a vitéz, aki elvitte az aranyrozmaringot, az aranyalmát, az aranysejemkendőt. Eltelt egy hét, eltelt két hét, nem jött senki. Akkor a király odahívatta az udvarába, aki valamire való legény csak van az országába. Az ökösen volt az a híres vitéz. Mikor aztán mind eltakarodtak, jött aranyszőrű paripán a legény, aranyos ruhába, kalapjába volt tűzve az aranyrozmaring, lovakantárjába az aranysejemkendő, s az egyik kezébe tartotta az aranyalmát. Na csak, hogy megjött, örült a király, de még jobban a király kisasszony. Mindjárt megtartották a lakodalmat, s a király a legénynek adta az egész országát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok. Okleveles nyelvtan professzor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Békés Pál, lomtalanítás a Fehér Lófia utcában. Úgy rémlik, még nem említettem, hogy szomszédom Szűcs Sebestyén nyugdíjas borz. Ez persze nem annyit tesz, hogy csak addig volt borz, amíg dolgozott, és most már nem az. Szó sincs róla. Borznak lenni ugyanis nem egyszerű foglalkozás. Nem. Borznak lenni állapot. Sőt, életforma. Olyasmi, ami percről percre kitölti az ember, illetve a borz életét. De azért ne higgyük, hogy az illető pusztán mert borznak született, semmit tevéssel tölti napjait, s csak is a maga borzságában tetszeleg. Szűcs Sebestyén például nem csak a levelezésnek volt nagymestere, de a bélyeggyűjtésnek is. Gyermekkorában szenvedélyes lepkegyűjtő volt, de nagybátyja rápirított.
3: A bélyeggyűjtés sokkal hasznosabb,
2: mondta, és meg is ismételte.
3: Sokkal hasznosabb.
2: Az ifjú Szűcs Sebestyén tudta, hogy az öreg véleménye ellen nincs appelláta, és áttért a bélyeggyűjtésre. Kezdetben csak is a lepkés bélyegeket gyűjtötte, de lassanként letett egykori szívügyéről. Gyakran látom az udvaron, amint sámlián üldögélve a kameruni orszarvú sorozatot, vagy a holland űrhajós sorozatot rendezgeti. A minap éppen annak örvendezett, hogy sikeresen elcserélt két marokkói hadvezért, egy belga királyt, meg egy német kancellárt egy teljes ausztráliai kacsacsőrű emlős sorozatra. Hanem, hogy a szót ne szaporítsam, egy napon lomtalanítás volt a Fehér Lófia utcában. A lakók egy halomba hordtak limlomot, kacatot, vacakot. Hegyekben állt a törött, szakadt, romlott, kopott, kiszolgált és színehagyott, elaggott mojrákta holmi. Mikor mindent összehordtak, a lakók izgatottan várni kezdtek, mert amint leszállt az est, kisettenkedtek a ház elé, és megkezdődött a válogatás. Az emeleti bácsi hóna alá kapta a kibelezett rádiót, amit a földszinti néni egy órája dobott ki. Minek az magának? Kérdezte a földszinti néni.
4: Jó lesz még valamire.
2: Morogta sejtelmesen az emeleti bácsi, és a földszinti néni nyomban sajnálni kezdte, hogy kidobta a kibelezett rádiót. De már nem tehetett semmit. Gondolt egyet, és bosszúból előhalászta a halomból a szakadt lámpaernyőt, amit az emeleti bácsi dobott oda délelőtt.
4: Minek az magának?
2: Kérdezte gyanakodva a bácsi. Jó lesz az még valamire, vihogott a földszinti néni. A bácsi nyomban megsajnálta, hogy kidobta a lámpaernyőt. Szomorúan baktattak vissza a lakásukba. Minek az neked? Kérdezte a szőke kisfiú a negyedikről, amikor a lépcsőházi pöttyös szoknyás kislány kiemelte a romhalmazból az ő lyukas gumilabdáját. Jó lefad még valamire, sejpítette a kislány, mert hiányzott a két metszőfoga. A kisfiú erre lecsapott a kislány szakadt ugrókötelére. Minek af neked? Kérdezte a kislány. Jó lesz az még valamive, ha megvavvom, mondta a kisfiú, mert ő meg racsolt. Irigykedve méregették egymást. Így megy ez nálunk a Fehérlófia utca 13-ban. Minden lomtalanításkor. Hiába, az egyik ember szemete, a másik kincse, tartja a mondás, ha jól emlékszem. A kacat egy fél óra alatt eltűnt, mintha sosem lett volna. Egyetlen ócskaság maradt a járdán. Egy fél tálca. Egy kopott, ketté betört tálca fele. Az senkinek sem kellett. Többen felvették ugyan, megforgatták, de vissza is dobták. No, ez azután nem lesz jó semmire. Egyszerre csak előballagott a kapu alól Szűcs Sebestyén. Felemelte a tálcát, nézte jobbról, nézte balról, és a hóna alá csapta. Minek az magának? Kérdezték többen is. Nem lehet azt már használni semmire. Még én is megkérdeztem. Mire használja majd, kedves szomszéd? Mert mondanom sem kell, én is ott álltam, és éppen azon töprengtem, tudom-e használni valamire a szemközt lakó, holdvilágképű villanyszerelő kihajított, nyeletlen csavarhúzóját.
3: Borzasztó,
2: dörmögte maga elé Szűcs Sebestyén.
3: Mind csak azt hajtogatják, használni így, meg használni úgy.
2: És azzal elballagott. Másnap szokása szerint a Sámlin sütkérezett. Én meg szokásom szerint mellé telepettem a küszöbre. Hallgattunk. Ő azért, mert igen jól érezte magát, ha csöndben elnézegethette udvarunk díszét, a Leandert. Én meg azért, mert szörnyen fáradt voltam. Ugyanis egész éjjel azon töprengtem, mire használhatnám a holdvilágképű nyeletlen csavarhúzóját. De semmi nem jutott az eszembe. Mire tudja használni a fél tálcát, kedves szomszéd? Szólaltam meg végül.
3: Semmire. Nem kell mindent használni.
2: Így Szűcs Sebestyén. Akkor mit csinál vele?
3: Felakasztom a falra. A konyhában.
2: A falra? Ámultam el. Mit keres egy fél tálca a falon?
3: Nagy pettyes bakócák vannak rajta.
2: Vetette oda Szűcs Sebestyén, mint aki ezzel mindent megmagyarázott. Tessék, micsodák? Hüledeztem.
3: Nem ismeri a nagy pettyes bakócákat?
2: Pislogott megróvóan a szomszéd. A nagy pettyes bakócák, ugye, igyekeztem leplezni tájékozatlanságomat.
3: Lepkék,
2: világosított fel Szűcs Sebestyén némi lenézéssel.
3: Mit lepkék? Pillangók. A pillangó királynői. Ugye észre sem vette, mi van a tálcán.
2: Hát, mit agadás, mondtam zavartan.
3: 3 egész és egy fél nagypettyes bakóca.
2: Lelkesedett Szűcs Sebestyén.
3: Ez az, amire mindig vágytam, ám szigorú lelkű nagybátyám rászorított a bélyeggyűjtésre.
2: És most ott vannak a falon, mondtam, csak hogy tisztázzam a helyzetet.
3: Ott, a konyhában. És meg ne kérdezze, mire használom őket. Gyönyörűek és kész. Csodaszépek. Aki csak rájuk pillant, elmúlik a bóbánata.
2: Szomszédom vizslatva pislogott rám, mint aki a vesébe akar látni. Igyekeztem minél rokonszenvesebb képet vágni. Úgy látszik, sikerült, mert Szűcs Sebestyén azt kérdezte.
3: Nem akarja megnézni?
2: Én pedig majd elájultam, mert bár barátságunkat most már régi keletűnek nevezhetem, de arra még nem volt példa, hogy Szűcs Sebestyén a lakásába hívott volna. Hiába, a borzok természetüknél fogva zárkózottak. Dehogy nem, pattantam fel.
3: Na, kecmergett le szomszédom a Sámliáról, kinyitotta a lakás ajtaját, és a konyhába kísért.
2: Tisztaság, rend, mindenütt. A falon ott lógott a fél tálca, rajta a 3,5 nagypettyes bakóca. Sárgák voltak nagy lila és vörös pöttyökkel a szárnyukon, és olyan szépségesek, hogy majd fölröppentek. Én pedig egyszerre éreztem, hogy oda a komorságom, oda az álmosságom, a szívem könnyű lett, és már tudtam, hogy a nyeletlen csavarhúzót ki kell dobni. Hirtelen minden egyszerűvé és örömtelivé vált. Nagyon köszönöm, kedves Szűcs Sebestyén! Kezdtem volna, de a borz leintett és kitessékelt a konyhából.
3: másnak is meg kellene mutatnia, kockáztattam meg. Nem érdemlik, szigorodott meg Szűcs Sebestyén. Csak azt kérdik, mire lehet használni. Ezt pedig használni semmire sem lehet. Akkor ne is nézzék. Roppant határozott volt. A pöttyös, szoknyás kislány baktatott a folyosó felé. Az, akinek hiányzott elől a két foga. Olyan bánatos volt, hogy még a copfja is kókadozott. Te meg miért vagy olyan szomorú? Kérdeztem. Naív tefék mondani, sóhajtotta. Szereztem egy lyukaf labdát, de fennmire fel lehet használni. Borzasztó, rémült el Szűcs Sebestyén, már a gyerekek is. Kérőn néztem szomszédomra, és ő megértett. Végül is gyerek még, győzködte magát, és szigorúan a kislányra pillantott. Akarsz látni nagy pettyes bakócát? Hát perfe, hogy akarok. Derült fel a copfos, én pedig elszégyeltem magam, hogy lám, mindenki ismeri a nagy pettyes bakócát, csak én vagyok ilyen tudatlan. Szűcs Sebestyén beengedte a kislányt. Az csak állt, nézte a féltálcát, és olyan vidám lett, hogy a copfja már-már az égre merett. Köszönöm fépen, Szűcs Sebestyén bácsi, ilyen fép nagy pettyes bakócát még nem láttam, mondta a kislány, és elnyargalt. A gyerekek mások, mondta a borz, amíg végleg el nem rontják őket. Ekkor a racsoló kisfiú termett előttünk, aki tegnap a szakadt ugrókötélre tett szert. Nyűgös volt és rossz kedvű. Kérem szépen, Szűcs Sebestyén bácsi, kezdte. A Mavi azt mondta, hogy itt van hávom és fél nagy pettyes bakóca, és én nagyon szeretném megnézni, mert... Szűcs Sebestyén bólintott, és kinyitotta a konyha ajtót.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Képzeld.
2: Na?
1: Ma elmaradt a tesi óra.
2: Hogy?
1: A tanárunk szegény lebetegedett.
2: Ó, szegény, ágynak esett?
1: Szerintem csak megfázott.
2: Jaj, az ágynak esett egy mondás? Azt jelenti, hogy valaki beteg lett. Nem kell tényleg az ágynak esnie.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. Janina Porozsinska, a szeles idő. Átdolgozta Sebők Éva. Fűzfalván mindenki a szelet szitta. Öregapu azt panaszolta, hogy fütyül a kürtőben. Öreganyó, hogy süvít odakün. Az öreg kondás, hogy befúj az ablakrésen. A sánta pietrek, hogy letöri a virágait. Csak a kis Marcinak tetszett a szél. Mamuskám, de szépen fütyül ez a szél. Gonosz az angyalom, miatta nem lesz termés az idén, messze sodorja a porzószálakat, minden tönkretesz, kenyerünk se lesz. Adjon egy karéjjal, mamuskám, jutott Marci eszébe a kenyérről, hogy éhes. A szél pedig elmenekült a faluból, ahol mindenki csak rosszat mondott rá, s így töprengett. Az bizony igaz, hogy csak süvítek, meg vonítok, de mit tegyek, ha nem tudok énekelni? Ment a kakashoz, hogy tanítsa meg énekelni, de az csak kukorékolt. Ment a békához, az meg csak brekegett. S hát egyszer csak megpillantott egy madárjesztőt az apföldön, de nem ám akármilyet. Gyönyörű kisasszonynak volt öltöztetve, kalapja volt meg selyem szoknyája. Büszke is volt, annyira, hogy szegény szél a közelébe sem mert menni. Elsietett az orgonabokorhoz, illatot kért tőle, hogy méltó módon közeledhessen a szép kisasszonyhoz. Futott, száguldott vissza, hogy el ne illanjon az illata, odarontott, perdült a kisasszony elé, de jaj! A nagy sietségben letépte véletlenül a szép kisasszony kalapját. Léggömbre fújta fel a selyem szoknyáját, az meg persze ettől úgy megsértődött, hogy szóba se állt vele. Szegény szél nagyon elszomorodott. Baktatott vissza a falu felé, s hát látja, hogy a lentföldön Marci édesanyja hajlunk dolgozik, fiacskájának meg nagy kendőjéből függőágyat kötött a fűzfa két ágára, abban szendergett a gyerek. Ó, hát alszik ez a kedves kis Marci, gondolta a szél. Az egyetlen az egész faluból, aki szeretett, elringatom, hadd álmodjon szépeket. És lágyan, lassan fújdogálva ringatta a függőbölcsőt. A gabona meg csak erre várt. Kitárt a zöld virágait, földre hullajtotta porzószálait, ünnepélyesen, enyhén susogva felvetették fejüket az ezüst kalászok. Marci pedig aludt, és nem tudott semmiről semmit.

0: Tudor kukac kideríti.
1: Halihó, gyerekek! A mikrofon mögül! Tudor kukac köszönt benneteket, az én vagyok, a kukac, a padlásról.
2: Az emlősök, mint például a maci, hozzátok hasonlóan a tüdejével nyeri ki a levegőből az oxigént. A vízben élő állatok között is vannak tüdővel lélegző emlősök, például a bálnák vagy a delfinek. A halaknak vagy a cápáknak viszont kopoltyújuk van. Ők annak segítségével szűrik ki a vízből az oxigént. A rovarok légcsőrendszerrel szereznek maguknak oxigént. A torr és a potra oldalán aprócska lyukak vannak, itt megy be a levegő. A lyukak vékony csövecskékben folytatódnak, melyek behálózzák az egész testüket.
0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
3: Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Horváth Lili vagyok, és ma én fogok nektek mesélni. Szepes Mária, Pöttyös Panni. Pöttyös Pannit nem csak azért hívták Pöttyös Panninak, mert a nagymamája mindig piros pöttyös ruhába öltöztette. Ez a név akkor ragadt rá, amikor egy szép napon arra ébredt, hogy a bőre is tele van piros pöttyökkel. Nagymama! Kiáltotta csodálkozva. Nézd csak meg! Rajta vannak-e a pöttyök a ruhámon? Miért? Kérdezte nagymama a fürdőszobából. Mert azt hiszem, átugráltak rám, és nagyon rosszalkodnak.
7: A pöttyök?
6: Igen, viszketnek. Akkor már nagymama besietett a szobába, és megnézte a viszkető pöttyöket. Pannit ágyban tartotta, és elhívta a doktorbácsit. A doktorbácsi pedig megállapította, hogy Panninak bárányhimlője van. Az ajtóra piros cédulát ragasztottak, és Pannihoz nem mehetett más, csak a nagymama.
8: Miért van nekem bárányhimlő, mikor én kislány vagyok, és nem bárány?
6: Kérdezte Panni panaszosan, és szemrehányó csodálkozással nézett nagymamára. Mert ez szelíd himlő, olyan szelíd, mint a báránykák. Van mérges himlő is? De van ám. Külön kislányhimlő nincs? Nincs. Én semmilyen himlőt nem szeretek, és fel akarok kelni. Nem kelhetsz fel. Akkor hívd be hozzám Péterkét. Majd, ha meggyógyultál, ha behívnám Péterkét, ő is elkapná tőled a viszkető pöttyöket. A bárányhimlő ragályos. Péterke örülne neki. Biztosan tudom, Péterke szeret beteg lenni, mert akkor játékot hoz neki a mamája. Bárányhimlőért mit szoktak kapni a gyerekek? Semmit. Játékot pedig akkor kapsz, ha nyugodtan ágyban maradsz, míg elmúlik a himlőd.
8: Meddig kell ágyban maradnom?
6: Talán egy hétig. Pannit nem lehetett megnyugtatni. Mikor nagymama azt sem engedte, hogy lemenjen a kertbe játszani, keserves sírásban tört ki.
8: Ne sír, kislányom, mondta a nagymama.
6: Mindjárt eljátsszuk a mai bárányhimlő játékot. A bárányhimlőnél ugyanis minden nap van egy új játék. De csak akkor játszunk, ha nem sírsz. Síró gyerekkel nem lehet játszani.
8: Már nem sírok,
6: mondta Panni hüppögve. Nagymama apró papírcsónakokat csinált, spálcika evezőket. Leterített az ágyra egy pokrócot, Az volt a tenger. Építőkockákból és doboztetőből meg szigetet készített. A szigeten lakott a porcelánbaba, akit az elefánt, egy rémséges szörnyeteg elrabolt és fogva tartott. A mackó, a zsiráf és a csacsi nagy hajókon sietett a baba segítségére. Közben viharba kerültek, cápákkal harcoltak, megküzdöttek a szörnyeteggel, aztán kiszabadították a babát. Másnap áruházat játszottak, nagymama kis papírerszényt csinált Panninak, aztán berendezte az áruházat. Mindent lehetett kapni benne, mert óriási áruház volt. A cukorka osztályon a baba szolgált ki, a játék osztályon a csacsi, a ruha osztályon a mackó. A zsiráf volt a felügyelő, mert hosszú nyakát hajlítgatva minden rendetlenséget meglátott. Harmadnap óvodát játszottak, negyedik nap cirkuszt, ötödik nap állatkertet beszélő állatokkal. Minden napra jutott valami nagyszerű szórakozás. Ezek a játékos bárányhimlő napok valósággal elrepültek. Panni észre sem vette, és már is meggyógyult. Bárányhimlőkor sokkal kevesebb ideig tart egy nap, mint máskor, mondta utó Péterkének a kertben. A betegségtől? A játszástól? Nem igaz, csak hencegsz? Kérdezd meg a nagymamámtól. És honnan kaptad a bárányhimlőt? Nem tudom. Lehet, hogy a ruhámtól. Pöttyös lettem. Ha akarod, rád adom a kötényemet. Az is pöttyös.
8: Nem kell, tartsd meg magadnak. Fiúk nem hordanak pöttyös kötényt.
6: Péterke szőke üstöke felmerett a méltatlankodástól. Pedig titokban nagyon irigyelte Pannitól a bárányhimlőt, de nem akarta mutatni, ezért inkább hangosan ugratni kezdte.
8: Pöttyös Panni! Pöttyös Panni!
6: Addig ismételgette, kiabálta ezt fél lábon ugrálva, míg Panni nevéhez hozzáragadtak a pöttyök, s attól kezdve mindenki Pöttyös Panninak szólította.
3: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
9: Hát elképzeljük, hogy csodálatosan süt a napocska, hogy bárány felhők úsznak az égen, csivitelnek a madarak, és elszáll felettünk egy csillogó szárnyú repülőgép. Integetünk neki. Sziasztok, madarak! Szia, repülő!

Jó, erős vagyok, bizony, bizony, jól megnövök. Igen, igen, és jól vagyok. Wow, ugrálni jó, jó, jó, és úszni jó, jó, jó, és futni jó, jó, jó, és jól vagyok. Wow, énekelj velem, la la la la la. Na most ti jöttök, figyelj!

vagyok, ja, ja, erős vagyok, bizony, bizony, jól megnőrök, igen, igen, és jól vagyok, wow, ugrálni, ja, ja, ja, és úszni, ja, ja, ja, és futni, ja, ja.

Uranio. Yo, yo, és úszni, yo, yo, yo, és futni, yo, yo,

0: Amit most hallgatsz, az a...
1: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
2: Képzeld, mi történt velem?
3: Na, mesélj, kíváncsi vagyok.
2: Játszottam a szobámban, és anyukám megkért, hogy segítsek teríteni a vacsorához. Rögtön mondtam, hogy jó, persze, csak még játszom egy kicsit. Aztán apukám arra kért, hogy vigyem le a szemetet. Arra is azt mondtam, hogy jó, mindjárt. Majd a tesóm is odajött, hogy segítsek neki rajzolni egy autót. Erre is azt mondtam, hogy mindjárt. Végül olyan sok dologra mondtam azt, hogy segítek, megcsinálom, hogy aztán sajnos semmire sem maradt időm.
3: Nos, tudod, erre szoktuk mondani. Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka.
2: Szarka? Miért pont szarka?
3: Ezt arra értik, hogyha valaki többet vállal, mint amire képes, és nem tudja számon tartani a dolgokat, akkor előfordul, hogy végül semmit sem tud belőlük megvalósítani. Legközelebb figyelj arra, hogy egyszerre csak egy dolgot ígérj, de azt csináld is meg.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
5: Rádió egyfejűeknek.
6: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A Solymári csóga. Felolvassa Kőszegi Ákos. Magyar népmese. Igazságos Mátyás királyról tudnivaló, hogy úrtól, szegénytől egyformán megkívánta a kötelességtudást. Aki a kötelességének eleget nem tett, azt hamar ráncba szedte. Egyszer a solymáriakat kapta kötelességmulasztáson a király. Megtudta, hogy 3 esztendeje nem fizettek már egy batka adót se. Nosza, szalajtott is mindjárt egy lovas stafétát a solymáriakhoz. Azt üzente urunk királyunk, hogy nyomban fölmenjen hozzá a solymári bíró, mert beszélni akar a fejével. Trombitálta ki a staféta a solymári piacon. Ha holnap ilyenkorra ott nem lesz a budai várban, holnap után ilyenkorra már a lábához kerül a feje. Azzal a követ elnyargalt, a solymári bíró pedig földhöz pukkantotta a bírósüveget. Ebb legyen solymári bíró, nem én! Fohászkodta el magát. Keressetek a süvegbe más embert! Nekem drágább a fejem a süvegnél! Nosza, a kisbíró kapta a süveget, s bekopogtatott vele minden háznál. De bizony senki se akarta beledugni a fejét. Bujkáltak előle, ki padlásra, ki pincébe. Nem kívánkozott Solymáron senki sem bíró lenni. Utoljára aztán a falu végén talált a kisbíró egy bojtárlegényt, aki nem szaladt el a süveg elől. Irhás subán hevert a szép gyepen, s onnan hegyesen fütyörészett, mint a rigó. No, öcsém, toppant elé a kisbíró, téged az Isten is solymári bírónak teremtett. Már miért teremtett volna? Tátotta el száját a legényke. Azért, mert ilyen szépen tudsz fütyülni. Márpedig most az a törvény, hogy azt választjuk bírónak, aki legszebben fütyül. Hát ez szép törvény, húzta a fejébe a fiú a söveget. Csak azt szeretném most már tudni, mi lesz a hivatalom. Kereke világon semmi egyéb, csak a süveget kell hordoznod és fütyülgetned benne napszámra. Most pedig fölmégy Budára a királyhoz, mert nagyon szeretne veled megismerkedni. Én is ő vele, bólintott rá a legényke jókedvűen. Azzal a nyakába akasztotta a tarisznyáját, s napáldozattáján már a budai vár tövében kocogott. Azaz, hogy nem nagyon kocogott, mert egy öreg csókát látott tollászkodni a kökénybokrok közt, s egyszerre meglassította a menést. No, ezt megfogjuk, kapta le a bírósüveget, s hirtelen ráborította a madárra. Gyere a tarisznyába, ne mondják a solymáriak, hogy üres kézzel tértem meg Budáról. Azzal betarisznyálta a csókát, s most már csak ugyan meg se állt addig, míg a királyi vár ajtón állója keresztbe nem fektette előtte az ásóját.
2: Ki vagy? Mit akarsz?
1: Én bizony a solymári bíró vagyok, mondta kevélyen a bojtár. A királyhoz igyekszem, mert szeretne velem megismerkedni.
2: Bizonyosan az adót hozza a tarisznyában,
1: súgtak össze az udvari népek, és bevezették a solymári legényt a király elé a madaras szobába. Mert hogy szavam ne felejtsem, élt-halt Mátyás a szép szavú madarakért. Most is tele volt mind a két válla csízzel, pintyőkével, a tenyerében meg egy tarka-barka madárka fütyörészgetett.
2: Szép jó estét!
1: Billent be az ajtón, és mindjárt megkérdezte a madaras embert, melyik e közt a sok tarka madár közt a király.
2: Én vagyok, szögezte rá a szemét a madaras ember. Hát te kifi a csikaja vagy?
1: Ugyanúgy-e, hát csak ugyan kell med az, mosolyodott el a solymári bojtár.
2: Majd meg nem ismertem a sok madara közt. Hát én meg a solymári bíró vagyok.
1: Úgy, te vagy az a híres, rebbentette el magától Mátyás haragosan a madarakat.
2: Hát miért nem szoktátok ti az adót elküldeni?
3: Micsoda?
2: Csóválta meg a bolytár a bírós üveget. Hát még most se ért ide. Pedig mink egyebet se csinálunk 3 esztendeje, csak az adót küldjük. Eredj adó, Budavárba, eredj!
1: No de erre a tréfára már csak ugyan megharagudott Mátyás, s fölemelte az aranygombos botját, hogy a nyaka közé szedjen a követnek. De az megneszelte a szándékát, s egyszerre kiugrott a madaras szobából. De nem csak kiugrott, hanem a kilincset is úgy megkapta a 2 markával, hogy Mátyás ki nem bírt szaladni utána, akárhogy rángatta az ajtót.
2: Eresz ki, te ember! Mondta félig bosszúsan, félig nevetve, mert mulattatta is egy kicsit a legényke együgyűsége. Nem addig, míg a botodat ki nem adod, uram, mert még valami kárt tehetnél bennem, alkudott a solymári bíró, s nagy jókedvében olyan fütyülést csapott, mint 100 fekete rigó. Mátyásnak elmúlt a haragja, ahogy a fütyülést meghallotta. Azt hitte, valami ritka madár, s megbékülve kiabált ki a szobából. Megállj, te ember! Még az adót is elengedem, ha azt a szép szavú madarat nekem adod. Nagyon szívesen, egyezett bele a bolytár, s egyszerre eleresztette a kilincset. Ha nem megállj, uram, majd én veszem ki a tarisznyából a madarat, mert nagyon fürge portéka ám ez. Ki is nyitotta a tarisznyát hirtelen, azzal hús, úgy kirepült belőle a csóka, mintha soha benne se lett volna. Éjnye, te csiribiri ember, gyulladt megint haragra a király, hiszen nem is rigó volt az, hanem csóka. Hát persze, hogy az volt, hagyta helyben a bolytár. Tudnivaló, hogy Solymáron úgy fütyül a csóka, mint máshol a rigó. No, azt szeretném én hallani, fenyegette meg Mátyás az ujjával a bolytárt. A színem elé ne kerüljetek többet, míg fütyülő csókát nem hoztok. Add írásba, uram királyom, borult térdre rimánkodva a bolytár, mert másképp el nem hiszik otthon, hogy ilyen bölcs parancsot adtál nekem. Vígan ballagott haza a solymári bíró. Vitte a tarisznyában a nagy pecsétes írást, hogy solymári embernek nem szabad a király színe elé addig kerülni, míg olyan csókát nem fognak, amelyik úgy fütyül, mint a fekete rigó. S üzengethetett ezután a kincstartó az adóért. Mindjárt a király keze írását tartották a követ orra alá. Nem találtuk még meg a fütyülő csókát.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sugármese Rádió. Képzeljétek, remek ötletem támadt. Délután elmegyek piknikezni a barátaimmal. Ti voltatok már pikniken? Tudjátok, hogy mit jelent? A piknik azt jelenti, hogy kimegyünk a szabadba. Egy parkba, egy rétre, vagy akár az erdőbe. Leterítünk egy puha plédet a fűre, és ott eszünk, beszélgetünk, játszunk. A piknikezésnek igazi varázsa van. A friss levegő minden finomabb. Ha egy tó vagy folyó közelében ülünk le, közben nézhetjük az úszkáló kacsákat és hattyúkat. Az erdőben pedig hallgathatjuk a madarak csicsergését, és felfedezhetjük a természet apró csodáit. A piknikre általában viszünk egy kosarat is, tele van finomságokkal, szendvicsekkel, gyümölcsökkel, süteményekkel és innivalóval. A piknikezés persze nem csak az evésről szól. Ilyenkor együtt játszunk, labdázunk, énekelünk, nevetünk. Egyszerűen jól érezzük magunkat a barátainkkal és a családunkkal. Az egyik legfontosabb szabály, hogy a piknik befejezésekor mindig szedjük össze a szemetet. Vigyáznunk kell a természetre, hogy máskor is ilyen szép maradjon. Na, én már megyek is készülődni. Ha van kedvetek, menjetek ti is piknikezni a szabadba. Ki tudja, lehet, hogy még találkozunk is. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek, Lázár Ervin Csacsarka mese történetét hallgathatjátok. Kedves gyerekek, akár hiszitek, akár nem, én vagyok a meseíró. Igaz, hogy már nagyon régen nem írtam mesét, mert a mesehősök nagy évben elkerülnek. Márpedig mesehősök nélkül nem lehet mesét írni. Talán azért kerülnek el, gondoltam, mert nem szeretik ezt a nagy zajt, meg ezt a negyedik emeletig érő benzinszagot. Mivel, hogy a város közepén lakom, s mit agadás, itt mindig zúg, csörög és morog. Kamionok robognak, autók dudálnak, aszfalttörőgépek recsegtetnek. Szóval zuhog és döng, recseg és ropog, és közben persze kátrányszag, olajbűz, benzinpöffenet. Kedvelheti ezt egy mesehős? Amikor én se kedvelem? Úgy döntöttem, elmenekülök a városból. Elővettem a térképet, és addig keresgéltem rajta, amíg meg nem találtam a föliratot. Világ vége falu. Nosza, ez kell nekem. Azonnal nekiindultam, megkerestem. Erdő közepén egy picike ház, az udvarán gyümölcsfák, virágillat, és olyan, de olyan csönd, hogy serceg bele az ember dobhártyája. Kényelmesen hátradültem, na, mesehősök, jöhettek. Eltelt egy hét, nem jött senki. Eltelt még egy, a senkinél is senkibb. Már épp elfogyadni készültem a szomorúságtól, amikor nagy recsegés, ropogás, hát ez meg micsoda, egy oroszlán rontott be az udvaromba. Már éppen az egérjukba akartam bújni ilyettemben, amikor azt mondja a szerencsétlen vadállat. Jaj, ments meg, bújtas el! Megkönnyebbültem, és mutattam neki az egérjukat. Ide búj! Zsupsz, már benn is volt. Aztán kérdezgettem, mitől fél, de csak azt hajtogatta. Jaj, jaj, jaj. Máig is hallgathatnám, ha kisvártatva nem jön a világvégi falu postása. Táviratot hozott a családomtól, a dübörgő nagyvárosból. Így szólt. Nagy zűr van, azonnal gyere, menten lóhalálában. Már az utca végén látszott, hogy nagy a baj, a szirénázó rendőrautók a házunk előtt, egy pohos, piros tűzoltóautó is ott villog, és ember-ember hátán. A családom ott reszkett a kapu előtt. Jaj, mondták, jött egy szakállas ember, csizmalógott a nyakában, beterelt egy fura társaságot a szobádba. Kicsodákat? Kérdeztem. Hallhatod, mutattak fölfelé. Az már igaz, észveszejtő ricsaj hallatszott a lakásunkból, kakadu kereplés, szamáriá, farkasordítás, oroszlán trombita. Helye uja. Azért jöttek, hogy írjál róluk egy mesét. Első nap még csöndbe voltak, de mostanra hallod? Így dübegurultak, zeng tőlük az utca, a kerület, a város, itt a rendőrség, a tűzoltóság, a

0: a dagadó, morvaiból fakadó. Sarokban egy különös úr lisztet szitált a fejére. Ne nézz arra, szitálok te balga, úgy lehet megéred, még ezt te is megérted. Egy ormányos a könyvespolc tetején ült. Én vagyok az elefánt. Rúgtam gólt egy garmadát. Csak úgy leszek világbajnok, hogyha izibe hozzáfogsz, és akkor az asztal alól füles vagyok. Jaj, de félek! Egy oroszlán ide téved. Fölfal engem, akkor aztán hova lesz a dobókockám? No, mondtam ekkor, és a dobókockás úrra néztem. Még hogy te füles vagy, hiszen akkora agyaraid vannak, mint egy kardfogú tigrisnek. De hiszen te előled menekült az a szegény oroszlán a világvégi faluba. Te vagy a morvai féle oroszlán falu, csacsafarkas. Ne povellálj annyit! Írjad a mesét, nem érünk rá, dolgunk van, kiabálták. Uraim, kell hozzá egy kis idő, mondtam megrendülten. Engedjék meg, hogy megnyugtassam a kintieket. Azzal lementem a földszintre, megmagyaráztam, semmi baj, csak egy mese készülítem. Elhúzott a rendőrség, elnénózott a tűzoltóság, eloszlott a tömeg. Én meg lassan ballagtam fölfelé, ajaj, mit is írok róluk. Beléptem a szobába, üres. Megszöktek. Azóta is keresem őket. Ma reggel jutott eszembe, mit is mondott az a szitás. Ne nézz erre, arra. Szitálok, te balga. Úgy lehet, megéred, még ezt te is megérted. Na persze, már értettem is, hogy a Szitás utcában keressem őket, a Szitás utcai óvoda falán, és tényleg ott vannak. Ha arra jársz, magad is megnézheted, mennyivel jobban jártak, mintha mesét írtam volna róluk.
1: Sziasztok, Mili vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Január előjár, a nyomában február. Március szántóvető, április nevettető, május szépen zöldelő, június nevelő, július érlelő, augusztus csépelő, szeptember gyümölcshozó, október borozsó, november télelő, december pihenő.
3: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok, most én mondok nektek egy mesét. Az okos szabócska. Volt egyszer egy nagyon kevés királykisasszony. Ez a királykisasszony hírül adta hetet hét ország ellen, hogy ahhoz megy férhez, aki az ő találós meséjét kitalálja. Jöttek is az udvarba mindenfelől királyfiak, hercegek, grófok, bárók, nagysüvegű tótok, válogatott cigánylegények, de amit a királykisasszony feladott, egy sem tudta megfejteni. Na, ez még nem volt elég, de még ki is csúfolta a legényeket, s lassanként nem akadt senki, aki szerencsét próbáljon. Mikor már azt hitték, hogy senki emberfia nem vállalkozik többet, három szabó legény összebeszélt, lesz, ahogy lesz, ha már annyian próbálták, ők is próbálnak, miért ne? A legkisebbik legény olyan, teddels, eléseved legényecske volt, se szabni, se varni nem tudott becsületesen. A dolog sem fért a nyakára, fél kótya is volt szegény feje, mondta is a másik kettő, jobb, ha itthon maradsz, s fótot fótra vetsz, te boldogtalan. De beszélhettek, ment ő is, hátha. Na, majd meglátjuk. Hát fölmennek a palotába, jelentik magukat. A királykisasszony mindjárt feladja a kérdést. Kétféle hajam van. Miféle szín az egyik, miféle a másik? Hát csak ennyi az egész, mondotta az első szabó legény. Fekete az egyik, fehér a másik. No, bezzeg, kacagott a királykisasszony. Felejt, te másik. Se nem fekete, se nem fehér. Barna az egyik, vörös a másik, felelt a második legény. Hogy is ne, kacagott a királykisasszony. Állj elé, te harmadik. Elé áll a szabócska, s mondja nagy bátran, a királykisasszonynak ezüst, meg aranyhaja van. az pedig két

0: kétféle szín. Hely, lefittyent a király kisasszony ajka, bezzeg nem kacagott, mert a szabócska eltalálta az igaz valóságot. Szinte elájult ilyettében, hogy most már ehhez a cingár kasziba lábú szabócskához kell feleségül mennie, hanem mikor nagy nehezen magához tért, azt mondja a szabócskának. Ezzel még nem leszek a feleséged, szabócska, egyéb is vár rád, van az istálóban egy medve, azzal kell hálnod ma éjjel. Ha reggel életben talállak, akkor a feleséged leszek. Bizonyos volt abban, hogy a medve 1000 darabra szaggatja a szabócskát, de a szabócska nem ijedt meg, azt mondta, egy életem, egy halálom, érted, ezt is megpróbálom. Este bement a szabócska a medvéhez, és ahogy belépett, a medve már a két hátulsó lábára állott, a két elsőt ölelésre tartotta, úgy ment a szabócska elé. Csak lassan, lassan, várj egy kicsit, mondotta a szabócska, aztán ügyet sem vetett a medvére, belenyúlt a zsebébe, onnét kivette egy marék diót, azt elkezdte ropogtatni, s a belé tenni. Olyan jó ízűen csámcsogott, hogy a medvének folyt a nyál a szájából, s nagy étvágya lett a dióra. A szabócska ismét belenyúlt a zsebébe, adott egy marékkal a medvének is, ez azonban nem dió volt, hanem kavics. Bekapja a medve a kavicsot, rágja, ropogtatja, de bezzeg a kavics nem roppant ketté. Hát, mi dolog? Morogott a medve. Erősebb volna a te fogad, mint az enyém. Hallod-e, tört fel nekem a diót. Mit? Gúnyolódott a szabócska. Hát, te nem tudod feltörni ezeket a nyomorult kicsi diókat? Azzal elvette a medvétől a kavicsokat, hirtelen kicserélte dióval, sorba feltörte. De már ez csuda dolog, dörmögött a medve. Még egyszer megpróbálom. A szabócska ismét adott neki egy marék kavicsot. A medve rágta, ahogy csak bírta, de egyetlen egyet sem tudott ketté roppantani. Hát hiába be kellett lássa, hogy a szabócskának erősebb foga van, s hozzá sem mert nyúlni. Közben a szabócska hegedűt húzott elé a köpenyege alól, elkezdett muzsikálni. A medve meg hopp, elugrott, táncolt, majd kiugrott a bőréből széles jókedvében. Mikor jól kitáncolta magát, kérdi a szabócskát. De, szabócska, nehéz-e a hegedülés? Gyermekség, mondotta a szabócska, nézz ide. A bal kezemmel megfogom a hegedű nyakát, a jobbal húzom, vonom a vonót felfelé meg lefelé, ennyi az egész. Igazán? No, ezt én is szeretném megtanulni. Egész nap muzsikálnék és táncolnék akkor. Ez lenne csak a jó világ. Ugyan bizony megtanítaná-e? Hogyne, tiszta szívvel, ajánlkozott a szabócska. Hanem a körmeid nagyon hosszúk. Elébb le kell vágni azokat. Helyes, mondta a medve, vágd le. Azzal a szabócska becipelt egy gyalupadot, a medve lábát feltétette, jó erősen oda csavarta. No most várj egy keveset, mindjárt hozom az ollót. Volt is eszébe. Lefeküdt egy szegletbe a szalmára, aludt reggelig, mint a bunda, pedig a medve úgy ordított, hogy majd szétduvadt az istáló. Hallotta a király kisasszony a medve ordítását, szentül hitte, hogy a szabócskát miszlikbe szaggatta. Jókedvűen kelt fel reggel, úgy ment ki az istálóba, de bezzeg lefittyent az ajka, mikor látta, hogy a szabócskának kutya baja sincs. Most már hiába minden, nem másolhatta meg a szavát. A király sem vette tréfára a dolgot, befogott aranyos hintóba, azon ment a szabócska meg a király kisasszony templomba esküvőre. Ám alig, hogy a hintóba ültek, a másik két szabólegény, akik majd megpukkadtak az irítségtől, hogy azt a nyomorú kis szabócskát ilyen nagy szerencse érte, szaladott az istálóba, s a medve lábát kiszabadították. Nosza, a medvének sem kellett egyéb. Esze nélkül szaladt a hintó után, ordított veszettül. No most véged van, szabócska, mondotta a király kisasszony. De a szabócska nem ijedt meg, hirtelen a feje tetejére állott, a két lábát kidugta hátul a hintó ablakain, s torka szakadtából kiabált. Látod a gyalupadot? Megint ide kerül a lábad, medvekoma! De hiszen a medvének sem kellett egyéb. Megfordult, úgy elfutott, mintha szemét vették volna. A Szabócska meg a király kisasszony azalatt a templomba értek, ott megesküdtek, holtomiglan, holtodiglan, úgy éltek, mint két gilice madár. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: A zsiráf!

friss levelekből, mint a megízhet. Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam. Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam.

0: Yum, yum, yum, yum, yum. Yum, yum, yum, yum, yum.
1: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt.
2: Volt egyszer egy kócbaba, kenderkóc volt a haja, csutka volt a dereka.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: A királyfi és a felesége. Aki elmeséli nektek, Pálos György.
4: Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovasembernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki. Te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni. Te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb. Azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt vele.
3: A királyfi és a felesége című mesét hallottátok.
5: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
2: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Mondjad hát, széna! Egyszer volt, hol nem volt, volt egy ember. Nem messze ide gyalak után. Volt ennek az embernek annyi leánya, akár a rostalika. De az egészre sem kellett annyit ügyelni, mint a legkisebbre. Furfangosabb volt az adta leánya még az ördögnél is. Annyit se hajtott apja szavára, mint egy mákszem. Verték, ütötték, nem használt. Leány egyszer fogja magát, s elszökik. Meg sem állott nagy galamb falváig. Ahogy odaér, beáll szolgálatba. Jó dolga volt, serény volt, megszerette egy legény, s elvette feleségül. Élnek egy darabig békességben, de azt mondja egyszerűen a nyecske az urának. Hallod-e? Menjünk el apám uramékhoz, hadd lássuk, élnek-e, halnak-e. Neki cihelődnek, felkészülnek, szekér elé fognak két tehéntinót, s elindulnak gyalakuta felé. Mikor mendegélnek Szentgyörgyön keresztül, meglát az asszony egy bogja szalmát a csürkertbe. Mondja az urának. Né, látod-e, mekkora szénabogja van a hajt? Mondja az ura. Nem széna az, a nem szalmabogja, feleség. Az nem, hallod-e, mert az széna. Szalma az, mondja az ura. A hajt úgy összevesznek, hogy a menyecske haját tépte nagy bosszúságába. Szitta az urát, miért nem mondja ő is, hogy széna? De az ura mindig csak azt erősítette, hogy szalma. Erre a menyecske felkapja az ecetes korsót, s úgy a tinók közé teremti, hogy mind miszlikbe megy. A tehén tinók megijednek, megfutamodnak, keresztül, kasul az úton, mindent összerontanak. Eleget mondta az ura, hogy ne bolondoskodjék, de a menyecske egyre csak azt kívánta, hogy az ura mondja azt, hogy széna. De az csak azt mondta, hogy szalma. Erre még jobban nekidurálta magát a menyecske. Az inget is letépte a nyakából, sírt, duzzogott. Az ura csak csillapította, mondta neki. Feleség, közel vagyunk gyalakutához, ott minden ember ismer, hagyj fel a bolondsággal. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Megérkeznek az apjáékhoz. A menyecske összekörmölve, borzasan megtépázva leszáll a szekérről. Egyenesen bemegy a házba. Nem szól senkinek egy szót se. Eleget kérdi az anyja, hogy mi lelte, mi baja. Lefeküdt csak a menyecske az ágyba, s hallgatott, mint a néma. Hiába kérlelte az ura. Kelj fel, feleség, mert szégyen a dolgod. Ne tedd magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Este lesz. Jönnek, mennek a látogatók, az atyafiak. Egy sem marad el a menyecske látogatástól, mindenki sajnálkozik a betegségén. Hívják vacsorára, nem megy. Ágyat vetnek máshová, hogy feküdjék oda. Egyet sem szól, meg sem mozdul. No, ez bizony meghalt, mondja egy atyafi. Elmennek a pap után. Addig az ura csak pusmogja neki. Állj talpra, mert mindjárt megmondom, hogy csak teszed magad. Mondjad hát, széna! Az bizony csak szalma. Eljő a pap, áldást mond, imádkozik, s azzal elmegy. Megvirrad, nézegetik, hogy éle még a menyecske, vagy meghalt. Hát, se nem szól, se nem szuszog, a szemét is behunja. Gondolja magába, hogy majd rájeszt az urára. Az ura pedig csak pusmogja neki. Ne bolondozz, feleség! Mindjárt nyújtópadra tesznek, harangoznak, rútul lesz a dolgod.
1: Mondjad hát, széna!
4: Az bizony csak szalma!
3: Felteszik a nyújtópadra, siratják, kivált, mikor megkondítják a harangot, s eljön a temetés ideje, koporsóba teszik, szólnak a harangok, mindenfelől bomlik a tenger nép, Lezárják a koporsót, a pap prédikál. Mikor elvégezni a prédikációt, ismét pusmogja a szegény ember.
4: Feleség, vége az életednek, mindjárt isznek a temetőbe. Szólj, ébredj!
5: Mondjad hát, széna!
4: Az bizony csak szalma!
3: Megindulnak a temetőbe, leteszik a sírhoz, hogy ereszék le a kötéllel. Odasúlódik az ember, ismét csak pusmogja.
4: Feleség, add meg magad!
3: Mindjárt letakarnak, soha még a világ-világ ki nem jössz innét.
5: Mondjad hát, széna!
4: Az bizony csak szalma!
3: Leeresztik a koporsót, minden ember egy gajat vet rá, aztán szépen betakarják. No, a nép elmegyen. Menyecske most veszi észre, hogy milyen bolondul cselekedett. Azt mondja magába.
5: Bár az ördög vitt volna el engem.
3: Erre a szóra hallja, hogy valaki a sírját ássa. Megörül, hogy az ura meggondolta magát, bizonyosan ő ás. De hát az bizony nem úgy volt, az ördög ásta. Szépen felnyitotta a koporsó, és azt mondta Menyecskének. No, ha engemet kívántál, gyere velem, ülj fel a nyakamba. Felül bíz a Menyecske, mégpedig jó peckesen, és kikerekednek a földszínére. No most szállj le, mondja az ördög.
5: Én-e?
3: Még feljebb ülts, amúgy sarkantyúzta, hogy vigye haza.
5: Szállj le, hé,
3: kiáltott az ördög.
5: Én,
3: felelt a Menyecske. Megijed az ördög, hogy már mi az Isten harangját csináljon vele. Fut egyik hegyről a másikra, sebesen vágtatva. Amint fut, találkozik egy vörös csákos huszárral. Istenkedik neki, hogyha megszabadítja Menyecskétől, gazdag emberré teszi. A huszár előbb szépen megfogta, de amikor látja, hogy nem használ a szép szó, kirántja a kardját.
5: Szállj le, kutya teremtette, mert mindjárt megöllek a kardomban.
3: Menyecske sem veszi tréfára a dolgot, s leszökik az ördög nyakába. No te huszár, mondja az ördög, jóért jóval fizetek. Én most elmegyek a király udvarába, belébújok a királynéba. De gyere oda, csak annyit mondj, indulj komám. De addig ki ne hajts engem belőle, amíg a király neked nem ígéri a leányát, s holta után egész királyságát. Aztán egy más királynéba bújok, abból is hajts ki egy jó summa pénzért. De vigyázz, amikor a harmadikba bújok, onnét ki ne hajts, ne is próbálj. Elmegy az ördög, s belé buvik a királynéba. Egyszeriben mindenféle tudósokat hívott a király a birodalmába, hogy mind elégyüljön. Mind elégyülnek, de egyik se tud a királynén segíteni. Megérkezik a huszár is, bejelenti magát, s bemegyen. Hát a királyné már éppen halálán van. A körülötte levők mind sírnak, szipognak, úgy sajnálják, hogy kifogynak belőle. Előállt akkor a huszár, megfogja a királyné kezét, s gondolkozik. Keresztet vet a királyné homlokára, s azt mondja, indulj, komám! Egyszeriben kibújik az ördög. De hogy szóval össze ne keverjem, addig a huszár nem fogott semmibe, míg a király meg nem ígérte, hogy neki adja a leányát, s holta után egész királyságát. Elment hát az ördög, s belébújt egy másik királynéba. Összehívtak, amennyi doktort az országban csak volt. Te egy se tudod segíteni rajta. Azon közben híre megy a huszár gyógyító tudományának, s elhívják. Ő bizony ki is ugratta az ördögöt egy jó summa pénzért. Elmegy az ördög a harmadik országba. Beléhelyezkedik a királynéba, egész lelke nyugodalmára. Nem félt, hogy a huszár ismét zaklatja. A harmadik király is meghallja a huszár hírét, küldött is érte, ígért rengeteg sok pénzt, csak hogy meggyógyítsa az ő drága feleség. Kiált is egyet a huszár. Indulj, komám! De bíz az ördög egyet sem mozdult. Úgy hallgatott, mint a süket disznó a rosban. Indulj, komám! Az ördög nem mozdul. Harmadszor is neki húzakodik a huszár.
5: Fékom teremtette!
3: Indulj, mert jön a székely menyecske!
5: Egyéb se kellett a szegény ördögnek. Úgy kipattant a királynéból, mint a nyúl a bokorból, és úgy neki iramodott, hogy még a mai szent napig is mind fut. Holnap legyen a ti vendégetek!
0: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Napközben többször is kortyoljatok egy kis vizet, hogy mindig frissek és derűsek legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós versikék. Égen úszó pehelypaplan, esőcseppek laknak abban. Mi az?
2: A felhő.
3: Szervusztok, gyerekek! Bannár Géza vagyok. Zelg Zoltán, a szekrény álma. Mindenki aludt már a szobában, csak a fali óra ketyegése hallatszott. A bútorok is elaludtak. Ugye nem tudtátok, hogy a bútorok is szoktak aludni? S nem hinnétek, hogy álmodni is szoktak, pedig így van. És most elmondom nektek, mit álmodtak azon az éjszakán a szoba bútorai. Egy piros csőrű, sárgalábú madár szállott a levegőben, fölötte felhők alatta útra kelt fa levelek. De hiába kémlelte a tájat, sehol egy fa, melyen megpihenhessen. Pedig már fáradt volt a piros csőrű madár, nagyon fáradt. 9 folyón, 3 hegyen és 993 rét fölött repült át, s boldogan lepihent volna akármilyen csenevészbokron, akármilyen kopárfaágon, pedig nem ok nélkül kelt ilyen messzi útra. Azt hallotta egy sárga csőrű, piros lábú madártól, hogy túl a hegyeken, s túl a 9 folyón, egy erdő közes közepében van egy tölgyfa. Akkora tölgyfa nincs több az országban, s olyan öreg, hogy még arra is emlékszik, mikor a szél kibújt a barlangjából. De még arra is, mikor a nyulak farkasvadászatra jártak a szomszéd erdőbe. Ezt a tölgyfát indult megkeresni a piros csőrű madár, mert ezen a fán szeretett volna fészket rakni. Szállt is, már repült egy fél napja, mondta is, hogy elfáradt, megszólított hát egy alatta repülő falevelet. Hová, hová, falevél? A szomszéd erdőbe, a jegenye fához. Miért mégy oda a falevél? A gazdám küldött üzenettel. Aztán ki a te gazdád, falevél? Még azt sem tudod? Ő az ország legnagyobb tölgyfája. Akkor te az én falevelem vagy, kiáltotta boldogan a piros csőrű madár. Éppen a gazdádat keresem. Azt pedig könnyen megtalálod, igazította útba a falevél. Ne nézzél se jobbra, se balra, repülj csak egyenesen, és számoljál 999-et. Mire az ezrediknél tartanál, már ott leszel a tölgyfa felett. Így is történt, s a piros csőrű madár másnapra már olyan gyönyörű fészket rakott, hogy még a madarak királya se látott olyan szépet. Örült is neki álmában a szekrény, hiszen ő volt az a csodálatos tölgyfa, mielőtt még kivágták, mielőtt az asztalos műhelybe vitték, mielőtt szekrény lett belőle.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek verset. Kormos István, a nyár gyerekei. Kölyök felhőcske szendereg, csak ikre lesz esőhasas, vízen, szikrázó szőnyegen nyargal egy csepp török kakas. Leföl sétálgat a vödör, szélére szomjas fecske ül, barázdában két nyúl kotyog, oroszul, németül, csehül. Sárkánya szérűn, morrogó, torka gyöngy rossz szemet fuval, mézes Annuska játszogat kavicssal, halpattantyúval. A rétzöld lábakon szalad, fésülgeti hét újú szél, veremben répa aluszik, kukoricához tök beszél. Egy szalmasárga kis csikó pálca lábain fut, s nyerít, a völgyben ember bandukol, kék porkot tázza lépteit.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sugásmese Rádió.
1: Akáció, vakáció! Ezt a kis mondókát a kisiskolás gyerekek már jól ismerik. Az általános iskola utolsó napjain felírják a táblára ezt a szót, így várva a nyári szünet kezdetét. Mit is jelent a vakáció? Azt, hogy sok-sok szabadidőnk lesz játszani, pihenni és kalandozni. A nyár mindig tele van élményekkel. Süt a nap, meleg az idő, és rengeteg izgalmas dolgot csinálhatunk. Játszhatunk a szabadban, komukozhatunk, biciklizhetünk, labdázhatunk, vagy akár pancsolhatunk is a vízben. Sokan ilyenkor meglátogatják a nagymamát és a nagypapát, vagy más rokonokat. Ezek a látogatások mindig nagyon különlegesek. Finom ételek, közös játékok és sok-sok szeretet vár ránk. A nyár azért is olyan jó, mert több időt tölthetünk a barátainkkal. Kirándulhatunk, fagylaltozhatunk, eltölthetünk több napot is a játszótéren. És tudjátok, hogy miért szeretik a gyerekek annyira a nyarat? Mert ilyenkor minden nap egy kicsit olyan, mintha ünnep lenne. Nincs rohanás, több a játék, és minden nap tartogat egy új kalandot. A vakáció egy hosszú, napsütéses kaland. Használjuk ki minden percét, gyűjtsünk sok szép emléket, és élvezzük a nyár minden pillanatát. Sugásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csvritek, Moha és Páfrány. Hogyan keresték az öt garast? Moha meg Páfrány a mestjén ült. Egyszer csak elviharzott mellettük Fürjecske.
3: Hová, hová, Fürjecske? Miért sietsz annyira? Kiáltott rá Moha. Elvesztettem öt garast, és most keresem,
2: mondta Fürjecske, és már sietett is tovább, olyan gondterhelt volt, hogy még a tolla is lekúkadt. Moha egy ideig csóválta a fejét.
3: Bizonyára valahol a mesdjén hagyta a garasait. Menj, Páfrány, nézd meg, mondta.
2: Ő maga pedig visszament a házikóba. Páfrány bekukkantott minden kis rejtek helyre a mesdjén, megforgatott minden követ, de Fürjecske öt garasát csak nem találta. Végül egy zöld levél alatt bukkant rá. Ott feküdt pattanó, és Fürjecske öt garasát rakosgatta a pocakján.
3: Hol vetted azt a pénzt? Kérdezte Páfrány.
4: Én nem vettem, hanem találtam, mondta pattanó.
3: Akkor add ide nekem, és én visszaadom Fürjecskének, mondta Páfrány.
2: Oda ment pattanóhoz, és elvette tőle az öt garast. Ekkor pattanó felkiáltott.
3: Én azt a pénzt súlynak használtam, most borzasztó magasra kell felugranom. Hoppla, hopp!
2: Megropogtatta az izületeit, és átugrott a Páfrányt.
3: Páfrány zsebrevágta az öt garast, és hazament a házikóba. No, mi van? Megtaláltad? Kérdezte Moha.
2: Páfrány nem szólt semmit, csak csörgette a garasokat a zsebében.
3: Úgy látom, hogy te nem csak az öt garasra vagy olyan büszke, mondta Moha. Nem hát, húzta ki magát Páfrány. Remek dolgot tanultam pattanótól. Hát hallom, mi az? Firtatta Moha.
2: Páfrány elkezdett pattogtatni a hüvelykujjával, és már nem lehetett vele szót érteni, egyre csak pattogtatott a hüvelykujjával, és körüljárta az ágyat. Megmérte, hány arasz. Aztán hanyat feküdt az ágyba, úgy, mint pattanó.

0: Mohára pedig ráparancsolt. Ha szólok, nyújj be a zsebembe, fürjecske 5 garasáért, én meg átugorlak. Ez az a remek dolog, amit pattanótól tanultam.
1: Jól van, megteszem, úgysem hagynál addig békén, mondta Moha, és benyúlt Páfrány zsebébe az 5 garasért.
0: Páfrány megropogtatta az ízületeit, és nagyot kiáltott, mint pattanó. Hopplá, hopp!
1: De közben valahogy az ujjaival meg a sarkával feltépte a dunyát. A dunyából kiszabadult a toll, tódult ki az ablakon, nyomult ki az ajtón. És ami nem talált másfelé utat, az kirepült a kéményen.
2: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.
1: Lessing meséje, a hűséges kutya. A tolvaj napok óta a ház körül ólálkodott. Azt gondolta, majd ének idején lopakszik az udvarba, s onnét a házba, olyankor, amikor mindenki alszik. Kiszemelte magának az utat, mindent apróra meghányt vetett magában, még egy létrát is felfedezett a fészerben. Azt majd neki támasztja a háznak, s észrevétlenül felmászik a padlásra, azt is kirámolja. Megy majd minden, mint a karikacsapás, gondolta elégedetten. Már csak egy nehézség volt. A kutya. Volt ugyanis a gazdának egy hatalmas házőrző kutyája, egy jól megtermett komondor. Az egész éjszaka ide-oda járkált az udvarban, óránként 10-szer, 20-szor is elment a kerítés mellett. Mindent megszaglászott, minden neszre a fülét hegyezte, s ha valami gyanúsat talált, elkezdett dühösen ugatni. A tolvaj sokat töprengett rajta, hogyan bánhatna el a kutyával. Tudta, hogy erővel nem győzheti, s akármilyen óvatos, akármilyen furfangos, ennek a derékjószágnak az éberségét nem lehet kijátszani. A tolvaj nem egyszer volt már szorult helyzetben, s ilyenkor már nem egyszer sikerült kivágnia magát valami váratlan ajándékkal. Az ostobákat meglepte a bőkezűsége, s amíg csodálkoztak vagy örvendeztek, ő ügyesen odébb állt. Ilyesmit gondolt most is. Vett egy darab kenyeret, megtűzdelte szalonnával, aztán amikor leszállt az éjszaka, és elnyugodott a ház, minden ablakban kialudt a világosság. Nagyon óvatosan benyomta a kaput. Az recsent egyet, s azon nyomban ott termett a komondor. A furfangos tolvaj ekkor fogta a szalonnával tűzdelt kenyeret, és odavetette a kutyának. A komondor azonban ügyet sem vetett a koncra. Ó, te ostoba, mondta a tolvajnak. Mit gondolsz, ezzel megvesztegethetsz? Azt hiszed, egy darab kenyérért, meg egy kis szalonnáért hallgatni fogok, és hagyom, hogy kifozd a házat, és megkárosítsd a gazdámat. Azt már nem, barátom. S ha eddig netán azt hittem volna rólad, hogy tisztességes szándékkal léptél az udvarunkba. Kéretlen ajándékod eléggé figyelmeztetett rá, hogy rosszban sántikálsz. Nekiugrott a tolvajnak, s az örülhetett neki, hogy nem kapott többet 2-3 harapásnál. Így tanulta meg, hogy az igazi hűséget nem lehet megvesztegetni.
2: Mesés délelőttet! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Ach, schön, die Snow. Hol volt, hol nem volt? Élt hajdanán egy kereskedő, egy király, meg egy szegény ember. Mindhárman a közeli erdőbe jártak vadászni, és úgy ismerték azt, mint a tenyerüket. Hanem egy nap a kereskedő vadászat közben mégis eltévedt. Már órák óta bolyongott, kezdett besötétedni, de akárhogy kereste, nem találta az ismerős ösvényt. Végső elkeseredésében felkiáltott. Bárcsak valaki segítene rajtam, s megmutatná az utat, cserébe odaadnám a legszebbik lányomat, de még vagy három zsák aranyat is. Majd én segítek, mondta egy vékony hang. Körülnézett az ember, de senki fiát nem látott. És mikor a kereskedő lenézett a földre, akkor látja, hogy egy sündisznó áll előtte. Igencsak elcsodálkozott, ám nem telt el egy óra, s a sün kivezette a kereskedőt az erdő szélére. Ott megköszönte a segítségét, majd elváltak egymástól. Másnap aztán a király, éppen ott, ahol a kereskedő, ő is eltévedt vadászat közben. Kereste a kiutat, ám ő sem találta. És mint a kereskedő, ő is az éghez fohászkodott. Bárcsak valaki megmutatná az utat, hálából nekiadnám az egyik lányom és a fele királyságom. Majd én megmutatom, mondta egy hang, s bizony megint a sündisznó volt az. Csodálkozott a király, de ellenkezni nem mert. Hagyta hadvezesse ki az erdőből az apró állat. Harmadnap, hiszitek vagy sem, de a szegény ember sem találta az erdőből hazavezető utat. Mivel ő nem tudott jutalmat felajánlani, csak ennyit mondott. Bárcsak valaki kivezetne innen, rögtön gyermekemmé fogadnám. És akkor ismét megjelent a sündisznó. Majd én kivezetlek, mondta vékony hangján, és a szegény ember követte, míg el nem értek az erdő szélére. Ott aztán búcsút intett neki, és ment mindenki a maga dolgára. Teltek a napok, ám a sündisznó nem jelent meg, hogy begyűjtse jutalmát, és már mindhárman kezdték azt hinni, hogy az egészet csak álmodták. Ám ekkor valaki bekopogott a szegény emberhez. Édesapám, nyiss a ajtót! Hát ez meg ki lehet, gondolta magában az öreg. És amikor ajtót nyitott, látja, hogy ott áll előtte az aprócska sündisznó. A szegény ember állta a szavát, s beengedte újdonsült fiát. Másnap aztán így szólt a sün. Édesapám, van magának két aranya? Ugyan minek az? Kérdezett vissza zsémbesen a szegény ember. Csak bízz bennem, s meglátod, igazán gazdaggá teszlek. Majd a sündisznó megkérte a szegény embert, menjen el a piacra, vegyen neki egy fekete kakast és egy nyeregszerszámot. Az öregnek helyén volt a szíve, hát boldogan teljesítette. Mikor a sündisznó megkapta a kakast, egyből felnyergelte, majd a hátára ugrott. Így lovagolt el egészen a kereskedő házáig. Ott aztán bekopogott, s hangosan mondta. Engedj be, kereskedő uram! Megjöttem a jutalmamért! A kereskedő szomorúan ajtót nyitott, betessékelte a sündisznót, majd hívatta a lányait. Elmesélte nekik, hogy bizony egyiküket odaígérte annak, aki segít rajta, és most eljött az idő, valakinek hozzá kell mennie a sündisznóhoz. Az ki is választotta a legszebbiket, hintóba ültette, majd fogta a három zsák aranyat, és elindultak vele a szegény ember háza felé. De a kereskedő lánya olyan keservesen sírt, hogy a sün nem állhatta. Ha nem hagyod abba az okogást, inkább menj vissza apád házába. Megörül bizony a lány, hisz nem akart sündisznó felesége lenni. Visszahajtatott az apjához,
de a három zsák aranyat a sündisznónál hagyta. Az meg hazavitte, és éppen ahogy ígérte, gazdaggá tette a szegény embert. Egy nap aztán gondolt egyet, és a sündisznó felkerekedett, és ment egyenesen a királyhoz. Király uram, engedj be! Hol a fizetségem? Kiabálta a palota kapujából a sünd. A király már elfelejtette az állat jó tettét, és most fogta a fejét. Hiszen mindegyik lányomat egyformán szeretem. Melyiket adjam neked? Nem volt nehéz eldönteni, mert a háromból kettő sikítva rohant ki a teremből. És akkor azt mondta a legkisebbik. Apám uram, ha így szólt az egyesség, én a felesége leszek ennek a jóságos sündisznónak. A király egyik szeme sírt, a másik nevetett, és közben büszke volt, hogy ilyen önzetlen lánnyal áldotta meg a sors. Beültették aztán a királylányt egy aranyos hintóba, és elindultak az új otthonukba. A sündisznó most is a hintó mellett ügetett fekete kakasán, ám a királylány nem sírt, sőt, még ki is szólt neki. Ülj be mellém, kedves férjem! A sündisznó igencsak meglepődött. Hát te miért nem undorodsz tőlem? Kérdezte. Az élet neked szánt. Miért bánkódnék hát? Mondta nevetve a király kisasszony. S lássatok csodát! Abban a pillanatban a sündisznó fekete kakasa csodaszép pejparipává változott, a sündisznó pedig maga Daliás királyfivá. Mikor a lány meglátta, alig hitt a szemének. Mindjárt meg is állították a hintót, és egymás nyakába borultak. Aztán a királyfi elmondott egy varázsigét, és egyszeriben olyan gyönyörű kacsalábon forgó gyémánt palota termett előttük, amilyet még nem látott a világ. Azóta is ott élnek boldogan, ha meg nem haltak.

0: ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Erdők, mezők népmeséi. Bajzát Mária válogatása. A százlábú meg a földi giliszta. Kóreai mese. Egy barázda billegetőtől hallottam valamikor réges-régen, miért is nem ment feleségül a százlábú a földi gilisztához, és miért nem vette el a földi giliszta a százlábút. Réges-régen egy öreg kő alatt lakott egy világszép százlábú hajadon. Szép volt, de hiú is nagyon, egész nap a száz karcsú és kecses lábát nézegette, gyönyörködött bennük. Estig tartott, míg mind a százat végig bámulta. Egyebet nem is csinált, nem mosott, nem főzött, csak pipiskedett. A szomszédjában egy hosszú földi giliszta éldegélt. Ez meg szorgalmas legény volt. Dolgos. Egész nap a földet túrta, ásta, tekervényes alagutakat fúrt a föld alatt, és nagyon elégedett volt a sorsával. Egyszer eső után kibújt a föld alatti folyosójából, és megpillantotta a világszép százlábú hajadont. Egy csapásra beleszeretett. Elhatározta, hogy vagy ő lesz a felesége, vagy senki. A hajadonnak is megtetszett a legény. A giliszta nem sokára kérőket küldött a százlábúhoz. A hajadon igent mondott, készültek a lagzira. Egy-kettőre híre futott a dolognak. Megtudták a férgek, kukacok, bogarak, és rákezdték a sopánkodást, pusmogást, óbégatást. Meghibbantál, futottak a gilisztához. Ilyen menyecskét viszel a házhoz? No, majd veheted neki a cipellőket, csak győzzed. 50 párat egyszerre. Még ha csak cipellőt, mondták mások. De 50 pár szattyán csizmát is venned kell neki télire? Honnan szerzel ennyi pénzt? Aztán meg képzel csak el, ha leveti az 50 pár csizmáját, micsoda kopogás, dobogás támad a házban. Nem lesz ebből jó dolog. A százlábúnak meg a barátnői próbáltak beszélni a fejével. Micsoda alak, ez a te kérőd, egy lába sincs, csúszik, mászik a boldogtalan. Mások tódították. Aztán gondol csak el, mennyit kell majd mosnod, vasalnod rá. Egész nap a földet túrja, minden nap elmocskol egy-két inget. Moshatsz, vasalhatsz napestig. Gondolkodóba esett a százlábú hajadon, igazat adott a barátnőinek. Meghányta vetette magában is a dolgot, végül fogott egy árkus papírost, és megírta a földi gilisztának, nem megy hozzá feleségül. Közben a giliszta is töprenkedett. Szegény legény vagyok én, miből vegyek neki annyi cipőt, meg annyi szattyán csizmát, aztán dologtalan hajadon is százlábú cifrálkodó, nem lenne nekem jó feleségem. Fogta magát, és ő is levelet írt a százlábúnak. Keressen mást magának! Egyszerre kapták meg egymás levelét. Elmaradt a lagzi, oda lett a szerelem. Máig se lettek egy pár. A százlábú meg a giliszta azóta haragszanak egymásra. Most már tudjátok miért. Százlábúak giliszták. A százlábúnak 15-101 pár lába van. Ha elveszíti az egyiket, másik nő helyette, és az új láb minden vedlés során egy kicsit hosszabbra nő. A százlábúak éjjel aktívak és magányosan élnek. A földi giliszta egészen különleges élőlény. Nincs tüdeje, szeme, füle, viszont 5 pár szíve van. Ha elveszíti a teste egyik végét, akkor az a rész újra kinő. A hímnős giliszta magányosan él a nedves földben, csak párzás idejére keres társat, egy saját maga által kialakított folyosórendszerben. Eleven ekének is nevezik, mert szántja, forgatja, gazdagítja a talajt. Ellensége a százlábú.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Katona Kinga vagyok.
2: Én pedig Berettyán Nándor. Most a Fiatal pár és a Kotlós című mesét fogjuk nektek olvasni.
1: Fogadjátok szeretettel! Egyszer volt, hol nem volt. Még hetet-hét országon is túl volt egy szép legény. Elvett feleségül egy szép leányt. De olyan szegények voltak mind a ketten, hogy egyiknek sem volt semmije. Csak annyi ruhája, amennyit felvettek magukra. A leánynak volt egy nénye, s az adott nekik ajándékba egy tyúkot. A többi szomszéd meg rokon vitt tojást, lisztet, úgy, mint szokás a lakodalomba. Mikor elmúlt a lakodalom, hallja a fiatal ember, hogy a tyúk rákezdi. Azt mondja a fiatal asszonynak.
3: Te, tudod, mit gondoltam?
1: Mit?
3: Ültessük meg ezt a tyúkot.
1: Azt mondja.
3: Van tojás elég. Tegyünk alá 19 tojást. És mikor kikölti, akkor vele együtt 20 lesz. Felneveljük, és mikor nagyok lesznek, akkor eladjuk a 20 tyúkot, és az árán veszünk egy malacot. Azt is felneveljük, és az malacozik 9-et. A 10 disznót eladjuk, és akkor tudunk venni egy lovat, egy hámot, és egy szekeret. Ülünk fel ketten, és megyünk kereskedni. Beleegyezel?
1: Bele. Kerítettek egy kosarat, és tettek belé egy kicsi gizgaszt. Raktak belé 19 tojást, s a tyúkot ügyesen rátették. És betették az ágy alá. Leültek az ágyra, és kezdtek ott beszélgetni, és örvendezni, hogy hát mi lesz, s hogy lesz. Elővesz az ember papírt, ceruzát, s kezdi számolni, hogy egy lovat annyival s annyival lehet venni, egy hámot annyival, s egy szekeret annyival. 10 disznót annyival lehet eladni. De hát nem futott a számadás. Azt mondja az asszonynak.
3: Te asszony, baj van.
1: Miféle?
3: Hát,
1: azt mondja.
3: Szekeret s hámot tudunk venni. De lóra csak egy gyengére futja. Mert nicsak, mennyi pénzt kapunk a disznókért.
1: Azt mondja az asszony. Hát ez nem baj, majd megerősül.
3: Hát, megerősül, ha jól adunk enni. De eleinte csak ott tudunk felülni a szekérre, ahol egyenes az út. Ahol hegyre kell menni, ott le kell szálljunk, mert a ló nem tud kimenni, ha gyenge lesz.
1: Azt mondja az asszony az embernek. Te leszállsz, de én nem. Azt mondja az ember.
3: Dehogy nem. Leszállsz te is.
1: Én nem szállok le.
3: Leszállsz.
1: Nem szállok le. Úgy összevesztek, hogy az ember kijött a béketűrésből, felugrott, és azt kérdezi az asszonytól.
3: Leszállsz, vagy nem szállsz le?
1: Nem szállok le! Toppantott az asszony. Az ember mérgében megpörgette. Megijedt ettől még a tyúk is, és kiugrott a ládából. A láda, zsupsz, leesett, összetörte a tojásokat mindegy szálig. De amikor meglátták a nagy rendetlenséget, egymásra néztek, aztán nagyot kacagtak. Megölelték egymást, s rájöttek. A legfontosabb, hogy együtt legyenek. Boldogan élnek, tán ma is. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az ezüstló. Élt egyszer egy király, akinek éppen 7 lánya és 7 fia volt. A legidősebbek már mind megházasodtak, csak a legkisebbik fiú és leány maradt eladósorban. Ám a király akárhogy próbált párt találni nekik, akármilyen messziről hívott királylányokat s királyfiakat, nekik senki nem felelt meg. Aztán egy nap az öreg király megelégelte a dolgot, és elkergette őket. Addig vissza ne gyertek, míg valakivel Frigyre nem léptek, parancsolt rájuk, s a két testvérnek nem volt más választása, hát nekivágtak a nagyvilágnak. Egész nap mentek, mendegéltek, míg végül beesteledett, és egy öreg fa alatt lepihentek. Reggel aztán így szólt a királylány. Képzeld, öcsém, hogy én milyen furcsa álmot láttam. Egy öreg ember azt mondta, hogy nem messze innen van egy varázsforrás. Merítsünk annak a vizéből, mert gyógyír lehet a szomszéd király bajára. Nincs az országában orvos, ki ne próbálta volna meggyógyítani, de bizony senkinek sem sikerült. Tegyünk mi is próbát, hát ha igaz álmot láttál, mondta a királyfi, s már is elindultak a forrást megkeresni. Mikor odaértek, a kulacsukat megtöltötték, s elindultak a király udvarába. Ám előtte még betértek a fogadóba, hogy díszes ruhájukat lecseréljék, és helyette orvosnak álcázzák magukat, úgy mentek a királyhoz. Amint megmosták a királyt a forrás vizével, lássatok csodát, az összes sebe begyógyult, és nyoma sem volt többi betegségének. A király pedig hálája jeléül egyből palotát építetett a doktoroknak, és elhalmozta őket arannyal és mindenféle drága kővel. Így éldegéltek tovább békességben, míg egy nap a doktornak öltözött királyfi meghívta palotájukba a királyt. Ám a király legnagyobb meglepetésére a doktoroknak nyomát sem látta, hanem királyi gúnyában ott állt előtte a fiú, meg a húga. Akkor a királyfi elmesélte történetüket. Hogyan jöttek el apjuktól, és gyógyították meg a királyt a bajától. Ám a király le sem tudta venni szemét a csodaszép királylányról, s mire az ebédet befejezték, életüket már össze is kötötték. A lakodalom vagy 3 héten át tartott, ám ahogy véget ért, a királyfi is megirigyelte boldogságokat, s nyakába vette a világot, hogy ő is párt találjon magának. Már jó ideje mendegélhetett, mire megérkezett Fekete városba. Hírből már hallott róla, hogy ott lakik a világ legszebb királylánya, a napra lehetett nézni, de rá nem, csak épp a kezét nem engedte elnyerni. Ugyanis a királylányt csak is az az ifjú vehette el, aki meg tudta mondani, milyen különleges jegyek vannak a lány bőrén. Bizony rengeteg kérő oda lett a találgatásban, éppen ezért nevezték át az udvart Fekete városra. No, de a vakmerő királyfi fejébe vette, hogy ő bizony addig nem nyugszik, míg az övé nem lesz a gyönyörű szép királykisasszony. Miközben az utcán azon morfondírozott, hogyan kerülhetne a királylány közelébe, megszólította egy öreg ember.
1: Hé, fiam! Csak nem épp jó tanácsra lenne szükséged, hogy a királylány kezét elnyerd? Kérdezte az öreg, aki korábban húga álmában jelent meg.
0: A fiú felpillantott, s épp egy aranyműves háza előtt találta magát. Belépett a műhelybe, ahol az öreg már várta.
1: Látom, helyén van a szíved, hát segítek neked. Reggelre készítek egy ezüst lovat, mely olyan nagy lesz, hogy kényelmesen elférsz benne. Aztán kiviszlek a piacra. te ott fogsz várni a ló belsejében, míg a királylány szobájába nem vitetnek. Mikor pedig leszáll az éj, előbújsz belőle, és megnézed a királylány jegyeit, mondta az öreg ember, s a fiú szívesen belement a cselbe. Másnap pedig ott állt az ezüst ló, készen az aranyműves udvarán. A királyfi belemászott, majd az öreg a segédeivel kitolta a város főterére. Az egész város a csodájára járt a fényesen csillogó ezüst lónak. De akárhogy próbáltak alkudozni az árából a gazdagabbak, bizony senki sem tudta megvenni. Kisvártatva megjelent a királyi hintó, benne a csodaszép király kisasszonya. S mikor a lány megpillantotta az ezüst lovat, addig kérlelte apját, míg az megvette neki az ezüst fényű lovat. A szobrot rögtön a királylány szobájába vitték, s a fiú addig nem mozdult, míg el nem jött az éjszaka. Akkor óvatosan kinyitotta a ló hasán az ajtót, s kimászott belőle. Oda ment a király kisasszony ágyához, s többé le sem tudta róla venni a szemét, annyira megigézte a szépsége. S bizony, egy csodaszép csillagfény lett a lány homlokán, és kettő a mellkasán. Egyszer csak a királylány kinyitotta a szemét, de sikítani nem tudott, annyira megtetszett neki a fiú. Most már csak azt kellett kitalálni, hogy juttassák ki a királyfit, mielőtt észrevennék a palotában. Végül a királylány kieszelt egy tervet. A fiú visszamászott az ezüst lóba, ő pedig letörte a ló füleit. Így másnap apja kénytelen volt visszaküldeni az aranyműveshez, s az ifjú így észrevétlenül kijutott a palotából. Másnap pedig ment büszkén a királyhoz, hogy felfedje a királylány titkát. A király úgy megörült a királyfinak, hogy a lányát még aznap hozzáadta. Azóta is boldogan élnek, ha meg nem halt.

0: felejtjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Erre kakas, erre tyúk, erre van nagy gyalog út. Taréja, haréja, ukkodja fazékba, zsupsz. Kukuriku, jó reggelt, mondja kakas, ha felkelt. Keljetek fel, gyerekek, óvodába menjetek.

0: volt, de a birodalma határát még mindig nem lelte meg. Hanem egy nap, mikor megszomjazott, a közeli patak partján lefeküdt, és szürcsölni kezdte a vizet. Ám hirtelen valami elkapta szakállát, és olyan erősen szorította, hogy majd kitépte.
1: Erezd el, vagy megbánod!
0: Kiáltotta.
2: Na persze! Nevetett egy hang, és még erősebben húzta.
0: Elereztem, ha nekem adod azt, amiről országodban nem tudsz.
1: Olyan nincs.
0: Úgy ismerem a birodalmam, mint a tenyerem, mondta a király. És akkor kiemelkedett a vízből az ördög, és a zöld szakállú király úgy megijedt tőle, hogy nem mert neki nemet mondani. Így hát megegyeztek, majd az ördög eleresztette a királyt, és eltűnt a vízben. Azt gondolta a király, elég lesz a vándorlásból, és hazaindult. Épp hogy a palota közelébe ért, egy fiatal fiú szaladt elé.
1: Drága édesapám, csak hogy hazaért.
0: Meglepődött a király, hogy ő ezt a fiút még nem látta, de nem is hallott róla. És akkor eszébe jutott az egyesség az ördöggel. Hát a saját édes fia lenne, akit nem ismer. Nem volt mit tenni, elmesélte töviről hegyire, mi történt az ördöggel. Ám a fia egy csöppet sem ijedt meg, s már másnap elindult, hogy beváltsa apja ígéretét. Mikor odaért a patakhoz, nem látott mást, csak néhány kacsát a tóban és egy inget a parton. A fiú igen elcsodálkozott, mikor az egyik kacsa gyönyörű szép leánnyá változott. Add ide az ingem, kedves királyfi. Tudd meg, az én apám az ördög. Segíts nekem, és akkor viszonzom a kedvességedet, mondta a lány, és mivel a fiúnak a helyén volt a szíve, odaadta neki az inget. A lány ekkor lehúzott az ujjáról egy gyűrűt, és a királyfinak adta. Ezzel a gyűrűvel észrevétlenül átjuthatsz az ördög 12 várkapuján, csak használd úgy, mint egy kulcsot. Mikor pedig az apám kikérdez, bármilyen lehetetlen próbatétel elé is akar állítani, te csak fogadd el, s majd én segítek neked. Méhecske képében fogok eljönni hozzád, ne ijedj meg tőlem, mondta a lány, majd eltűnt. A királyfi pedig elindult az ördög palotájába, és a 12 kapun könnyen átjutott a gyűrű segítségével. A végén pedig ott várta az ördög maga. A fiú rezzenéstelen arccal állt ott, a félelemnek jelét sem mutatta, amitől az ördög égtelen haragra gerjedt.
2: Még hogy egy halandó nem tisztel engem, ordított.
0: No, várj csak! Majd én megmutatom neked. 3 próbát kell teljesítened, vagy örökre itt ragadsz a pokolban mellettem. Az első. Itt ez a káposztalevél. Csinálj belőle reggelre darutollat. Majd az ördög hivatta őreit, és bezáratta a fiút egy szobába. A legény már éppen kezdett volna kétségbe esni, amikor döngicsélést hallott az ablak felől. Oda nézett, és akkor eszébe jutott az ördög lánya. És a rovarból mindjárt újra gyönyörű nővé változott. Hát te meg miért búsulsz? Kérdezte a fiútól.
2: Ebből a káposztalevélből darutollas kalapot kell csinálnom, mondta szomorúan.
0: Egyet se félj, mondta a lány, és egy szempillantás alatt darutollas kalap lett a zöldségből.
1: Holnap is eljövök, majd ne aggódj!
0: S a lány újra dongóvá változott, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. A fiúnak pedig még az álla is leesett a nagy csodálkozástól.
2: Reggel aztán jött az ördög, és alig hitt a szemének. Ha.

Ez sikerült. Na de a következő. Ebből a pohár káposztaléből kell sarkantyút faragnod, vagy többé nem látod viszont a családod. Ám a fiú nem ijedt meg, hisz újra eljött a lány, és ismét segített rajta. Hip-hop csodás ezüst sarkantyút készített, majd éppen úgy, mint előtte, újra dongóvá változott, és eltűnt. Jött reggel az ördög, és most már igazán nem értette, hogyan sikerülhetett az újabb próbatétel. Ám akkor újat mondott. Itt ez a víz. Ebből öntsél nekem egy fejszét, vagy halálfia leszel. A fiú pedig már tűkön ülve várta, hogy megérkezzen a lány, és fejszét készítsen belőle. Ám az, mikor meghallotta az újabb próbát, csak ingatta a fejét. Ez már nekem sem fog menni. Inkább megszöktetlek. Kitervelte, hogy a királyfit gyűrűvé változtatja, ő maga pedig madárrá változik, és csőrében elrepíti a királyfit. Így is tett. A madárka felkapta a gyűrűt, és már ki is repült a palotából. Ám az ördög észrevette őket, és utánuk eredt. Repült a madárka, és az ördög meg utána. Már éppen elkapta volna szárnyát, mikor az ördög hirtelen megtorpant. Bizony, elérte a birodalma határát, s azt nem léphette át. Így mérgében toporzékolni kezdett. Talán még most is ott dühöng.

0: mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A király nyulai népmese. Hol volt, hol nem volt, még hetet hét országon is túl volt. Volt egyszer egy szegény asszony, és ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere. Vízzel főztek, s bottal reárántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet míg a világ, s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának, édesanyám, süssön nekem egy hamuban sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Sütött is a szegény asszony, s a legény elindult világgá. Megy mendegél országvilág ellen, hegyen völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, eléveszi a hamuban sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddegélne, csak elejébe szökik egy kis egérke, s azt mondja, hallod-e te legény, adj egy falást abból a pogácsából, éppen hét napja, hogy egy befaló falást sem ettem. Nem bánom én, mondja a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincogna nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegélt. Addig ment, hogy éppen a király városába ért. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elejébe, s ott vár rá a jó szerencsét. Hát egyszer csak kijő a király maga, meglátja a legényt, még köszön is neki, s megkérdezi, mi járatban vagy te szegény legény? Én bizony felséges királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király. Gyere csak, bélegény, van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni. Másnap reggel kihajtja a legény a 100 darab nyulat, de ezek bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100-100 felé futott. Haj, megszontyolodott a legény, még nézni sem mert a király palotája felé, megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszélte otthon, hol járt, merre járt, mi minden történt vele. Elé áll erre a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét, s erőst köpte a tenyerét, hogy ő, tudom Istenem, megőrzi azt a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falást a hamuban sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába nem ért, beszegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kicsapá a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki, hát ha neki jobban vált a szerencse. Süt az anyja egy hamuban sült pogácsát, akkorát, mint egy jó nagy taligakerék, s ezzel elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elejébe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki Isten nevében egy falás pogácsát, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke, úgyis talán megsegít a jó Isten, hogy nem kell ebből a pogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérkes, azt mondja, no te szegény legény, jót étel helyébe, jót várj. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítette meg az Isten egyiket sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Ugyan bizony, mit tudok én ezzel csinálni? Kérdi a legény. Csak vidd el, mondá az egérke, s akármi veszedelembe légy, fuvinsd meg, s minden rossz jóra fordul. No, gondolja magában a szegény legény, ha nem használ, nem is árt, elviszem magammal. Bedugta a tarisznyájába, tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abban is a király palotájának kapujáig. Megérkezik, letelepedik a kapuban, s hát egyszer jön a király. Mit keresel itt, te szegény legény? Kérdezi a király. Elé mondja, hogy miben fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondá a király. Van 100 nyulam, ezeknek ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is el ne vesszen a nyulakból. Jól van, a legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de még meg sem szagolják ezek a füvet, ahány annyi felé iramodik. Haj, Szűz Mária, Szent József, kiált a legény, mit csináljak most már? Eszibe jut a kürt, elirántja, belefuvint, s hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, s úgy összefut, mint meg annyi juh. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatá a fejét, semmiképpen el nem tudá gondolni, hogy miféle ördöngős praktikával gyűjti össze a legény azokat a nyulakat. No megállj, gondolá magában, azért ma mégis hiányzik majd legalább egy a 100-ból, ha nem, egyéb próbára teszlek. Mindjárt megparancsolja egy szolgálónak, hogy menjen ki a mezőre egy zsákkal, s kérjen a pásztortól egy nyulat a király nevében. Kimegy a leány, kéri a nyulat, de a legény azt mondja, hogy ő bizony az Isten nevében sem áld, mert neki az a feladata, hogy egytől egyig vigyázzon a nyulakra. De így, de úgy, mondja a leány, vendégség lesz a háznál. Amint így vitatkoznak, honnét, honnét nem, csak ott terem a kicsi egérke, s oda suttint a legénynek. Csak adj oda egyet, ne félj, a többit bízd rám! A legény hallgat az egérke szavára, fülinél fog egy nyulat nagy hirtelen, bedugja a zsákba, s a lány elindul vele. Abban a minutában csak felszökik az egérke a zsákra, s míg a leány százat lépne, kirágja a zsák végét, a nyúl kiugrik belőle, s úgy visszafutott a többihez, mint a szemét vették volna ki. Az egérke pedig leszökött a zsákról, hirtelen felkapott egy nagy darab tehéntrágyát, beledugta a zsákba a nyúl helyett. Megy este a legény haza, bétereli a 100 nyulat a nagykapun, hát jő elejébe a király, káromkodik, hogy reng belé az udvar. Jere csak, jere, te semmire kellő, mit küldöttél te nekem a zsákba? Az Isten Istenem ne legyen, ha nem nyulat, felséges királyom. Hívják a szolgálót, hát mit adott neked a pásztor, te leány? Nekem bizony, felséges királyom, életem halálom a kezedbe ajánlom, igazán nyulat adott. Mondja a király, még ilyen sem ettem világ életemben, hát most már hol a nyúl? Számlálják a nyulakat egyszer, kétszer, háromszor, de csak mindig 100 jött ki. No hallod-e, te szegény legény, mondja a király, még ilyen pásztorom sem volt, hogy küldjön is nyulat, s ne is hiányozzék. Hát mit kívánsz? Csak egy kád pénzt, felséges királyom, mert nagy a szegénység otthon. A király tüstént méretett egy istenes nagy zsákpénzt, hogy a legény 12 ökörrel húzatta haza, de bezzeg olyan erősen meggazdagodtak, hogy csodájára jártak messze földről. Ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a vörös sapka. Élt hajdanán egy parasztember, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. Feleségével épp hogy csak tudtak enni adni a rengeteg lurkójuknak. Aztán a legidősebb fiú, mikor felnőtt, elhatározta, hogy beáll katonának. Hát, ha a zsoldjával majd segíthet a családjának. Hanem úgy tartják, a katonáknak sanyarú a sorsa. S nem volt ez másképp a mi legényünkkel sem. A fiú parancsnoka egy igazi kemény katonatiszt volt, aki szívesen osztogatta a büntetéseket, és minden baka rettegett tőle. Az ifjút pedig messze elkerülte a szerencse. A legkisebb csínytevésért is őt kapták el. Aztán büntetésül mehetett a konyhára krumplit pucolni, vagy kukoricánt érdepelni. Ha pedig igazán rossz kedve volt a parancsnoknak, még körmös vagy botütést is adtak neki. Így teltek a napok a kaszárnyában, és az ifjúnak egyre inkább kezdett elege lenni a katona létből. Hát, mikor még eszébe jutott a családja, meg a szülői ház, akkor gyötörte csak igazán a honvágy. Megpróbált kilépni, de addig nem lehetett elhagyni a sereget, míg a szolgálati idejét le nem töltötte. Többször is próbált megszökni, de a tábort még éjjel is éberen őrizték, és mindig, mikor elkapták, még több verést osztottak rá. A legény nem tudta, mit évő legyen. Egész nap búslakodott, sóhajtozott, hogy mi lesz ő vele. Aztán egy nap, mikor a katona őrt állt a kapunál, a semmiből egyszer csak előugrott egy vörös sapkás ember. Hát te meg ki vagy? Mutasd magad! Kiáltott rá az ifjú katona az idegenre, miközben rászegezte puskáját. Nyugalom, fiam! Tedd csak le azt a puskát! Meglőni úgysem tudsz vele, mert tudd meg, én vagyok az ördögök királya. Megijedt a katona, s rögtön leeresztette a fegyverét. És mondja, Kent, miben lehetek a segítségére? Kérdezte félénken. Nem kérek mást, csak hogy tedd a fejedbe ezt a sapkát. Aki ezt viseli, azt emberi szem nem láthatja. Menj haza a családodhoz, addig majd én helyettesítelek, és egy év múlva itt találkozunk. Hely, megörült a legény az ördög szavának, és azonnal a fejébe is nyomta. És akkor hirtelen, mintha csak a föld nyelte volna el, a katona láthatatlanná vált. El is indult mindjárt, és a fél országot bejárt, amire hazatalált. Sokfele megfordult, még több emberrel találkozott útközben, de a sapkának hála egyik sem ismerte fel. Késő este volt, mire hazaért, s az apja meg az anyja, minden testvére a tűz körül kuporgott, úgy melengedték magukat. Adjon Isten, édesapám! Kiáltotta el magát, mikor belépett az ajtón. Mindenki az ajtó felé tekintett, de ugyan nem láttak senkit. Akkor a fiú lekapta fejéről a sapkát, és egyszer csak újra láthatóvá vált. Hogy örült a családja a katonának? Úgy ölelték, hogy el sem akarták ereszteni. Ám az asszonynak eszébe jutott, hogy korai az öröm, hisz a szolgálatból hátra van még pár év. Édes fiam, mi lesz most veled, ha megtalálnak, tömlöcbe vetnek? Sírdogált az asszony. Ne búsuljon, édesanyám, nyugtatta a fiú. Majd elmesélte nekik az egyességét az ördöggel. És itt van ez a sapka, amit az ördögtől kaptam. Ha felteszem a fejemre, láthatatlan leszek. Így tudtam hazajönni, anélkül, hogy bárki észrevett volna. Fejezte be a mesélést az ifjú. Majd gyorsan előadta a mutatványt a vörös sapkával. De aztán vagy 10-szer meg kellett ismételni, úgy tetszett mindenkinek. Teltek, múltak a hetek, a katona nagyon jól érezte magát a családjával, és félve gondolt a katonaságra. Hanem az egy év gyorsan eltelt, és nem sokára eljött a búcsú ideje. A katona megölelte szüleit, testvéreit, majd a fejébe csapta a sapkát, és elindult. Hegyen, völgyön át vándorolt, és közben egyre gyötörte a gondolat, hogy mi vár rá majd a táborban. Talán még meg is botozzák. Ki tudja, mit csinált az ördög, amíg helyette szolgált. Amíg így gondolkozott, odaért a kapuhoz, ahol az ördög már várta. Jelentem, megjöttem, húzta ki magát a fiú. Látom, becsületes ifjú vagy, és megtartottad a szavad. Töltsd le most a szolgálatodat, és ne aggódj a büntetések miatt. Ezentúl, ha téged is botoznak, mégis a kapitánynak fog fájni, nevetett az ördög. A fiú nem értette a dolgot, de már nem kételkedett többé az ördög szavában. Megköszönte a vörös sapkát, majd felvette az egyenruháját, és beállt őrködni a helyére. Az ördög meg amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt. Pár nap múlva aztán a katonát ismét elkapták, és 50 helyett most 100 botütést osztottak rá. Hanem a kapitány már előre rettegett, mikor megtudta, hogy a katonát kell megbüntetni. Maga sem értette, de mindig, mikor megbotozta a kis katonát, saját magának okozott fájdalmat. Már tele volt a kapitány kék-zöld foltokkal, sajgott mindene, alig volt épp csontja. Én ugyan meg nem ütöm még egyszer ezt a legényt, inkább szélnek ereztem, lóduljon innen, gondolta magában. Majd kiadta a parancsot, hogy az ifjú távozhat. Így szabadult meg a kis katona a szolgálattól, és megfogadta, hogy mindig becsületes marad, és akkor nem érheti baj. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló következik.
1: Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
1: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
1: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000 követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Páló Zsuzsa színész vagyok. Most Gani Zsuzsa az Elveszett Hegedű című meséjét halljátok. Nyár közepe volt. Épp a legrövidebb éjszakát és a legmelegebb időjárást választotta ki három jó barát a muzsikáláshoz. Házi Tücsök Tádé, a nyári esték hegedűse, rózsás kedvűen adta a szerenádot. Pirregető Tücsök Tasziló becsatlakozott hozzá. Amikor meghallották ezt az édes melódiát, barátnőik, a nőstények odaadó készséggel futottak lovagjukhoz a hímekhez. Vidám muzsika zengett, s ahogy besötétedett, szinte még szebben szólt a varázslatos dallam. Mezei Tücsök Tóbiás is megérkezett, elégedetten hegedült a csillagos ég alatt. De szépen szól a hangszer, mondta az egyik tücsök lány. Gyönyörűen zenéltek, így a másik kettő. Köszönjük szépen, felelte Tádé, Tasziló és Tóbiás. Arra járt icike-picike lábain, sűnsebes, népes családjával. Baljobb, baljobb, baljobb, de szép ez a muzsika. Már messziről meghallottuk, kíváncsiak lettünk, mi is hallgathatjuk? Hát persze, üljetek le közénk. Játszhatok én is rajta? Kérdezte Sűnsoma, a legkisebb. Nem való ez neked, felelte édesapja. Sűnsoma megsértődött, dúlt, fúlt magában. Egy idő után megszólalt Sűnsebes. Köszönjük szépen ezt a csodálatos estét, vagy inkább már éjszakát, mondta jókedvűen. Nagyon szívesen, máskor is, felelték a tücskök. A kis tücsök lányok még mindig nem tudtak betelni a szép zenével, elfeküdtek a fűben és úgy hallgatták, közben nézték az aprócska csillogó-villogó csillagokat az égen, az ezüstös hold is ámulva-bámulva fülelt. Most mi is pihenünk egy kicsit, letették a hangszereket az egyik bokortövébe, és beszélgetni kezdtek a tücsök lányokkal. Közeledett a hajnal, így elbúcsúztak egymástól. A lányok mentek jobbra, a fiúk balra. Azaz, hogy a hímek is mentek volna, de az egyik hegedű szőrén szálán eltűnt. Hova lett a hegedűm? Nem láttátok? Kérdezte elképedve Tádé. Nem, az előbb még itt volt, felelték megrökönyödve a többiek. Elkezdték keresni, itt is, ott is, amott is, de a hegedűt nem találták. Egyszer csak Tasziló felkiáltott, nézzétek, itt van, mutatott az egyik bokor tövéhez, és tényleg ott volt, azonban valami furcsa dolog történt vele. A húrjai szét voltak szakadva. Kinyúlt hozzá a hegedűmhöz, kitette tönkre, kiáltott egy nagyot Házi Tücsök Tádé. Egyszer csak megjelent előttük Sűnsebes, népes családjával. Icike-picike lábaikon futottak, jobban. Ne haragudj, én voltam, nézett rá lesütött szemmel Sűnsoma. Annyira szerettem volna rajta játszani, de a tüskéim, és ekkor keserves sírásra fakadt, pedig apukám figyelmeztetett, hogyan tudom jóvá tenni a hibám. Semmi baj, van nálam több húr is, mindjárt lecserélem. Komolyan, nem haragszol? Nem, dehogy, felvállaltad, hogy hibáztál és tanultál is belőle, igaz? Igaz. Nekem ennyi elég. Nagyon megörült Sűnsoma, és egy tüskés puszit nyomott Házi Tücsök Tádé orrára. Köszönöm. Azzal elbúcsúztak egymástól. Elment hát icike-picike lábain Sűnsebes, népes családjával. Baljobb. A húrt pedig Tádé megjavította. Még egy kicsit összeállt a zenekar, Már kukorékoláshoz tátották a csőrüket a kakasok, miközben ébredt a nap, elbúcsúztak hát egymástól, és mindenki hazament. Így volt, mese volt, ha nem hiszed, járj utána.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Au! Ez megcsipett. Képzeljétek el, én egyszer fogtam egy akkora szúnyogot, hát az nagyobb volt egy lónál. Akkora volt, hogy amikor

0: Bocsi.
1: Amit most hallgatsz, az a
2: Tyukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok gyerekek, Tóth Vera vagyok, énekesnő, és most a Buranyek úr nyugalma című mesét fogom nektek elolvasni, amit Fecske László írt. A nagy szárazsággal járó nyarat lassan felváltotta a megváltó ősz, amely sok esőt hozott magával. Az erdei állatok a zordabb időjárás elől menekülve az otthonaikban leltek nyugalomra. Csak úgy, mint Buranyek úr, az öreg bagoly, aki egy 200 éves tölgyfa oldvában élt. Miután a napokig tartó eső elállt, Buranyek úr kitárta az ablakát, mélyet szippantott a megfrissült levegőbe, majd a könyves polcához lépett, amelyen tucatnyi kalandregény sorakozott. Nincs is jobb, mint egy kora őszi délutánon átadni magunkat az olvasás élményének, mondta, miközben feljebb tolta a Csőre hegyére csúszott szemüvegét. Egy vastag könyvet húzott ki a többi közül, s egy csésze gőzölgő csipkebogyóte a kíséretében elfoglalta lakásának legkedvesebb ülő alkalmatosságát, a piros kárpittal bevont fotelt, amelyet még a nagybátyja hozott neki Lengyelországból. A könyvet először megszagolta, mindig így szokta, majd kinyitotta és olvasni kezdte. Buranyek úra jellemző volt, hogy szerette magát átadni a könyvek nyújtotta izgalmaknak, éppen ezért mindig olyan köteteket vásárolt magának, amelyek tele voltak kalandokkal, rejtélyekkel, izgalmakkal, ilyet pedig nem is lehetne jobb pillanatban olvasni, mint egy nyugodt őszi napon, amikor még az erdőben is olyan csend van, mint a barlangok zugaiban. Az öreg bagoly már a 30. oldalon járt, amikor nagyra meresztett szemekkel hajolt bele a könyvbe, mivel hogy egy izgalmas rész következett. Zzz, odakintről hangos zümmögés szakította meg a csendet. Buranyek úr hirtelen felriadt, mérgesen letette a könyvet az állólámpája mellé, és a nyitott ablakhoz sietett. Mi ez az égtelen hangoskodás? Kiáltotta ki, még azelőtt, hogy bármit vagy bárkit látott volna. Három méhecske repült el a tölgyfa mellett, akik az utolsó begyűjtött virágport szállították a kaptáruk felé. Mivel hogy ez egy teljesen természetes dolog volt, a bagoly nem is folytatta tovább mondandóját. Morogva visszatotyogott a fotelhez, s ismét beletemetkezett a könyvbe. Az izgalmas rész persze így már nem volt olyan izgalmas, de se baj, pár fejezet után jött egy még érdekfeszítőbb. Az öreg bagoly lélegzett visszafolytva olvasott, szinte falta a betűket, s a könyvben lévő cselekmények a tetőfokára hágtak, amikor megint csak csörr-kap-kip, pattonások, kattogások, kappanások zavarták meg az elmélyült csendet. Buranyek úr összehúzott szemöldökkel lépett oda ismét az ablakához. Tanulva az előbbiből most egy szót sem szólt, csak azután, miután észrevette, hogy egy mogyoróit s dióit cipelő mókus próbál feljutni a szomszédos fára, de sehogy se sikerül neki egyszerre felvinni az összegyűjtött telemózsiát. A lehulló darabok pedig hangosan kuppantak a földből kiálló gyökereken. Pont most kell ezt csinálni! Harsant fel a bagoly. Mikor máskor? Gyűjtögettem én egész évben, de nem eleget. Ki kell használni az utolsó napokat is. A tél ugyanis hosszú lesz, kedves szomszéd, felelte a mókus. Buranyek úr felhagyva a további vitával visszaballagott a könyvéhez. Megvárta, míg újra el nem csendesül minden, s aztán folytatta csak az olvasást. Az újabb izgalmakkal kecsegtető résznél azonban már megszokott módon újabb neszütötte meg a fülét. Recs-ropp! A hangok újfent közelről jöttek. A bagoly ismét letette a könyvet, s újra az ablakában állt meg. Ezúttal egy ásítozó sűncsalád csapta a nagy zajt. Ősz is egyben a téli szállásukat foglalták el egy hatalmas kupac avarcsomó kellős közepén. A megszáradt levelek között csoszogva persze nagy zajt csaptak. Már azt hittem, hogy bevackolták magukat, sűnuramék! Szólt oda nekik Buranyek úr, nem a legszebb alc kifejezését mutatva. Á, dehogy! Felelte a családfő. A nyarat távol töltöttük, csak most értünk haza. A bagoly be is fejezte a csevejt, miután a sűncsalád is elhelyezkedett. Még egy kicsit várt az ablakban, feltételezve, hogy ezzel még nem ért véget a jövésmenés, de ezúttal tévedett. Több zajongó már nem jelent meg. Buranyek úr, mint egy boldog mókus, úgy ugrott bele a piros fotelbe, kortyolt egyet az édes teából, és ismét a kezébe vette a könyvet. Valóban nem is zavarta meg utána már senki az olvasásban. Az egész erdő lepihent. A nap is elszenderedett, megbújt az alacsonyabban szálló felhők mögött, a feladatukat elvégző falevelek pedig egymás után hullottak le a fák ágairól. Buranyek úr pedig átélhette azokat a vágyott pillanatokat, amelyeket csak is egy könyv adhat az olvasójának egy kellemes őszi napon.
0: Ez a mese nekem is nagy kedvencem.
4: Mindenki csukja be a szemét, és képzelje,

és mi ebben a bizonyos meseboltban vásároltuk sok-sok mesepénzen ezt a hatalmas nagy mesekönyvet, aminek minden egyes oldalán, minden egyes lapján egy újabb mese, egy újabb történet található. És hogyha becsukjátok a szemeteket, megígérem, hogy megmutatom majd, mit rejt magában ez a mesekönyv.

0: ez a bizonyos mesebolt. És remélem, hogy most már mindenki kíváncsi, hogy mit rejt magában a mi kis mesekönyvünk.
1: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés rajongó. Újra itt vagyok egy furfangos feladvánnyal. Így hangzik. 4 oszlopos lábán ballag, ráncos bőre szürke vastag. Lapát fülét billegeti, az ormányát meglengeti. Ez mi lehet? Elmondjam még egyszer, amíg gondolkodtok? 4 oszlopos lábán ballag, ráncos bőre szürke vastag. Lapát fülét billegeti, az ormányát meglengeti. Tudjátok? Hát persze, hogy tudjátok. Az elefánt a válasz. Nagyon ügyesek vagytok. Elmondjam nekem, melyik állítás segített a legtöbbet? Az, hogy nagyok a fülei és van ormánya. Jó volt veletek találgatni ma is.
2: Csukás Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek, én Takaró Mihály vagyok, és most én mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Szép Palkó. Népmese. Gyűjtötte Benedek Elek. Hol volt, hol nem volt, hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak egy fia volt, de ennek is hol adott enni, hol nem. Adott volna szegény feje, de mikor volt, mit, s mikor nem. Azt mondja egyszer a fiú az anyjának, hogy ő bizony nem sanyarog többet itthon, elmegy szerencse próbálni. Sírt a szegény asszony, hogy most kifogy az egyetlen fiából, de azt sem mondhatta, maradj veszteg, édes szép fiam, tejbe vajba fürözgetlek, a sápfával kenegetlek, mert nem, hogy tej, vaj lett volna, de még hasáfa sem volt. Közményt legyen mondva, a fiút Palkónak hívták, és olyan szép legényecske volt, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Mondom, hogy sírt az asszony keservesen, de mégiscsak feltarisznyált a Palkót hamuba sült pogácsával, és Isten hírével útnak eresztette. Ment mendegélt szép Palkó, hegyeken, völgyeken keresztül, és estére kelve egy sűrű rengetegbe ért. Ahogy ment a rengetegben, messze-messze meglát valami gyenge világot, de az olyan kicsinek tetszett, mint egy gyertyavilága. Ment egyenesen abban az irányban, s hát a gyertyavilág erősödik, nagyobbodik. És mikor egy hajításnyira lehetett attól, akkora tűz volt, mintha egy nagy kontignációház égett volna. Jaj, gondolta magában Palkó, bizonyosan óriások lakhatnak ott. Na, ezt eltalálta. Mert csak ugyan ott hemmedezett a tűz körül egy égtelen nagy óriás, s mellette a fiai. Éppen szalonnát pirítottak. Egy életem, egy halálom, mondja Palkó, s nagy bátran odament a tűzhöz, levette a kalapját, s köszönt illendőképpen. Adjon Isten jó estét, apám uram! Megfordul az óriás, s mordul egyet, de nagyot. Ne te ne! Miféle ember ízink jár itt? Felelt Palkó. Én vagyok apám uram. Hát kés, mi vagy te? Szegény legény vagyok, szolgálatot keresek, apám uram. No, köszönt, hogy apám uramnak szólítottál, mondá az óriás, mert megpirítottalak volna a tűzlángján. Telepedj le, édes fiam! Palkó leült az óriás fiai mellé. Azok jól tartották pirított szalonnával, aztán lefeküdt, aludott, mint a bunda. Reggel, mikor fölkelne, kérdi az öreg óriás. Hát, Palkó fiam, hová mész szolgálatba? Én bizony, édesapám uram, a királyhoz szeretnék menni, mert hallottam, hogy ott 3 nap egy esztendő, s becsületesen megfizetik a szegény legény bérét. Ej, fiam, messze lakik a király, a talpad elvásik, amíg odaérsz, hanem ne búsulj, ülj a nyakamba, fogontozz jól az üstökömbe, s én elviszlek a király városába. Felült Palkó az óriás nyakába, de azt mondja neki az óriás, Palkó fiam, hunyd be a szemedet, mert különben leszédülsz, s izzé porrá törik minden porcikád. Palkó behunyta a szemét, és az óriás csak megemelinté a lábát, s egyik hegyről átlépett a másik hegy tetejére. Második emelintésre egy tengert lépett által, harmadik emelintésre egy olyan magas hegyre lépett, hogy a feje az eget verte. Ekkor megállott, nagyot szusszant, s mondja Palkónak, nyitd ki a szemedet, Palkó fia, mit látsz? Látok, mondá Palkó, messze-messze valami gyenge fehérséget. Vajon mi lehet az apám uram? Az a király fellegvárának a karéja, Palkó fiam. De csak hunyd be a szemedet, esmétlen. Mikor az óriás 3-at lépett, mondja Palkónak. Nyisd ki a szemedet, édes fiam, mit látsz? Ha jól szemlélem, házat látok, apám uram. Az a király fellegvára, Palkó fiam. Most még csak egy házacskának látod, de majd megnövekedik, csak hunyd be a szemedet. Behunyt a Palkó a szemét, és belefogódzott az óriás üstökébe magyarosan. No, ezt ugyan jól tette, mert olyan forgószél kerekedett, hogyha kezével, lábával belé nem csimpeszkedik, lekapja az a cudar szél. Le az, hanem az óriástól surroghatott, burroghatott a szél. Csak emelintgette hosszú langalét a lábát, hegyről hegyre, erdőkön, mezőkön által, és egyszer csak azt mondja Palkónak, nyisd ki a szemedet, Palkó fiam! Nézd körül, mit látsz! Látok, édesapám uram, egy olyan szép palotát, amilyet még életemben nem láttam. Itt vagyunk éppen a kapuja előtt. No, ha itt vagyunk, szállj le rólam, Palkó fiam, s menj a király elé. Én Istennek ajánlak, s megyek vissza a fiaimhoz. Lemászott Palkó az óriásról, megköszönte szépen a jóságát, tiszteltette az óriás fiúkat, s azzal bement a palota udvarába. Ment egyenesen a király elé, s mondta, hogy mi járatban van. Jól van, Palkó fiam, mondta a király, éppen most csaptam el a pulykapásztoromat, megteszlek pulykapásztornak. Na, telt múlt az idő, Palkó jól viselte magát, s a király úgy megszerette, hogy megtette belső inasnak. De hogy szavamat össze ne keverjem, volt a királynak három szép lánya. Különösen is a legkisebb olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Jártak is utána bezeg a hercegek, s a királyfiak. De a kicsi király kisasszony, mikor Palkót meglátta, szóba se állott velük. Palkó nemigen váltatott szót a kicsi király kisasszonnyal, mert a királyné mindig szemmel tartotta. De azért tudott, amit tudott, s az elég volt neki. Észrevette, hogy Palkó s a kicsi király kisasszony értik egymást, ha nem is beszélnek. Mondta is a királynak, hallá-e, tudom már, hogy miért nem kell a legkisebb leánynak sem herceg, sem királyfi. Palkót szereti a beste lélek lánya. Ugyanúgy-e, mondja a király, hiszen majd eléveszem én Palkót. Tudom, Istenem, hogy többet nem veti szemét király kisasszonyra. Mindjárt hívatta Palkót, s mondja neki. Hallod-e, Palkó, látom, hogy te ügyes legény vagy, hát hallgass ide. A palotában szembe azt a nagy erdőt ma éjjel, mindegy szálig vágd ki, hord be az udvarra, reggelre rakd kazalba, mert különben karóba húzatom a fejedet. Megijedt Palkó erre a beszédre, s mondja, felséges királyom, én azt 100 esztendőre sem tudom elvégezni, amit parancsolál. Behívatott két istrázsát, s megparancsolta, hogy Palkót egyszeribe tömlöcbe vessék. Leült Palkó nagy szomorúan a tömlöc földjére. Sírt keservesen, hogy miért is tudá elhagyni az édesanyját. Inkább éhezett sanyargott volna, míg a világ s még két nap, sem hogy ilyen szomorú vége legyen fiatal életének. Hát, amint sírdogál, kesereg magában, csak megnyílik a tömlöc falán egy titkos lappancs. Azon béereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda ment Palkóhoz. Megölelte, megcsókolta, cirókálta, marókálta, s édeszókkal vigasztalta. Ne sírj, Palkó, ne könnyezz, mondta a kicsi király kisasszony. Nesze, adok neked egy részcsapójú ostort. Ezen a titkos lappancson menj ki, az erdő alatt állj meg, és rittyents hármat, de nagyot, hadd engem belé az erdő. A harmadik rittyentése, ami ördög van a világon, mind elé szalad, s te csak parancsolj nekik, reggelre behordják az egész erdőt. Megörült Palkó, hogy 7-szerte szebb lett, mint annak előtte. Vette az ostort, s kibújt a titkos lappancson. A kicsi király kisasszony pedig helyette ott maradt a tömlőzben, amíg visszakerül. Ment az erdő alá, s ott hármat nagyot rittyentett a részcsapós ostorral. Megzendült az erdő, zúgott, zengett, mintha az Isten nyila szaladgált volna a fák közt, s hát csak omlik elé mindenfelől a tenger sok ördög. A legöregebbik megy Palkónak, s kérdi. Mit parancsol, szép Palkó? Azt parancsolom, mondá Palkó, hogy azt az erdőt mindegy szálig levágjátok, a király udvarába behordjátok, s ott kazalba rakjátok. Meg lesz, szép Palkó, eredj csak vissza, s aludj. Palkó visszament a tömlőzbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonynak. Hely, az alatt az ördögök mit csináltak, édes Jézusom? Vágták az erdőt előre, hátra, keresztül, kasul, recsent, roppant, döndült a temérdekfa. Fogták, vitték, tövinél, hegyinél. Ahogy hamarabb kaphatták, le a hegyen, be az udvarba. Ott felvágták, fűrészelték, kazalba rakták, s azzal eltakarodtak, mintha a föld nyelte volna el őket. Föl kell a király jókor reggel, kiáll a tornácra, de úgy hanyatték vágódott csodálkozásában, hogy 3 itatós cseber vizét mind ráöntötték, s mégis alig tudott feleszénkedni. Hívatja Palkót egyszeribe, s mondja neki, no, Palkó, ezt jól elvégezéd, de csak nyisd ki jól a füledet. Most azt parancsolom, hogy ma éjjel szántsad föl az erdő helyét. Vesd be haricskával, az a haricska még az éjjel keljen ki, nőjön meg, érjen is meg, arasd le, csépeld ki, őröld meg, és reggelre főzd meg puliszkának. Különben lesz neked, nem ulas. Megszomorodott Palkó a szíve gyökeréből, és mondja a királynak, Felséges királyom, a földet fel is szánthatom, haricskával be is vethetem, de egy éjjel hogy tudjon az kibújni, megnőni, meg is érni? Szólt se többet, rikkantott a király mérgesen, vissza a tömlöcbe. Visszamegy Palkó a tömlöcbe, s nagy búnak ereszkedik szegény feje. Sírt, keserget, évelődött, hogy miért is tudá elhagyni szegény édesanyját. Hát amint sírdogál kesereg, felpattan a titkos lappancs, s bé ereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda megy Palkóhoz, megöleli, megcsókolja, cirókálja, marókálja, és azt mondja neki, ne sír, Palkó, ne könnyezz, nem is olyan nagy baj ez. Nesze, adok neked most egy aranycsapós ostort, bújj ki a lappancson, s otthol tegnap éjjel rittyencs hármat, de nagyot, hogy ég, föld megzendüljön, s ami ördög van a földön, s föld alatt mind elé szalad. Csak szólj nekik, egy évre gondod ne legyen. Palkó úgy tett, amit a kicsi király kisasszony mondta, s hát, Uram Jézus, ne hagyd el, a harmadik rittyentésre annyi ördög szaladt elé, hogy a földet bélepték, s még a csillagos ég is megfeketedett. Kérdi a legöregebb ördög, mit parancsol szép Palkó? Mondja Palkó, mi nagy bajban van. Azon egyet se búsulj, mondá az ördög, erígy hazas, aludj! Palkó szépen visszament a tömlőcbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonnyal. Aközben az ördögök nekiestek a földnek, egy micre felszántották, bevetették. Míg el sem boronálták, kikelt a haricska. Ki sem kelt, már megnőtt. Meg sem nőtt, már megért. Meg sem érett, leharadták. Le sem maradták, kicsépelték. Ki sem csépelték, már megőrlették. Hip-hop, megvolt a haricska liszt. Elég hamar egy nagy kondért a pokol fenekéből, hoztak egyet, nagyobbat a templomnál. A kazalfát meggyújtották, a kandért tűzre tették, főt rotyogott a puliszka, meg is főt már. Fordítják a kandért, kiborul a földre a puliszka, nagyobb, mint a Hargita. Kakaskukorékolásra készen voltak. Indultak, mentek, s úgy elszelepeltek, mint a sebes szélvész. Bezeg, hogy korán kelt a király, s ment ki a tornácra, adlám, csinálta valamit az az ördöngős legény. Nézi. Nézi a rettentő nagy puliszkács, úgy elájult, hogy 6 itatós cseber vizét öntötték rá, mégis alig tudott feleszénkedni. Ahogy feleszénkezett, megparancsolta, hogy dobolják össze a város népét, s takarítsák el az udvarról a puliszkát. Na hiszen nem kellett erősen összedobolni, szaladt a sok szegény nép, s ki mennyi puliszkát bírt, vitte, szaladt, hazáig meg sem állott. Mikor aztán a puliszkát úgy eltakarították, hogy még a földet is felvakarták utána, hivatja a király Palkót, s mondja neki, na te legény, megcsúfoltál, de még ne örvendezz. Tudom, hogy magadtól ennyi ki nem telt, hanem most nyisd ki csak igazán a füledet. Holnap reggel menj ki az istálóba, ott van egy fekete mélló, s egy fekete kanca, azután 2 sári kancacsikó, s egy szürke kancacsikó. Ezeket rendre járasd meg, ha nem, lesz neked, nem ulass. Hely, örült Palkó, hiszen ha csak lovakat kell jártatni, az már könnyű dolog. Nem is mondta egy szóval sem a királynak, hogy úgy sem tudja megtenni, szaladt le nagy vígan a tömlöcbe. De jött utána egyszerűbb a titkos lappancsajtón a kicsi király kisasszony is, s mondja neki, látom, hogy jó kedved van, Palkó, pedig még csak most kellene igazán búsulnod. Eddig az ördögök mindent elvégeztek helyetted, de fényes nappal nem jöhetnek elé, hogy segítsenek, mondja Palkó. Hát te mit gondolsz, lelkem édes király kisasszony? Tudok én lovat jártatni az ördögök nélkül is? Jaj, lelkem Palkóm, édes Palkóm, mondd el, kicsi király kisasszony, tudod-e, hogy az a fekete mélló az apám, az a fekete kanca az anyám, a 2 sári kancacsikó a 2 testvérem, és a szürke én magam leszek? Amikor te bé akarsz lépni a küszöbön, úgy rúgunk felét, hogy a szemed is szikrázik belé. Hanem, hallgass ide, van az ajtón belül egy vasrúd, ezt, akárhogy rúgnak felét, kapd fel bátran, és

S elésebed legény, felkapta nagy hirtelen a hasnudat, s neki a fekete méllónak. Sirítsd! Hamar a fejébe a rézkantárt, rápattan a hátára, s azzal aló neki, vesd el magad, repült a fekete méló, mint a sebes szélvész. Mikor aztán a hab csak úgy szakadt le róla, visszafordult vele az istállóba. Azon módulag jártatta meg a fekete kancát, csak két sárga kancacsikót is, de amikor a szürke kancacsikóra került a sor, az már csak nagyokat rikkantott. Látod-e? Mondta most a fekete kanca. Ugye mondtam, hogy ez az istentelen szürke csikó elárult? Miatta volt ez a kötérrántó? De hiszen megfizetek ezért a sok szenvedésért? Hallja ezt, Palkó? S a fülébe suhintja a szürke csikónak. Hallád-e, mit beszélt az anyád? Hallám, csak ülj a hátamra, s menjünk, mint a sebes szél, mert itt nincs maradásunk ez órától fogvást. Aj, Szűz Mária, ne hagyj el, repült a csikó, hogy a lába nem is ért földet. Repült a madárnál is sebesebben, a szélnél is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Hegyen át, völgyön át, erdőn, mezőn keresztül, folyóvizeken, tavakon, tengereken is keresztül. S hét nap, s hét éjjel meg sem szusszant. Akkor csak megszólul a csikó, s mondja Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sasmadarat, hét rövnyire szakad a láng a szájából, s egyenesen utánunk repül. No, ha látsz, tudd meg, hogy az az én apám, s mindjárt utolér. Hanem én most keresztül bucskázom a fejemen, s te is bucskáz által a fejeden. Ha az apám kérdi, hogy nem láttál-e erre egy csikót, meg egy legényt, mondjad neki, de bizony láttál, mikor ezt a kölest elvetették. Na, úgy lett, ahogy a csikó mondta. Jön a sas, s kérdi Palkótól. Hé, földi, nem látott-e kend egy csikócs rajta egy szép legényt? De bizony láttam, mikor ezt a kölest idevetették. Lehet annak már vagy 4 hete, hanem több. Nem azok voltak hát, akiket én keresek, mondásos, s azzal visszafordult, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon a feleségének, hogy mint járt. Ó, te boldogtalan te, mérgelődött a királyné. Hiszen az a kölesvetés a te lányod volt, a pásztora pedig a Palkó. Hogy tudának így elbolondítani? Tüstent eredj utánunk. Meg sem szusszant a király, repült vissza a sasképében. Ez alatt Palkóék is vágtattak hegyen, völgyön által, de a csikó most már kezdett lankadni, s a sas csak egy puskalövésre volt utánuk. Mondja a csikó, nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látom, hogy röpül utánunk egy sas, és a szájából 14 rövnyire szakad a láng. Noha látod, az az én apám. Bucskázunk által a fejünkön, én bárány leszek, te pedig pásztor. És ha kérdi, hogy láttál-e egy csikócs azon egy szép legényt, mondjad neki, láttál, mikor ezt a bárányt fiadzották. Másodszor is bolondá tették a sast, és az visszafordult nagymérgesen, repült haza egyenesen. Mondja, hogy nem látott egyebet, csak egy bárányt meg a pásztorát. De még csak most lett igazán mérges a királyné. Ó, te! Hiszen az a bárány a te lányod volt, a pásztor pedig a Palkó. Visszafordulj tüstént, s többet el ne bolondítsanak. Repült a király sasképében, nagyokat csapott a szárnyával, hogy az ég is meg-megnyiladozott. Vágtatott a csikó is Palkóval, de most még bágyadtabb volt. Hátraszólt Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Mintha láng perzselni a szőrömet. Látom, hogy ismét repül utánunk a sas, de most úgy szakad a láng a szájából, hogy nem látom az eget a füstjétől. Noha látod, mindjárt vége az életünknek, ha hirtelen fejünkön keresztül nem bucskázunk. Hát most egy kápolna lesz belőlem, Palkó, te belőled a kápolnában remete. Ha kérdi az apám, hogy nem láttál-e ilyen-s-ilyen csikót, ilyen-s-ilyen legényt, mondja, de bizony láttál, mikor ezt a kápolnát építették. Mire keresztül bucskáztak a fejükön, s kápolnává meg remetévé változtak, lecsapott a sas is, hogy a föld mind megperzselődött körülötte, s kérdi a remetét. Ugyan bizony, te szent ember, nem láttál-e errefelé elvágtatni egy szép legényt szürke csikóval? Hát bíz én, ha jól emlékszem, láttam ezelőtt egy esztendővel, mikor ezt a kápolnát építették. Noha akkor láttál, az nem is az, akit én keresek? Mondásos, s visszarepült a királyi palotába. A királyné már kint állott a tornácon, s verte össze a tenyerét nagy csúfondárosan. Megint elbolondítának, ugye?

0: No, az sem fele kár, amit te megeszel. Eleget bizonykodott a király, de így, de úgy, ő neki azt mondta remete, hogy most esztendeje látott egy szürke csikót. A királyné majd megpukkadt a méregtős bosszúságtól. Ó, te bolond! Hiszen az a remete Palkó volt, csak kápolna te lányod. Na, most én megyek utánuk, engem tudom el nem bolondítanak. Abba minutában súlyom madárrá változott, s repült Palkóik után a gondolatnál is sebesebben. Haladtak Palkóik is, ahogy lehetett, de inkább lassan, mint sebesen, s többet hátra, mint előre. Egyszer csak hátra szól a csikó. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sólyom madarat, de ennek aztán 77 rőfnyire szakad a láng a szájából. Noha bizony látsz, tudd meg hát, hogy ez az én anyám. Most ugyancsak jól vigyázzunk, mert az anyámat nem lehet elbolondítani. Hát én most tóvá változom, te pedig aranyrécévé, s vigyázz, hogy meg ne foghasson a sólyom madár. Hiszen azt jól eltalálta a csikó, hogy a sólyom madarat nem lehet átverni, mert az, ahogy tóvá meg récévé változtak, egyenest lecsapott a récére. De amikor lecsapott, a réce alábukott a tóba, s hiába kerülgette, mert olyan ügyesen alábukott mindig, hogy nem tudta megfogni. Fogja magát a sólyom madár, visszaváltozik királynénak, felkap egy nagy követ a tópartjáról, a récét megirányozza. De a réce most is hirtelen lebukott a tóba, s a kő nem találta el. Ami kő volt a tópartján, mind a récére dobálta, de csak nem tudta eltalálni. Mikor aztán egy kő nem sok annyi sem volt, akkor a két kezét fölemelte, és azt kiáltozta feléjük, ahogy a torkából kifért. Kifogátok rajtam is! Két szép leányomból kifogytam, most kiforgatsz a harmadik leányomból is, de megátkozlak, hogy úgy elfelejtsétek egymást, mintha soha nem is ismertétek volna. Többet nem szólt, de ez éppen elég volt. Hirtelen keresztül bucskázott a fején, ismét sólyom madárrá változott, s repült haza szörnyű lángolással. Ahogy elrepült, a tó is összecsapódott, király kisasszony lett belőle, a récéből pedig Palkó, még hétszer szebb, mint annak előtte. Most már nem tarthattak senkitől, semmitől, elindultak szép csendesen, mentek, amerre a szemük látott. Addig mentek, mendegéltek, amíg egy város szélére nem éltek. Ott leültek, egy kicsit diskuráltak, hogy lesz, mi lesz ezután. Egyszerre csak elnyomta őket az álom, és elaludtak. Reggel, mikor fölébrednek, néznek, néznek egymásra, de úgy, mint két idegen, kérdezi Palkó. Ki vagy te, szép leány? Lány is kérdezi. Hát te ki vagy, te szép legény? Mondja ez is, mondja az is a nevét, de nem ismertek egymásra. Nem tudták elgondolni, hogy kerülhettek össze. Hanem azért szépen bementek együtt a városba, s ott elváltak. Az egyik ment jobbra, a másik balra. Palkó beállott egy urasághoz inasnak, a király kisasszony is egy másikhoz belső leánynak. Telt múlt az idő, Palkó minden nap megfordult annál a háznál, ahol a király kisasszony lakott. Járt oda, hol levéllel, hol üzenettel, látta minden nap a király kisasszonyt. Beszélgettek is együtt, de egymást nem ismerték. Mikor éppen egy állóesztendeje volt, hogy a királyné megátkozta őket, Palkó azt látja álmában, hogy a fekete ménló nincs itt. Küldik reggel abba a házba, ahol a király kisasszony lakott, és mondja neki, hogy milyen csodálatos álmot látott. No, az igazán csodálatos álom, mondta a leány, én meg azt láttam ma éjjel, hogy a fekete kanca sincs itt. Néznek, néznek egymásra, eszénkedni kezdnek, egyszerre csak eszükbe jut, hogy ők ismerték egymást valamikor. Még jobban nyiladozni kezdett a fejük, s haj, édes Jézusom, se szó, se beszéd, csak egymás nyakába borulnak, ölelkeznek, csókolóznak. Mindjárt megfejtették az álmot, hogy az nem is lehetett másként. Elment a király és a királyné. Egyszerében indultak, s meg sem állottak, míg haza nem értek. Csak ugyanúgy volt, ahogy megálmodták. A király kisasszonyt kikiáltották királynak, szabadjára hagyták, hogy válasszon urat magának. Bezzeg, hogy szép Palkót választotta. Csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig tartott. Azután a fiatal pár dióhéjba kerekedett, az oltól leereszkedett, s meg sem állottak, míg a Palkó anyját meg nem találták. A szegény asszonyt maguk közé ültették a dióhéjba, s vitték magukkal a királyi palotába. S még tán ma is élnek.
1: Csukás Meserádió.
2: Megfigyelted már, hogy nyáron az embereknek, ha nagyon melegük van, akkor izzadságcseppek jelennek meg az arcukon és a bőrükön? De pontosan miért és hogyan izzadunk? Szervezetünkben mindenféle fontos szerv van, amely segíti, hogy egészségesen tudjunk élni. Van egy nagyon érdekes szervünk. Úgy hívják, hogy verejtékmirigy. Az ő feladata a testünk hűtése. A legtöbb mirigy a tenyéren, a talpon és a hónaljunkban található. Ahogy ez a testhőmérséklet még a nyári nagyon meleg napokon is 36,5 fok maradhasson, testünk beveti a bőrhűtő csapatát, ezeket a már említett verejtékmirigyeket. Ők termelik azokat az izzadságcseppeket, amelyek a nagy melegben megjelennek a bőrötökön. De most kapaszkodjatok meg! Egy embernek körülbelül 2,5 millió verejtékmirigye van. Elkezdjem megszámolni? 1, 2, 3, 4...

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csigalány, akit úgy hívtak, hogy Amálka. Egy szép napon Amálka a poros országúton mendegélve megpillantott egy gyönyörű mesekönyvet.
2: No hát, milyen csodaszép mesekönyv, ámuldozott.
1: Kinyitotta a könyvecskét, s torkán akadt a csodálkozás legkisebb hangpihéje is. Egy talpig aranyba öltözött királyfit látott. Aranyból volt annak koronája, de még a csizmájának a sarkantyúja is. Arca ragyogott, mint két piros alma, labdázott nevetése. Megdobbant ekkor Amálka szíve, úgy is mondhatnánk, hogy szerelmes lett a királyfiba. A következő oldalon viszont lélegzetelállító dolog történt, ugyanis a királyfi világra szóló küzdelembe keveredett egy sárkánnyal, aki tüzet fújt rá mindhárom fejéből. A történet itt akár véget is érhetett volna, mert a könyvecske lapjai hiányoztak. A mese elrepett, elszakadt, elszaladt. Folytatás nem.

0: a szomorú király kisasszony, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörűséges, szép lánya, aki soha el nem mosolyodott. Mindig szomorú volt, senki sem tudta megnevettetni. A király nagyon szomorkodott azon, hogy az ő gyönyörű, szép leánya úgy a búnak adta a magát. Kihirdette az országban, hogy aki az ő leányát megnevetteti, annak adja feleségül, fele királyságával együtt. Élt abban az időben egy pásztor. Annak volt egy kis aranyszőrű báránykája. Ennek az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzányúlt, úgy odaragadt, mintha csak belőle lett volna kinőve. Egyszer a pásztor kihajtotta legelni. Amint legelteti, arra megy egy eladó leány, megsimogatja a bárányt, mindjárt odaragadt. Elkezdi a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrőt szálán a nagyjány. Hajtotta tovább a báránykát, arra ment egy pap, ráütött a botjával a leányra. Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az időt? Mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrőt szálán a nagyjány, nagyjány hátán pálca, végén a pap. Aztán arra ment egy asszony egy sütőlapáttal a kezében, ráütött a sütőlapáttal a pap farára. Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja azt a szegény leányt? Az is odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagyjány, nagyjány hátán pálca végén pap, pap farán lapát végén asszony. Jött arra megint egy katona, vezetett arra egy paripát. Megfogta az asszony karját csintalanságból, mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagyjány, nagyjány hátán pálca végén a pap, pap farán lapát végén asszony, asszony karján katona kezében kantár száron paripa. Megint jött egy varga, hozott egy csomó kaptát, rávágott a katonára. Mit bámul itt, komám uram? Ez is odaragadt, csak elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagyjány hátán pálca végén pap, pap farán lapát végén asszony karján katona kezében kantárszár, kantárszáron paripa farán kapta végén varga. Amint így terelgette őket előre, arra ment a király a szomorú leányával. A király kisasszony, amint azt a furcsaságot meglátta, olyan jó ízűt nevetett, hogy majd eldűlt bele. A király is, amint meglátta. Magához hívatta a pásztort, neki adta fele királyságát, meg a szép leányát. Megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak, még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Szomorú király kisasszony című mesét hallottátok.
2: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Hegedűs Johanna vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedé, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze. Soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tótné elértette az ura gondolatát. Igaza van, apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tótné. Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed! A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott. Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondotta Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett. Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tótné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony. Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton. Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna. Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be. Én, Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból. Ahmed csak elsápadt, torkának adta hang, megismerte az apját. Gyere, fiam, érted, jöttem. Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt. Aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el. Már azt hittem, hogy soha sem megy el tőlünk, sírt Bugált.
2: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána, dörmögte Tóth uram.
1: Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széken csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét. Anyjuk! Kiáltott a feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed, visszajött! Tótné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is, hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt. Nem tudok én már török lenni. Magyar lettem itt Debrecenben. Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit. Azért, ha megengedik, hát most már örökre itt maradok. Ott is maradt Ahmed Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

0: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ne féljetek kifejezni az érzéseiteket és a gondolataitokat. Mindenki különleges és egyedi. Te is az vagy. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István. Sokan vagyunk, de az a jó.
2: Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed?
1: Mi az? Visszhangozta tüskés hátú.
2: Hogy nem vagy egyedül?
1: Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután
2: nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből?
1: Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátú a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta.
2: Azt következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis barátságosan.
1: Azzal is, akit nem ismerünk?
2: Igen, hát ha megismerkedünk.
1: Azzal is, akit nem szeretünk?
2: Azzal is udvariasnak kell lenni. Az illemszabályok védenek is.
1: Védenek?
2: Hogyan védenek?
1: Csodálkozott tüskés hátú.
2: Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rosszízű veszekedésé az ellenszemp. Kordában lehet tartani.
1: Tüskés hátú a homlokát ráncolta.
2: És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel, az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni, udvariasan el lehet simítani az ügyet.
1: Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát. Értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem, tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle? Ugrifüles elmosolyodott.
2: Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor.
1: Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erről jött eszembe, de ki köszön előbb? Mindig én?
2: Attól függ. Ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, akkor te köszönsz előbb.
1: És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást?
2: Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság.
1: És nekem sohasem köszönnek előre? Ugrifüles rákacsintott tüskés hátúra.
2: Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. Képzeld, el fog terjedni, hogy tüskés hátú a legudvariasabb a környéken.
1: Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz, majd megint elkomorult az arca.
2: És ha nem köszönök vissza? Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő.
1: És milyen köszönés van még?
2: Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az emberfia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos.
1: És a barátjának?
2: Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek.
1: És a hivatalos köszönés?
2: A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál, az erőt, egészséget, a bányászoknál a jó szerencsét, ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés.
1: És mikor nyújtunk kezet?
2: Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet.
1: Télen is?
2: A nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt.
1: És nyáron?
2: Mi van nyáron? Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk? Igazad van. Hagyjuk a csodába a kesztyűt, maradjon a tiszta kéz.
1: És ki nyújtja előbb?
2: Idősebb a fiatalnak, nő a férfinak.
1: Többféle köszönés nincs?
2: Előfordulhat, hogy több embernek köszönünk egyidejűleg, mikor például a barátod megy a mamájával, és te oda közössz így. Kezét csókolom. Ez a mamának szól. Szervusz. Ez a barátodnak.
1: És ha nem a mamájával megy?
2: Ha egy ismeretlennel megy, akkor előbb a barátodnak köszönsz, utána az ismeretlennek.
1: Ugrifüles nyújtózkodott, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Tüskés hátú töprengett, igyekezett az agyába vésni a sok-sok illemszabályt. Mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte.
2: Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel, magázással? Mikor tegezünk, mikor magázunk? Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom. Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit. Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük.
1: És a felnőttek? Ők mindig tegezik a kisebbet.
2: Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést.
1: Ugrifüles elővette egy nagy sárgarépát, szagolgatta, majd, mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta tüskés hátút is.
2: Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit. Tele hossal, könnyebb a beszélgetés.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

sárkány. Etes meg! Fényesíts ki a cipőmet! Suka, suka, suka, suka, suka! Foltos belül a koronám, sárgul alul az új ruhám! Lótos.

0: ajudava in rincorsa.
1: No!
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, csukimukik! Kőhalmi Ferenc vagyok, a varázsló. Kettő bátyám van. Az egyik őjük a Dezső, a másik őjük pedig Péter. És amikor kisbaba voltam, a Dezső csiklandozta a talpam, Péter pedig a tenyeremet. Mondókákat mondtak nekem, és meséket olvastak. Sokat játszottak velem. Jöjjön hát egy mese Döbrentei Ildikótól, az égből pottyant új mesékből. Koni. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy pólyásbaba, úgy hívták, hogy Koni. Egy szalagos bölcsőben ringatózott, egész nap sírt, aludt vagy nézelődött. A vendégek körbálták és csodálták, akkor is, ha nem csinált semmit. Volt a kicsi Koninak egy óvodás nagy testvére, Blanka. Blanka egyszer már 25 métert úszott leállás nélkül a nagy medencében, egyedül gondozta a pintyeket, amiket nagytatától kapott, és ringatta Konit is, hogyha sírt. A vendégek dicsérték, hogy milyen ügyes, milyen nagy leányka ő, aztán mindjárt Koniról kérdezték. Mit tud már a kis testvéred? Ugye milyen édes ennivaló? Ennivaló, ennivaló, dörmögte magában Blanka. Egyik hétvégén meglátogatta őket nagytata. Örült apu, örült anyu, de legjobban örült Blanka, mert ők ketten nagytatával nagyon jól megértették egymást. Gyere, nagytatám, fogadta már az ajtóban. Nézd meg az érmemet, amit a 25 méteres úszásért kaptam, és futva indult a szobája felé. Követlek, királynőm, intett a nagypapa, ám ahelyett, hogy követte volna Blankát, egyenesen Koni bölcsőjéhez lépett. Hó, dolatom, pólyás kisasszony, hajolt a bölcső fölé, csókolom a csöpp kezét. Koni rányította a szemét. Nagytata boldogan elmosolyodott. Akkor jössz, nagytata, szólalt meg kicsit bizonytalanul Blanka. Már is, királynőm. Nagytata megringatta a bölcsőt, aztán Blanka után sietett a gyerek szobába. Lássuk a híres bajnoki érmet. Blanka falán, az ágy fölött, piros, fehér, zöld szalagon egy egyszerű kis fém érem függött. Égek, egy valódi aranyérem, csapta össze a kezét a nagytata. Úgy csillog, hogy megvakít, jaj, hol a napszemüvegem? Blanka kacagva büszkén akasztotta a nyakába az érmet. Már éppen nagytata ölébe akart fészkelődni, amikor odaállt felsírt Koni. Hallod, ő is látni akarja az érmedet. Nagytata puszit nyomott Blanka fejére, fogta az érmet és a bölcsőhöz sietett vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, íme az érem! Koni erre még hangosabb oázásba kezdett. Ez ám a tüdő, nézett a nagytata elismerően anyára és apára. Még opera énekesnő lesz a lányatokból, s ezen boldogan összenevettek. Opera énekesnő, opera énekesnő, dörmögte magára maradva Blanka. A pintyeknél még nem is voltunk. Máskor, ha nagytata vendégségbe jött, első útjuk mindig a pintyekhez vezetett. Lehet, hogy nagytata ma elfelejti. Na, és hogy van pintyúr, meg a kedves felesége? Hallatszott ekkor nagytata hangja. Mutasd meg őket, királynőm, kérlek! Blanka arca mentem felderült. Futott, fogta nagytata kezét, és húzta a verendára, ahol a madár kalitka állt. Koni közben egyre csak bömbölt. Ne légy féltékeny, pólyás kisasszony, szólt neki nagytata. Féltékeny, féltékeny, dörmögte Blanka. A pintyek hangos pittyegéssel fogadták őket. Tiszteletem, pintyházas pár, csapta össze a bokáját a nagytata. Pirosabba kentek orra, mint a ribizli bogyója. Tán francia rúst használnak. De nagytata, ők így születtek, kuncogott Blanka. Nagyon csinosak, melyiket szereted jobban? Mindkettőt. Mind a kettőt jobban szeretem, kacagott Blanka, és újból a nagytata ölébe akart fészkelődni. Abban a pillanatban Koni még hangosabb bömbölésbe kezdett. Hiányzunk neki, állapította meg a nagytata. átkarolta Blankát, s a bölcsőhöz táncolt vele. Pólyás kisasszony, ne rihjon, kérem, Pólyás kisasszony, aludjon szépen! Látod, Koni, most teljesen kifárasztod nagytatát, szuszogta Blanka, de nagytata tovább táncolt. Pólyás kisasszony, ne rihjon, kérem, Pólyás kisasszony, aludjon szépen! És csodák csodájára Koni abbahagyta a sírást, behunyta a szemét, és elaludt. Gyere, nagytata, ülj a heverőre, hívta Blanka. Tudod, én is elfáradtam, magyarázta, és közben végre jó kényelmesen befészkelődött nagytata ölébe. Nagytata megringatta, mint egy kisbabát, és azt mondta, hoztam ám neked valamit, a táskában találsz egy könyvet. Köszönöm, nagytata, ugrott fel Blanka, és meglobogtatta a könyvet a bölcső felé. Látod, Koni, nagytata könyvet hozott nekem. Mesélsz belőle, nagytata? Blanka odabújt nagytatához, aki halkan mesélni kezdett. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sűrű, sötét erdő. Blanka úgy érezte, hogy egy hosszú, nagy útra indulnak. Ketten mennek, nagytata meg ő. Na és anyu, apu meg Koni. Blanka tudta, hogy anyu, apu, Koni és nagytata az összesen négy, s ha most valaki megkérdezte volna, hogy melyiküket szereti jobban, azt válaszolta volna. Mind a négyet jobban szeretem.
2: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Kányádi Sándortól hozok most egy verset nektek. Tűvétevő ez a címe. Morvai Noémitől halljátok. Szőrén szálán elveszett. Lába kelt a tűnek. Cérnát, hogyha varni kell, most már mibe fűznek? Tűvé tette a szobát egész áldott este. Sírt a kislány, de a tűt hiába kereste. Lába mégse kelhetett. El senki se vitte. Meglelném, ha valaki keresni segítne. Megkérte a kis kakast, hogy keresnék ketten. Kukurikú, meglelem, ha keresni kezdem. Tűvé tette a helyet egész áldott este, a kis tűt a kakas is hiába kereste. Megkérte a kis kutyát. Bízd a szimatomra, úgy veheted, mintha már a tű meg is volna. Tűvé tette a helyet egész áldott este, a kis tűt a kutyus is hiába kereste. Megkérte a malacot.
2: Egyet se sírj, húgom, azt a kis tűt neked én menten előtúrom.
1: Tűvé tette a helyet egész áldott este, túrt a malac, de a tűt hiába kereste. Megkérte az egeret, utána a macskát, végül a vakondot is, de nem látta hasznát. Tűvé tették a helyet egész áldott este, macska, egér, a vakond mind a tűt kereste. Ám hiába, nyoma se volt sehol a tűnek, cérnát, hogyha varni kell, most már mibe fűznek?
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Grimm testvérek, Hamupipőke, második rész. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: A királyfi délután is elment a templomba, hadd lássa, ott lesz-e ismét Hamupipőke. De Hamupipőke akkor még ott ült az udvaron, sírdogált, kesergett magában, hogy mindenki mehet a templomba, csak ő nem. Egyszer segítettek rajta a galambok, de vajon másodszor eljönnek-e? Na, nem kellett sokáig keseregnie. Két annyi fehér galamb szállott le, mint amennyi délelőtt. A csőrüket beleütögették a búzába, és egy szempillantás múlva egy szem konkoly, nem sok, annyi sem volt benne. Azzal hus, elrepültek. Hamupipőke pedig elővette a második diót, hát abban is talál valamit. Hiszen talált is abban olyan szép ezüstköntöst, hogy király kisasszonynak sem lehetett annál különb. Mindjárt fölvette magára, s ment a templomba. Haj, Uram Istenem, mikor belépett a templomba, minden szemőre esett. Még a pap is megakadott az imádságában, s a két csúnya leány illegethette magát, mert a királyfi csak Hamupipőkére nézett, le sem vette róla a szemét. De Hamupipőke másodszor sem várta meg a prédikáció végét, hirtelen fölkelt a helyéről, s kiillant a templomból, mint a tünemény. Utána a királyfi az inasával végig a falun, de hiába szaladtak, Hamupipőke másodszor is eltűnt a szemük elől. Jönnek haza a leányok, mondják nagy dicsekedéssel. Na, Hamupipőke, sajnálhatod, hogy nem lehettél a templomban. Megint ott volt a királyfi, s egy még szebb király kisasszony, mint amilyen délelőtt volt. Ó, én jól láttam azt a király kisasszonyt, mondotta Hamupipőke. Ugyan honnét láttad volna? Fölállottam a kerítés tetejére, s onnét jól láttam, amint végig sétált az utcán, színezüst ruhában, színezüst köntösben. Úgy? Hát a búzát megtisztította, de... Ott van, nézzétek, azt is megtisztítottam. Majd megette a méreg s a bosszúsága leányokat, befették tövissel a kerítést, hogy többet ne állhasson rá a Hamupipőke. S a következő vasárnap 4 véka konkolyos búzát öntöttek az udvarra, hadd legyen, amivel bajlódjék, kínlódjék. Na, elmennek a leányok a templomba, Hamupipőke otthon maradt, szemelgetni kezdi a búzát. De még jóformán belé sem kezdett, jöttek a fehér galambok nagy száncsattogással, annyian voltak, hogy alig fértek az udvaron, és egy percet, kettőt alig voltak ott, tisztára vált a búza, mint a színarany, azzal tovább repültek. Ó, édes Istenem, fohászkodott Hamupipőke, csak hogy ismét megsegítettél. Azzal mindjárt feltörte a harmadik diót is, hadd lássa, mi lehet abban. Volt, ami volt az első s a második dióban, de a harmadikból olyan aranyköntös kerekedett ki, hogy ragyogott, mint a nap, suhogott, mint a selyem, és mikor Hamupipőke magára vette, s a kicsi tükör elé állott, magát sem ismerte meg. Bemegy a templomba, s hát amint belép, felállnak a népek, földig hajolnak előtte, még a nénjei is, pedig azokat ugyancsak ölte a bosszúság, mert vagy nézett rájuk a királyfi, vagy nem addig, mostantól kezdve csak Hamupipőkét nézte. Hamupipőke most sem várta be a prédikáció végét, hirtelen kifordult a templomból, szaladott hazafelé, de mégsem olyan gyorsan, mint azelőtt, s a királyfi inasa látta messziről, hogy melyik kapon fordult be. Oda szaladott, s a kapufélfa hasadékába beleszúrt egy aranyrózsát, hogy arról megmutathassa a gazdájának, hol lakik az a szépséges szép leány. Visszamegy az inas, jelenti a királyfinak, hogy mit látott, mit csinált. Jól van, mondja a királyfi, gyerünk csak haza, hadd fogatok be 6 lovas hintóba, aztán hamar indulunk annak a leánynak látogatására. Aközben a leányok is hazamentek a templomból, s már a kapuból kiabáltak Hamupipőkének. Hely, Hamupipőke, búsulhatsz, hogy nem voltál a templomban? Ott volt megint az a szép király kisasszony, mégpedig színarany köntösben. Ó, én jól láttam, mondotta Hamupipőke. Ugyan honnét láttad? Honnét? Felmásztam az eperfára, s jól láttam onnét. Úgy, te az eperfára mászkálsz, bizonyosan meg sem tisztítottad a búzát. Dehogy nem, nézzétek csak, egy szemkonkoly sincs benne. Mérgelődtek, bosszankodtak a leányok, s mérgükben kivágatták az eperfát, hogy többet nem ázhasson rá a hamupipőke. De már ezt megsokalta a hamupipőke édesapja is, mondotta a leány.

0: Kimegy nagy búsan a királyfi. Végig mennek a falun, benéznek minden udvarra, beszólnak minden házba, sehol sem találják a szép hamupipőkét. A falu végén, abban a kicsi házba, ahol hamupipőke lakott, be sem akartak nézni. Mégis meggondolkoznak, bemennek, s kérdik az öregasszonyt. Van-e magának leánya néne? Nincs nekem lelkem, nem is volt soha. Hát valaki másnak a leánya, nincs-e a háznál? Van, felséges királyfi, itt lakik nálam egy szegény lány, de bizony az nem is érdemes a megtekintésre. Mondotta a királyfi, már érdemes, nem érdemes, én megtekintem. Abban a pillanatban kilép az ajtón hamupipőke színarany köntösébe. Hely, ámult, bámult az öreg asszony, meg sem ismerte hamupipőkét ebben a köntösben. Oda ment a királyfi, megfogta a kezét, s mondá lelkes szóval. Te vagy az, akit én keresek. Ülj fel a hintómba, viszlek a palotámba. Légy a feleségem. Mindjárt felültek a hintóba, meg sem állottak a király váráig. Egyszeriben nagy lakodalmak laktak, s még ma is élnek, hogyha meg nem haltak.
1: A Hamupipőke című mese második részét hallottátok.
2: Csukás Mese Rádió. Szeretitek a gyümölcsöket? A gyümölcsök nem csak finomak, hanem nagyon egészségesek is. Tele vannak vitaminnal, ami segít, hogy erősek és vidámak legyünk. Mindenkinek van kedvenc gyümölcse, még Süsűnek is. Ő bizony a vadkörtét szereti. Na és ti? Nektek melyik a kedvencetek? Tudtátok, hogy vannak olyan gyümölcsök, amelyeknek több nevük is van? Az epret például sok helyen szamócának hívják, az egrest pedig közmétének is nevezik. Milyen érdekes, igaz? Nyáron rengeteg finom gyümölcs érik. Ilyenkor szedhetünk cseresznyét, medgyet, sárga barackot, málnát és ribizlit. És persze ott van a finom lédús dinnye is, ami a melegben igazán jól esik. Ha van kertetek, ahol gyümölcsfák vagy bokrok nőnek, akkor igazán szerencsések vagytok. Nincs is jobb, mint frissen leszedni egy-egy szem gyümölcsöt, és rögtön meg is kóstolni. A gyümölcsöket sokféleképpen ehetjük. Magukban, gyümölcssalátában, joghurtba keverve, vagy akár ízletes turmixot is készíthetünk belőlük. Nagyon fontos, hogy mielőtt megeszitek a gyümölcsöt, mindig mossátok meg őket. A nyári gyümölcsök igazi ajándékok a természetből. Kóstoljatok meg minél többet, fedezzétek fel az ízeket, és élvezzétek a nyár minden finom falatját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Hallgassátok csak, ez a Cifra Palota. Remélem sokan ismeritek. Na ott a tévék, monitorok előtt, énekeljétek velünk hangosan.

Erzsóknak hívták azt a kislányt, akiről a mesém szól. Szöszi göndör haja volt, ne felejts színű szeme, és délutánonként mindig a szobában üldögélt az asztal mellett, és betűket meg számokat rajzolt a füzetébe. Egy alkonyatkor azonban sehogy sem akart haladni a betűvetés. Hiába igyekezett Erzsóka, nem sikerült egyetlen egy szép I betűt sem leírnia. Az egyik hanyat vágódott, a másik hasra pottyant, a harmadiknak meg görbe lett a háta. Ült hát Erzsóka az asztal mellett, és rajzolt 77-et, de igazi szépet, szálegyenest, délceget, bizony egyetlen egyet sem. Amikor pedig odakinn a napocska aludni tért már, és a 78. I betű is megsántult valahogy, a kislány elpityeredett. Nem megy, sehogy sem megy. Mondtam én délben anyunak, hogy az I betűt sohasem fogom megtanulni, szepegte, és odaejtette a tűhegyű piros tolszárat az asztalra. A tolszár nagyot koppant a fényes falapon, a koppanásra egyszerében megrezzent a füzet, és valahonnan a lapjai közül kibújt egy icinke-picinke I betű. Délcegen kiegyenesítette a hátát, kackiásan fejébe csapta csöpnyi pontsipkáját, és halkan megszólalt. Ne busulj, Erzsóka, ne sírj, segíteni akarok néked, hallgass ide! Erzsóka fölemelte a fejét, és amint ránézett a kis jövevényre, egyszeriben kisütött szemében a mosolynapsugár. Az a vékony kis hang pedig újra megszólalt. Ha azt akarod, hogy mindegyik testvérem, amit a füzetedbe írsz, ilyen szép legyen, egyenes legyen, mint én vagyok, akkor figyelj ide. Látod ezt a piros derekú tollat itt az asztalon? Látom, persze, hogy látom, hiszen az enyém, felelt Erzsóka. Tudd meg, hogy az a toll nem csak olyan akármilyen írószerszám. Ez bizony minden számod gyönyörűségesen leír, csak ismerni kell a varázsigét, aminek engedelmeskedik. Varázsigét, csapta össze a tenyérét Erzsóka, és a lélegzete is elakadt a nagy ámuldozástól. Úgy, ahogy hallod, folytatta az I betű. Ha majd legközelebb kezedbe veszed a tollat, lehelj rá kétszer, és mondd ki magadban azt a szót, hogy akarom. Ha így teszel, meglásd, soha többé nem kerülnek majd gírbe-gurba betűk a füzetedbe. De jól vigyázz! Ha véletlenül kicsúszna a szájadon az, hogy sose fogom megtanulni, akkor a csodatoll elromlik. Talán örökre. Jó munkát, Erzsóka, mondta az I betű, és talán mondott volna még többet is, de zengő-bongó hangon éppen 8-at ütött a szobafalán függő régi óra. Erzsóka a hang felé nézett, aztán lepillantott az asztalra, de a csöpp pontsipkás jövevényt már nem találta sehol. A füzet lapján csak a sok nyomorék I betű szomorkodott. Hogy is, hol csak? Dörzsölte meg Erzsóka a szemét, és fölvette az asztalról a piros tolszárat. Az írószerszám pedig most, csodák csodája, szinte belesímult a tenyerébe, és tüstént engedelmeskedett. Minél többször mondta Erzsók, hogy akarom, annál szebb, annál több egyenes hátú, pompás íj sorakozott egymás mellé a füzetébe. Egy-kettőre elkészült a lecke, s mert későre járt az idő, Erzsók aludni mehetett. A varázs igéről azonban nem feledkezett meg soha többé. Ha nem akart kerekre sikerülni a potrohos ó, ha nem fogadott szót a hetes hosszú lába, vagy rosszalkodni kezdett a B betű furfangos kacskaringója, Erzsóka csak kimondta a varázsigét, és a piros szárú írószerszám legott segített. A kurta kis szavacska éppen olyan csodatollá változtatta azután is, mint akkor, azon a legelső estén.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, tegnap Bálint kinevette Lizit, hogy maszatos a szája, pedig neki meg csokis volt az egész arca és a ruhája is.
2: Tényleg? És észrevette?
1: Dehogy, csak nevetett szegény Lizin. Nagyon sajnáltam.
2: Hát, ez nem volt szép húzás tőle. Vicces, mert más szemében a szákát is meglátja, a magáéban a gerendát sem.
1: Szákát? Gerendát? Nem értem.
2: A száka egy pici darab fa, a gerenda pedig hatalmas. Ez a közmondás azt jelenti, hogy valaki rögtön észreveszi a másik legapróbb hibáját is, de a saját, talán még nagyobb hibájáról tudomást sem vesz.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Káder L. Gellért vagyok, és én fogok ma nektek olvasni meséket. Borzas a tanyán. Liza, Alex, anya, apa és Borzas a kiskutya vidékre utaznak meglátogatni a rokonokat. Mindenki lázasan csomagol. A gyerekek összekészítették kedvenc játékaikat, még Borzas is odahozza legkedvesebb gumicsontját, nehogy itt felejtsék. De jó, végre indulunk! Örül Alex, és szorosan tartja az ölében Borzast, aki imád kihajolni a lehúzott ablakon. Liza előcsomagolja az elemózsiát, mert ahogy az autó kigurul a ház elől, ő nyomban megéhezik. Ahogy megérkeznek, kipattannak az autóból, hogy megnézzék a kis bocikat. Igen ám, de Borzas rettentően megijed egy cicától, aki a hátát görbítve, szőrét felborzolva fúj a kutyusra. Biztos ő is fél, de Borzast ez nem vigasztalja, inkább menedéket keresve odabújik anyához, és csak hosszas könyörgésre merészkedik elő. A karámnál Liza lelkesen mutatja Borzasnak a sok tarka jószágot. Nézd, kiskutyám, itt vannak a tehenek. Látod azt a kis bocit? De édes! A kis boci nagyon barátságos, amikor nem szopik. Kíváncsian méregeti őket és a réten csipegető madarakat is. Liza tovább magyaráz Borzasnak. Tudod, a tehenek adnak nekünk tejet, a tejből pedig sok-sok finomság készül. Joghurt, vaj, sajt és tejföl. És képzeld, tehenek nélkül fincsi hamburgert sem ehetnénk. De erre már a legnagyobb tehén is felkapja a fejét, és mérgesen bődül egy nagyot, de akkorát, hogy Borzas ilyetten szalad jó messze a karámtól. Olyan mókás, hogy Alex és Liza a hasát fogja nevettében. A gyerekek ezután a baromfi udvarba mennek, hogy összeszedjék a tojást. Közben a jól megtermett kakas felfedezi a betolakodókat, és csőrével hatalmasat koppint Borzas fejebúbjára. A kiskutyának ez nagyon fáj, és felháborodva ugat. Ettől a tyúkok is megijednek, és hatalmas kotkodácsolással rebbennek szét. Csak úgy röpködnek a tollak szerteszét. Ráadásul minél hangosabban káricálnak a tyúkok, annál hangosabban ugat Borzas is. A végén Borzas úgy néz ki, mintha óriási párnacsatát vívott volna a tollas bálban. Azt hiszem, jobb, ha most inkább megetetjük a lovacskákat. Kuncog Liza, és már indul is az istálóba. A gyerekek nagyon szeretik a lovakat. Most különösen örülnek, mert a kancának pár hete aranyos kis csikója született, aki most anyjához bújva várja, hogy Liza finom, illatos szénával kínálja meg. Borzas nem tud nyugton maradni. Dongót kerget a lovak patáinak útvesztőjében. Kanca megelégeli a rohangálást, és ráfúj Borzasra. A kiskutya erre ilyetten bújik el egy szalmabálo mögé, és hiába hívják kisgazdái, semmi pénzért nem jönne elő, amíg meg nem győződik arról, hogy elmúlt a veszedelem. Amikor végre elő merészkedik, a gyerekek a hasukat fogják nevettükben. Borzas úgy néz ki, mint egy madárijesztő. Liza és Alex letisztogatják Borzas bundájáról a szalmát, és a kerti kúthoz viszik, hogy ő is igyon a hűs vízből a nagy ijegységre. Pihennek egy keveset, aztán újabb felfedezni való után néznek, hiszen annyi mindent nem láttak még ezen az izgalmas tanyán. A disznóolban a gyerekek bácsikája éppen a vájuk tölti meg moslékkal, amit a malacok nagyon-nagyon szeretnek. Alex rögtön beáll segíteni, közben Liza erősen fogja Borzas, nehogy megugassa az éhes jószágokat, mert az ijegységtől elmehet az étvágyuk, márpedig még jó sokat kell hízniuk. Borzas egyre csak kapálózik. Ebből a mókából ő sem akar kimaradni. Végül kiszabadul Liza karjából, és a disznók közé veti magát. A kismalacok nagyon megörülnek az új játszópajtásnak, és nyomban beletuszkolják a kiskutyát a kedvenc, dagonyázó pocsolyájukba. Ez a barátság jele, mert a malacok semmit sem szeretnek jobban, mint a jó, tocsogós sarat. Hát, Borzas most alapos kóstolót kap abból, hogy milyen érzés malackodni.
2: Most éppen úgy illatozol, mint a malacok az ólban, bosszankodik Liza, és Alex segítségével elrángatja a kiskutyát egyenesen a tóhoz, hogy alaposan lecsutakolják, mert nem csak hogy kellemetlen szagokat áraszt, de ráadásul még rettentően ragad is a bundája. A gyerekek letelepednek a tóparton, miközben borzas, lelkesen úszkál a vízben és a vadkacsákat üldözi. A délután nyugodtan telik. Anya finom uzsonnát készített, és a gyerekek gyorsan visszaszaladnak a házba kezet mosni és szólni apának, hogy jöhet piknikezni. Anya is fordul egyet, hogy kihozza, ami nem fért a kosárba. Borzas csak erre várt. Már félig bent is van a kosárban, mert a kolbász olyan pompásan illatozik, hogy nem bír ellenállni neki. Először észre se veszi, hogy valaki van a háta mögött. Egy kíváncsi kis kecskegida az, aki szintén lelkesen szimatolja a kosárból áradó finom illatokat, de a farksóváló szőrgomolyag is nagyon érdekli. Lehet, hogy új játszópajtásra akadt? Szólítja meg a gida a kiskutyát, aki nagyot ugrik ilyettében. De amikor látja, hogy egy kedves kis kecskegida böködi játékosan, megnyugszik és boldogan beleveti magát a fogócskába. Végre valaki, aki nem szól rá, nem akarja megnevelni, csak szaladgál vele ezen az illatos réten. Addig rohangálnak és szögdécselnek, amíg a kis kecske elfárad és visszaindul a mamájához. Borzas azonban még nem akarja abba hagyni a játékot, ezért hangos ugatással elkíséri a kis gidát, de a kecske mama az útját állja. Azt hiszi, ez a rémisztően csaholó fenevad a kis gidája életére tör. Előre szegezi a szarvát, és készen áll arra, hogy minden áron megvédelmezze csemetéjét. Borzas nem érti, mivel bosszantotta fel ennyire a kecske mamát, de jobbnak látja visszavonulót fújni. Beszalad a konyhába, ahol egy tál frissen fejt tejecske várja. Soha ilyen jó ital még nem esett, mint ez a fehéren habzó csodás nedű, amit az utolsó cseppig kilefetyel. Ennyi kaland után nem csoda, hogy Borzast hamar elnyomja az álom. A kandalló elé húzott öblös fotel nagyon-nagyon kényelmes, és a kiskutyának igazán jól esik most itt a pihenés és a sok színes álom malackákról, tyúkokról és kis csibékről.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A kanász. Egyszer volt, hol nem volt, élt egy királyfi, aki maga is gazdag volt, mégsem volt annyi kincse, hogy a császár lányának kezét megkérje. Eszébe jutott, hogy megboldogult apja sírján egy fenséges rózsabokor nyílott, ami, noha csak minden ötödik évben virágzott, olyan csodálatos illata volt, hogy a birodalom minden házába boldogságot hozott. Volt aztán a királyfinak még egy fülemüléje is. Annak az éneke egy igazi kincs, a legszebb dallam, amit el lehet képzelni. Arra jutott hát a herceg, hogy ajándékokkal próbálja elnyerni a császár kisasszony kegyét. Szép ezüst dobozban el is küldte tüstént a rózsát és a fülemülét. Vígadt a császár, amikor meglátta az ajándékokat. Végre lányomhoz méltó kérő akadt. A lány is megörült nagyon. A dobozokat nyissák ki legott. Az első dobozt, mikor kinyitották és a rózsát megpillantották, elámult a császár. Ez aztán gyönyörű. Igen. Nem úgy a leány? Még ilyet, hisz ez csak egy virág, vidd innen. A második dobozkára került hát a sor, amiben a fülemüle volt. Amint a császár meghallotta énekét, a szépségtől könnyek futották el a szemét. De a lánynak nem tetszett a dolog. Még hogy egy szár rózsavirág s egy madár elég legyen, hogy elnyerjen egy császár leányt. Nekem bizony olyan kérő kell, aki csupa varázslatos holmit mutat fel, gondolta magában a gőgös leány. Hanem a királyfi nem adta fel rögtön, hamar szegényes gúnyát öltött. Abban ment a palotába, kérte, hadd beszéljen a császárral. Így beszélt a császár előtt. Nem vagyok más én, csupán egy szegény, ágról szakadt parasztlegény, aki munkát kér. A császár felvette udvarába, nem másnak, mint kanásznak. A kanásznak öltözött királyfi naphosszat a disznókat terelgette, de másra is jutott ám ideje. Miután a napi munkájával végzett, estére egy csodafazékkal is kész lett. Olyan fazekat készített a legény, melynek csengők lógtak a szélén, s amint a víz felfort, a csengőkből kellemes dallam szólt. Még egy varázs ereje volt a fazéknak. Aki ujját a gőzbe tartotta, megmutatta annak, mit főznek szerte a városban. No, ez már tetszett a leánynak. Egy szolgálót hamar a kanászhoz szalasztott, tudakolja meg, mennyiért adná a fazekat. Megmondta a kanász kerek perec. A fazék ára a császár kisasszony 10 csókja lesz. Ezen a leány végképp felháborodott. Egy kanászt mégsem csókolhatok. Csak hogy dolgozott benne a hiúság és a mohóság. Végül úgy döntött, megadja a fazék árát. A kanászhoz lesietett, és arcára 10 csókot lehelt. Legközelebb a kanász egy kereplőt készített. Ez sem volt ám akármilyen kereplő. Hangja nem volt nyekergő. Igazi muzsikát árasztott, és amikor a király kisasszony meghallotta a dallamot, magának akarta a kereplőt, de minél előbb. Ismét elküldte a szolgálóját alkudozás gyanánt. Csak hogy a kanász felemelte portékája árát. A kereplőt a kisasszony akkor kaphatja meg, ha engem 100 csókkal illet. Mint hiába igyekezett a császár lánya, hogy a csókot adhassa egy szolgáló leánya, a kanász nem engedett. Nem tehetett egyebet, a király kisasszony a kanászhoz sietett, s megadta, amit kért. Mindent látott a császár az ablakából, és dühében majdnem kikelt magából.
2: hogy az ő kislánya egy kanásznak legyen a mátkája? Ezt nem tűrhetem, kiáltotta. A fiatalokat tüstént elzavarta.
1: Nyugtatta a kanász. Nem lesz semmi gondunk, ne búsulj. De a lány csak nem csitult.
3: Az nem lehet, hogy én egy kanász felesége legyek.
1: Ekkor a királyfi levette álcáját, mire a lány csak tátott a száját. Még ilyen daliás, szép embert nem látott. Meg is örült nagyon. Te királyfi vagy, hisz ez mindent megváltoztat. De a királyfi igaz ember volt, és olyan lányról álmodott, akinek más a fontos, nem csak a ruha és a sok csoda. Ott is hagyta a császár leányát, s máshol kereste a boldogságát. A császár kisasszony talán még ma is ott ül a fatövében, bánattal a szívében. A mohóságnak, hiúságnak magány lett az ára.
4: Molnár mester malmában, meg sem ukkan magában. Szomorkodik, nem mulat. Üres

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyókálni támad kedvetek.
1: Aranyos, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kis Ernő Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Lázár Ervin, Ríztejbeg, a norgol óriás. Frukkancs hazajött az óvodából. A tekintete mord, a szájszöglete zord. Nem kétséges? Már megint az a fránya tejbeg ríz. Ma is? Kérdeztem együttérzőn. Ma is. Minden áldott nap. Pénteken, hétfőn, csütörtökön, és ma is. És kedden? A keddet kifelejtettem? Ki? Kedden is. Valljuk be, ez tragédia. Még akkor is, ha valaki szereti a tejbegrízt. Ha meg nem szereti, arra még rágondolni is rossz. Márpedig Frukkancs nagyon nem szereti. Ha a kedd nem mindig jut is az eszébe a napok felsorolása közben. A többiek biztos szeretik a tejbegrízt. Próbálom menteni a helyzetet. Utálják. Mind? Mind. Az nem létezik, hogy senki se szeresse. Hát az egy Demeter. A Demeter szereti. Ajaj, így még rosszabb. A hajhúzós, játékelvevős, verekedős Demeter szereti. Itt tenni kell valamit. Ez biztos egy tejbegrízes maffia, mondom elgondolkodva. Kinek a fia? A mafnak. Az igaz is, mondja élénke Frukkancs. Az van a tartálykocsira írva. Micsoda? Hogy maf és fia, de hiszen nem is tudsz olvasni. Te mondtad, hogy az van ráírva. A tartálykocsit is én mondtam. Azt én mondom. Minden nap azzal a tartálykocsival hozzák a tejbegrízt, amiről azt mondtad, hogy az van ráírva, hogy maf és fia. Akkora tartálykocsi, hogy alig fér be az óvoda utcájába. Az eleje már az óvodánál van, és a vége még át se jött a vasúti átjárón. Akkor az több mint 200 méter. Igen, annyi méter. És olyan magas, mint a ház, amibe a Demeter nagymamája lakik. De hiszen az több emeletes. A tartálykocsi is több emeletes. Ha jön, zászlós emberek integetnek előtte, és megállítják a többi autókat, mert csak egyedül fér el az utcában. És az van az oldalára írva, hogy maf és fia. Hányszor mondjam? És amikor odaér az óvoda elé, bedugnak egy vastag csövet az ebédlő ablakán, és kinyitják a csapot, és zsí, és zsű, és tritty, és trotty, özönöl a rémes tejbegríz. Tele, tele, minden tele tejbegrízzel. Csak úgy a padlóra. Csak úgy. Térdig ér a tejbegríz, a székek alig látszanak ki belőle. És akkor meg kell enni. Na ne mondd. De igenis mondom. Én nem enném meg. Aki nem eszi meg, nem kap levest. A levest a tejbegríz után kapjátok. Igen. Azt is a padlóra? Nem. Azt tányérban. A leves jó? Jó. Azért esszük meg a tejbegrízt, hogy kapjunk levest. Kivéve a Demetert. De én már nem bírom tovább. Tudná valamit csinálni? A helyzet nem egyszerű, mondtam elgondolkodva. Ez a maff és fia nyilván két veszélyes bűnöző, akik fondorlatos módon elrabolták a világ összes tejbegrízét. És most drága pénzért eladják az óvodának. Egyáltalán nem érdekli őket, hogy ki szereti a tejbegrízt, és ki nem. Arra meg egyszerűen fütyülnek, hogy aki nem eszi meg a tejbegrízt, az nem kap levest. De se baj. Majd megtanítjuk őket kesztyűbe dudálni. Hogyan? Megállítjuk a tartálykocsit. Mondtam, hogy akkora, mint egy hegy. És ott legyeznek előtte a zászlós emberek. Ugyan, mi az nekünk? Majd a barátom segít. A Pisti? Nem a Pisti, hanem Ríztejbeg, a norgol óriás. Óriás? Na, az bizony. A feje búbja olyan közel van a naphoz, hogy a meleg ellen kénytelen állandóan szalmakalapot viselni. És mikor jön? Már itt van. Nem látom, mert láthatatlan. Csak akkor látni, ha szükség van rá. De akkor se nagyon. Azért mindig itt van. Az egyik lába Norvégiában, a másik Mongóliában. Ha lehajol, éppen keze ügyében lesz az óvoda. Másnap délben lesbáltunk a Laci bolt előtt. Azért ott, mert az majdnem szemben van az óvodával. Ebéd előtt pár perccel megjelent a kanyarban a böhöm tartálykocsi. Lengettek a piros zászlósok, leállt a forgalom. Hajtogatta, törögette az utcát szegélyező fák ágait a hasas jármű oldala. Rajta a fölirat, maf és fia. Elkiáltottam magam, Ríztejbeg! És akkor odafönn megmozdult valami.
1: egy eget beterítő felhő, egy világméretű árny. Áttetsző volt, de jól láttuk, hogy szalmakalapot visel. Rhys Tyebeck a norgol óriás, aki, mint tudjuk, régióbarátom, előrehajolt, és a mutató ujját letette az út közepére. Akkora mutató ujja volt, mint a Mátyás templom tornya. Nosza, több se kellett a piros zászlósoknak, futottak szerteszét. A tartálykocsi nagy zökkenéssel megállt, Maff és fia lóhalálában kiugrott a vezetőfülkéből, és usgyi az ellenkező irányba. Szedték a lábukat. Rhys Tyebeck a mutató ujja meg a hüvelykje közé csippentette a tartálykocsit, mint egy cserebogarat, fölemelte, alig láttuk olyan magasra. A repülőgépek utasai biztos eltátották a szájukat a meglepetéstől, nicsak, itt repül egy tartálykocsi. De nem sok idő maradt a meglepődésre, mert Rhys Tyebeck a norgol óriás teleszívta levegővel a tüdejét, kinyitotta a tartálykocsi födelét, és belefújt. No, még olyat! Mint a gejzír tört elő a kocsiból a tejbegríz, beterítette az eget, és huldogálni kezdett lefelé. Hullott, hullott a tejbegríz. Bemenekültünk előle a laciboltba. Ott meg éppen bemondta a rádió, hogy általános tejbegríz hullás kezdődött mind a hat világrészen, a keleti Alpokban és a Kilimandzsáron már síelésre alkalmas a tejbegríz. Mauritániában meg majdnem eltemetett egy tevekaravánt, de szerencsére a tevék szeretik a tejbegrízt, és hamar fölfalták, így aztán különösebb baj nem történt. Maff meg a fia, akik persze nem tudtak bemenekülni a laciboltba, jól megjárták. Az öreg Maff még hagyján, mert volt rajta kalap, de a fia hajadonfőt volt, csupa ragacs lett a bozontos haja. Most aztán moshatja a fejét ítéletnapig. Úgy kellett neki. Nem?
0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Csukás Vese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Lázár Ervin, a lyukas zokni. Volt egyszer egy lyukas zokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegykekék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett, s mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöffeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozogaszekrény legrozogább fiókjának legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni, rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra, én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk, te is belátod, nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkreteszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt, fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz, kiáltott az okni, és akkor a lyuk nagy pöffeszkedve akkorára nőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert ha zokni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Sziasztok, Patrik vagyok. Csatlakozzatok hozzám, hogy közösen fedezzük fel a nyelvtörők kihívásokkal teli világát. Most figyeljetek, elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. Répa retek mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Répa retek mogyoró. Mondjátok velem. Répa retek mogyoró. Menjünk a következő mondat részre. Korán reggel. Most mondjátok velem. Korán reggel. És menjünk a végére. Ritkán rikkant a rigó. Mondjuk együtt. Ritkán rikkant a rigó. Készen is vagyunk. És akkor most egyben, még egyszer, közösen. Répa retek mogyoró. Korán reggel, ritkán rikkant a rigó. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Anna.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Jó napot kívánok mindenkinek. Grillus Vilmos vagyok, ma én mesélek nektek is egy olyan mesét, amit én találtam ki. A címe Dodó és Didu. Hé, te álomszuszék, mindjárt este van, ideje felkelni. Bökte oldalba az édesanyja kisfiát, Dodót, aki annyira megijedt a hirtelen ébresztőtől, hogy kicsúszott ujjai közül a kapaszkodó. Majdnem a fejére esett, de az utolsó pillanatban csapkodni kezdett a szárnyával, és nagy nehezen visszakapaszkodott anyja mellé a gerendára, az öreg ház padlásán. Hű, de aludnék még egy kicsit, mama. De ha tényleg este van, akkor kérem a reggelit. Fogd meg magadnak, mondta a mamája. Gyerünk, Dodó, indulás. Az utcai lámpák körül ott röpködnek a szúnyogok. Szúnyog! Dodó szájában összefutott a nyál. Gyerünk! De merre? Körülnézett. Gyenge szemével nem sokat látott a sötétben. Kinyitotta a száját, és magas hangot adott ki, olyan magasat, amilyet más már nem is hall meg, és fülelt. A hang össze-vissza verődött a padlástérben, de végre utat talált a nyitott padlásablakon át, és a hang nyomában ők is kirepültek a szabadba. Nézd, ott repülnek! Kiáltott fel egy kislány a teraszon. Látom, mondta apa, és azt gondolta, be kéne csukni végre azt a megvetemedett padlásablakot. Anya felállt a vacsoraasztaltól, és a kezét nyújtotta. Bizony, mindjárt este van, gyere, Didu! Ideje lefeküdni. Didu jó alvó volt, főleg nyáron, mert olyankor kicsit nyitva hagyhatták az ablakot, amin egész éjjel áradt be a friss nyári levegő. Amikor már pirkadt, és Didu éppen egyik oldaláról fordult a másikra, Dodónak azt mondta a mamája, mindjárt itt a reggel induljunk haza. Eleget vacsoráztál? Még azt a jó kövéret bekapom! Dodó villámgyors kanyarral elkapta a kiszemelt szúnyogot, és igyekezett az anyja után. Amikor a házukhoz értek, már ő repült elől. Mindig könnyen megtalálta a padlásablakot, de ma valahogy mindenhonnan visszaverődött a hangja. Aztán végre valahol utat talált, és ő abban a pillanatban utána repült. Még hallotta, ahogy anyja felkiált a háta mögött, hogy Dodó, vigyázz! De már késő volt. Berepült a nyitott ablakon. Zsúfolt kis szobába került, a hangja össze-vissza verődött benne. Teljesen megzavarodott, valaminek neki ment, ami nagy zajjal leesett. Didu felébredt a zajra, meglátta Dodót, és nagyot visított ilyetében. Szegény Dodónak csak ez kellett. Teljesen megsüketült a hangtól, megfordult, nekirepült a könyvespolc sarkának, valahogy megkapaszkodott benne, és remegve, maga tehetetlenül várta, hogy mi lesz. A visításra berohantak Didu szülei. Didu meg se tudott szólalni, csak remegő kézzel Dodóra mutatott. Anya gyorsan magához szorította Didut, hogy megnyugtassa, apa meg felkapott egy kis dobozt, kiszórta belőle a játékokat, és leborította vele a halálra rémült kis állatot. Aztán óvatosan egy kartont csúsztatott a doboz alá, és felemelte. Oda vitte a kis ágyhoz. Tőle aztán igazán nem kell félned, mondta. Hidd el, ő sokkal jobban fél. Óvatosan lehúzta egy kicsit a kartont a dobozról. Dodó és Didu meglátták egymást egész közelről. Jaj, de helyes, gondolta Didu. Milyen kis szőrös, és milyen hosszú a csupa szárnya. Jaj, de hatalmas, gondolta Dodó, és mekkora a szája, most biztosan bekap majd, mint én a szúnyogot, és rémületében mozdulni se bírt. De nem történt semmi. Egy darabig nézték egymást, aztán apa visszatette a kartont. Az én hibám, tünnyögte. Mégse kellett volna este becsukni ezt a padlásablakot, hiszen ők ott laknak. Gyerünk gyorsan a padlásra, kiáltotta. Hadd vigyem én, kérte Didu. Felszaladtak a padlás lépcsőn, elől Didu a dobozzal, benne Dodóval, mögötte a szülők. Apa a padlásablakhoz ment és kitárta, Didu meg letette egy ládára a dobozt, és leemelte Dodóról. És most menjünk, mondta anya, ne zavarjuk őket. Mi legyen reggelire? Lehet, hogy mégse esznek meg, gondolta Dodó egyedül a sötétben, aztán kétségbe esetten cincogni kezdett. Mama, mama! Nem kellett sokat várnia. Anyja egy-kettőre berepült a nyitott ablakon. Dodó, kisfiam, mi történt? Jól vagy? Tudsz repülni? Dodó kitárta a szárnyát, kicsit csapkodott vele, de nem érzett semmi rosszat. Felrepültek a plafonra, lábukkal megkapaszkodtak egymás mellett a gerenda szélében, és lelógatták magukat. Mama, nagyon megijedtem. Még sose láttam embert ilyen közelről, és nem is bántott, hogy annak mekkora

0: Csukás Mese Rádió.
1: Nyár van, s ha nyár van, akkor irány a hűs víz. Ha kiúsztátok magatokat a tóban, akkor biciklire is pattanhattok. Apropó, tudtátok, hogy sok magyarországi tavat körbe is lehet biciklizni? Hogy mit mondasz? Hogy neked csak rollered van? Ó, semmi probléma. Én fogalmaztam pontatlanul. Tehát akkor még egyszer. Tudtátok, hogy sok tavat körbe lehet biciklizni, rollerezni, triciklizni, futni vagy sétálni? Micsoda? Te már réges-régen tudtad? Honnan? Most már értem. A te apukád nagy biciklis és nyaranta biciklitúrákra jártok, igaz? Hűha! Hát ez nagyon jó hír. Mozogjatok minél többet a nyáron.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Györfi Vilmos vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Mihail Piakovszki, a napot adom emlékül. Zselé, a kecskegida, meglátogatta Pít, a csibét, hogy elbúcsúzzon tőle. Hová utazol? Kérdezte a csibe. Falujra megyek, a nagymamámhoz. Egész nyáron ott leszek nála. De azért ne felejts el engem. Ezt a képes könyvet emlékül adom neked. Tessék, ha ezt olvasgatod, szinte észrevétlenül el fog repülni az idő.

0: Köszönöm, mondta a csibe. De én nem tudtam, hogy elutazol, és ezért én nem is készítettem ajándékot. Most mit adjak neked, zselé? Gondolkodott egy kicsit a csibe, s aztán így szólt. A napot adom emlékül.
1: A napot?
0: Csodálkozott a kecske Gida. Igen, a napot. Fent az égen, majd ha felnézel a napra, eszedbe jutok én is.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ács Kató, Zümi és Bendegúz, aki elmeséli nektek Béres Ilona.
1: Bendegúz, a kis játéktigris, vonaton utazott. Egy kerekképű kisfiú, egy piros masnis kislány és egy szunyókáló nénike társaságában. Azzal a különbséggel, hogy amíg azok az üléseken foglaltak helyet, ő fent üldögélt a csomagtartóban. Ne higgyétek, hogy kellemetlen hely. A kis játéktigris nagyszerűen érezte magát a különböző nagyságú csomagok, táskák, kosarak tetején. Gyönyörködött a kilátásban, amikor váratlanul berepült az ablakon egy aranyszínű kis méhecske. Zümzüm, zümmögte jókedvűen, és egyenesen a Bendegúz melletti kosárra szállt. Egy ideig illegette, billegette magát, aztán megszólalt. Zümike vagyok, anyukám legkisebb fiacskája, és te? Mindez nagyon barátságosan hangzott, de Bendegúz felfortyant. Mi az, hogy te? Micsoda hang ez? Én Bendegúz vagyok, a híres tigris. Jó lesz tartanod tőlem. Én senkitől se tartok, felelte változatlan kedvességgel Zümike. Tudod, tigris, aki repülni tud, annak még egy magadfajta tigristől sem kell félnie. Jól felvágták a nyelvedet, azt már látom, mondta megvetően Bendegúz, és különben is. Hogy kerültél te ide? Ez a mi szakaszunk, azonnal menj ki innen. Nem szoktam mindenféle bogárral együtt utazni. Zümike megrebbentette a szárnyát. Csak hogy én nem vagyok mindenféle bogár. Mondtam már a bemutatkozásnál, hogy anyukám legkisebb fiacskája vagyok. És hogy kerültem ide? Berepültem az ablakon. Ezt mi így szoktuk csinálni, és nekem ugyanannyi jogom van a vonaton utazni, mint neked. Bendegúz végigmérte. Első pillantásra láttam, hogy közönséges potya utassal állok szemben. Berepültél az ablakon? Hát vedd tudomásul, hogy akiben egy csepp illendőség van, az az ajtón át közlekedik. Zümike, mintha a legnyájasabban szóltak volna hozzá, barátságosan fordult Bendegúzhoz. Mondd kérlek szépen, te hogyan szálltál fel?
2: Micsoda ostoba kérdés ez, méltatlankodott Bendegúz, mint minden rendes, tisztességes utas, természetesen a vonat ajtaján keresztül.
1: Zümike tovább kíváncsiskodott. No és jegyed is van?
2: Persze, hogy van, emelte fel gőgösen a fejét Bendegúz, de most már igazán abba hagyhatnád ezt az ostoba kérdezősködést. Nem látod, hogy mennyire untatsz? Okosabban teszed, ha sürgősen visszarepülsz oda, honnan jöttél, mert elvisz a vonat, és nem tudsz majd hazatalálni.
1: Csak hogy Zümikét nem lehetett eltéríteni. Ha egyszer Zümike belekezdett a kérdezősködésbe, akkor nehezen hagyta abba. És miért utazol a csomagtartóban? Miért nem ülsz az ülésen te is, mint a gyerekek, vagy az a néni?
2: Mert innen szebb a kilátás, vágta rá gyorsan Bendegúz. Szerencsére ezt kevesen tudják, mert különben mindenki itt akarna utazni, és kiszorítanának a helyemről.
1: És melyik a te bőröndöd, tigris?
2: Az, mutatott rá Bendegúz habozás nélkül a legszebb és legnagyobb bőröndre. Remélem, most már megelégelted a kérdezősködést, most már eleget tudsz.
1: Zümike azonban zavartalanul, ámulva tekintett a hatalmas bőröndre. Na hát, ekkora bőrönd, milyen nehéz lehet, és mondd, mit viszel benne?
2: Mindenekelőtt a ruhatáromat, felelte maga biztosan Bendegúz, azon kívül a horgász, a tenisz és a pingpong felszerelésemet.
1: A kis méhecske csak eltátotta a száját. Ha, akkor hát ez azt jelenti, hogy te tudsz horgászni, teniszezni és pingpongozni is?
2: Hát mi más jelentene? Húzta ki magát peckesen Bendegúz. Számos versenyen vettem már részt, díjakat is nyertem.
1: Zümike éppen ki akarta fejezni elragadtatását, amikor lassítani kezdett a vonat, mert állomáshoz közeledtek. Bejött egy magas, széles vállú ember, aki eddig a folyosón cigarettázgatott, se szó, se beszéd, lekapta a csomagtartóból azt a hatalmas bőröndöt, amelyikre Bendegúz az előbb olyan határozottan rámutatott, mint a magáira, és már indult is vele az ajtó felé. Zümike rémülten nézte.
3: Oda néz, tigris, viszik a táskádat, nem látod? A horgász, a tenisz és pingpong felszereléseddel együtt, amelyekkel díjakat nyertél.
2: Bendegúz elegánsan legyintett. Miért ne vinnék? Én kértem meg ezt a férfit, hogy az első állomáson szálljon le. Vigye magával is, adja fel postán a címemre, hogy nekem ne kelljen cipekednem. Ha nem tudnád, ezt így szokták, így kényelmesebb.
3: Na hát, nekem tényleg sohasem jutott volna ilyesmi az eszembe,
1: ámuldozott ismét Zümike. Ebben a pillanatban megint kinyílt az ajtó, és belépett a kalauz.
2: Jó napot kívánok, mondta, kérem a jegyeket.
3: Jaj, mi lesz most? Rémüldözött Zümike, hiszen nekem nincs is jegyem. Meg fognak büntetni, miért is nem hallgattam Bendegúzra, azonnal ki kellett volna szállnom innen.
1: Ki is repült volna? De az ijegységtől még a szárnyát se tudta megmozdítani. Bendegúz felé fordult, hogy segítséget kérjen tőle. Csak hogy Bendegúz, a tigris, nem volt sehol.
3: Jaj, hová lett?
1: Hüledezett Zümike. Hiszen az előbb még ott fent ült a kosár mellett.
3: Méghozzá milyen peckesen, mint egy bátor tigris.
1: Hát, az előbb igen. No, de most, ahogy jobban körülnézett, mégis meglátta. De csak a fülét, abból is csak egy darabkát, amint az egyik csomag mögül kandikált ki.
3: Na hát, motyogta Zümike, ez meg mit jelent?
1: A kalauz megnézte a nénike jegyét, aki erre az időre felébredt, megnézte a gyerekek jegyét is, a kisfiú fejére pirinyó barackot nyomott, aztán köszönt, és újból kiment. Bendegúz, a tigris, mintha csak erre várt volna, azonnal előbújt, mégpedig peckesen.
2: Aludni akartam. Azért bújtam a csomag mögé, de hát lehet itt aludni? Úgy zakatol ez a vonat, mint egy ördög motolla.
1: De Zümikének most már beszélhetett. Átlátott rajta, mint a szitán.
3: De úgy akartál te aludni? Másért bújtál el? És még te merted azt mondani, hogy én potyautas vagyok? Te vagy az igazi potyautas. A bőrön se volt a tiéd, és pingpongozni se tudsz, és a csomagtartóban is azért utazol, mert az olyanoknak, mint amilyen te vagy, ott a helyük. Bizonyosan az a kerekarcú kisfiú tett föl ide, aki most cukorkát szopogat. Lehet, hogy neki is elege volt már belőled? Ő is ráunt, hogy sohasem mondasz igazat? Itt is hagylak. Attól pedig ne félj, hogy nem találok vissza az anyukámhoz, mert ezer akác közül is megismerem a milyenket. Mert mi mindenhonnan hazatalálunk. Mert mi azt így szoktuk csinálni. Na, idesüss!
1: A másik sínen most feltűnt az ellenvonat, és Zümike vidáman átrepült az egyik kocsiba.
3: Most visszautazom,
1: kiáltotta jókedvűen.
3: Ég áldjon, te bátor tigris, bátor Bendegúz!
1: Bendegúz csak nézett utána sárga szemeivel. Ez a parányi Zümike nem is volt olyan ostoba, motyogta.
3: Nem,
1: nem volt ostoba. És egy idő múlva talán még az is megfordult a fejében, nem volna-e jobb, ha ezentúl kevesebbet füllentene.
0: A Zümi és Bendegúz című mesét hallottátok.
4: Tudorkukac kideríti.
5: Hallihó, gyerekek! A mikrofon mögül Tudorkukac köszönt benneteket!
6: A gázokat nem lehet megfogni. Vannak szilárd anyagok, mint például egy fakocka, folyékonyak, mint a víz, és légneműek, mint a levegő. A gázoknak nincsen saját formájuk, mint mondjuk egy kockának, és ahhoz, hogy ne illanjanak el, zárt tárolóban például egy befőttes üvegben kell tartani. Viszont be tudjuk bizonyítani, hogy körülöttünk levegő van. Ha szájával lefelé benyomtok egy üres poharat egy vízzel teli tálba, majd óvatosan elfordítjátok a poharat, pukk! A levegő egy nagy buborék formájában távozik.
7: Műsorajánló következik.
8: Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk az augusztus 31-ével kezdődő szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filztollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Meserádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Meserádióban. Csukás
9: Meserádió! Rádió egyfejűeknek.
7: Műsorajánlót hallottatok.
8: Zenevarázs a Csukás Meserádióban. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Zenevarázs a Csukás Meserádióban. Csukás
9: Meserádió! Rádió egyfejűeknek.

0: Na ez az!
1: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Aki birka, csak annyit tud. Be. Bármit kérdezek, annyit mond.

kérdezek, annyit mond be. Nincs semmi gondja, csak ugyanazt mondja, mert semmi sem jut eszébe. Aki birka, csak annyit tud be.

0: Melyik a kedvenc meséd?
1: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor, mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
0: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
1: Süsü. Aki mondja.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ahó, itt a Buli Manó, ez pedig itt a Zenevarázs. Itt csak olyan zenék szólnak, amelyekre nem lehet nem táncolni. Ha a szobádban nincs elég hely, tolj ki egy széket, és már is kész a táncparkett.
1: Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Gyerünk! Egy kicsit! Forgassuk meg a kezünket!

0: Kutyatár.
1: Kutyafülű.
2: Aladár.
1: Kutyatár.
0: Kutyatár.
1: Kutyafülű.
2: Hát arról van szó. Hogy az aladár?
3: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
4: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Hallod ezt a ritmust? Ugye nem tudod megállni? Ez a zenevarázs a Csukásmese Rádióban, ahol minden dal egy kis varázslat. Szólj a barátaidnak, hogy ők sem maradjanak ki a mókából.
1: Zenevarázs a Csukásmese Rádióban.
2: Figyelem törpék! Lépés indul!
3: Perci a legnagyobb.

Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sgocciolerà.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió!
1: Na, ki táncol a nappali közepén? Ez itt a Zenevarázs, és most mindjárt jön egy igazi ugra-bugra sláger. Ne fogd vissza magad! Énekelj hangosan, hadd hallják a szomszédok is. Milyen jó kedved van!
2: Csukás Mese Rádió, rádió egyfejűeknek.

hogyha meghívják, ne jár a hac a kormányát, dugja be a buta, az egy kis könnyelmű szék, mire felszíta a tejjáját, leharapták rég a kormányát, van-e pótormánya, ő neki, apu mond meg már, na hát, apu hogy med be a sapat elefánt, s nem ballangjába, apu hogy med be, apu hogy med

kell hozni néki. Ugye erszényes az a kenguru, ott az egy új erszény vagy régi. Az a kis medve, mikor halad esik, kell hozzá sóda víz. Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frissen megfő tejbe gríz. Ugye spenótot ő szemszeret, apu mond meg már na hát. Főleg, hogy megy be a

I va pincébe, sose megy a zsiráv, sose kell változni néki. Ezt egy jó kislány, hogyha ide figyel, hát azonnal meg is érti. Sose hordoz pénzt, az a kenguru ott ugye érted évikém. A medvének nem kell szilva is, sem a frissen megfőtt tejbegríz. Mire Éva így szól, értem én, cufá.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: és halom, óriási az algarom, kiment be és kijön ki, nem találod őt senki. Földi kutya barna, se fülle, se farka.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: finom.
1: Kedves gyerekek, ismeritek a süsü dalt?
2: Mohajúz a bimbó lehetnék, megennének engem a keskék.
3: Jól volt az előadás.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

figyelem, figyelem! Köztérrétételi, hogy Csoki országban a mai naptól mindenféle csokoládé kóstolható, fogyasztható, de legfőképpen majd szólható. Aki nem jön el, az otthon marad, aki pedig otthon marad, az hoppon marad.

0: És ezzel már a véget ért a zenevarázs. Elköszön a buli, Manu. Vagyis én. Remélem, jól bulisztál velünk. Jövő vasárnap délután 3 órától újra jönnek a vidám dalok, tánc és nevetés. Addig is mosolyog sokat, és ne feledd, a zene veled van.
1: Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Csukás Mese Rádió!
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
5: Hallgass te is!
4: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Fini Petra, Frici hős lesz. Senkit nem neveznek már mostanában Ferencnek, viccelődött mindig Fricivel az apja. Fricinek meg pláne nem, nevetett hozzá, majd megsimogatta kisfia aranyvörös fürtjeit. Légy rá büszke! A nagyapádat hívták így, a híres oroszlán kutatót. Frici ilyenkor mindig lecsukta a szemét, és maga elé képzelte Fritz Ferencet, vagyis Frici nagypapát. Lelki szemeivel fiatalnak látta, és ruganyos léptűnek, nem olyan hajlott hátú, töpörödött emberkének, mint amilyenné idősebb korában vált. Neki is vörös haja volt, és annyi szeplője, mint csillag az égen a szavanna felett, ha leszáll az éjszaka. A nagypapa távcsöve szinte a szeméhez nőtt, figyelte, kutatta, óvta, gyógyította az oroszlánokat, ha kellett, megvédte őket az orvadászoktól. Együtt élt ezekkel a sárga színű nagymacskákkal, a kicsinyeikkel úgy játszadozott, mintha a saját gyerekei lettek volna. A kis Frici istenítette a nagyapját, akkor is, miután már eltávozott közülük. Nem csoda, hogy arról álmodozott, ő is biológus lesz, és valami távoli vidéken állatokat fog menteni. 6 éves kisfiú lévén egyelőre azzal kellett beérnie, hogy plüss állatokkal vette körbe magát, rengeteggel. Na, nem édi-bédi cukorfalat plüssökre kell ám gondolni. Fricit, amikor kiválasztott egy újabb állatkát, nem az érdekelte, hogy mennyire helyes a pofia, puha a szőre, vagy netán csillogó-e a bundája. Csak is azt vizsgálta, mennyire élethű az állat, és a testalkata, színe, megjelenése hasonlít-e a természetben élő valódi megfelelőjéhez. Frici szobájának berendezése a földtérképét utánozta, a bútorok és a szőnyegek pedig különféle kontinensekké váltak. Az adott plüssállat nem élhetett ugyanis másik földrészen, mint az eredeti megfelelője. Nélkülük nem ment sehová. Nélkülük képtelen volt elaludni. Ha csak a sarokra készült fagyizni, akkor néhány európai állatot vitt magával, annyit, amennyi belefért az egyik kezébe, hogy a másikkal a fagyit tarthassa. Ha barátokhoz indult ebédre, ment vele egész Afrika állatvilága. Ha a nagymamánál aludt, legalább 2 földrésznyi plüss tartott vele. Ha pedig több napot kellett eltöltenie a családja nélkül, akkor az egész világ. Minden kontinens, minden állata elkísérte plüssformában. Az óvónénik által szervezett ovistábor 3 napig tartott. Ez bizony szerinte az összes plüst jelentette volna. A gond csak az volt, hogy az ovis csoport busszal ment, és a csomagtartóban nem fért volna be Frici egész állatgyűjteménye, mert legalább 50 plüsse volt. Komoly lelki tusa árán végül abban maradt a fiú a szüleivel, hogy csak 30 állatot visz el. Köztük a nagy hím oroszlánt, amit a legjobban szokott szorongatni elalváskor. A plüssök éppen hogy befértek apa óriási sportáskájába, Frici a ruháit és a tisztálkodószereket egy pöttöm hátizsákba rakta be. Így is minden gyerek csak forgatta a szemét, amikor meglátták a méretes pakkot a busznál. Még az óvónéni is finoman megjegyezte, hogy akkor ez a táska, mint maga a busz. Pedig szükségem van ennyi plüss állatra, Éva néni, bizonygatta a kisfiú. Éva néni kedvesen megsimogatta a fejét, majd segített neki felszállni a buszra. Az ovis táborban mindenki csodálkozva figyelte Fricit, amikor kipakolt a táskából. sorra elmondta az állatok nevét, és azt is, hogy melyik milyen földrészen él. A tábortűznél a forró szavannáról mesélt, és szenvedélyesen adta elő nagypapája oroszlánvédő történeteit. Sokan gondolták úgy, hogy 6 évesen már nem illik alvós állattal indulni egy komoly táborba, kicsit lesajnálóan néztek hát az oroszlányát szorongató Fricire, aki sorra jó étpuszit nyomott a plüssei homlokára. Amikor aztán eljött a takarodó ideje, és leoltották a lámpát, már nem érezték annyira gyerekesnek a dolgot. Egyre többen sírtak fel, vagy rohantak ki az óvónénihez. Frici először Böbének adott egy fókát, aztán Jucusnak egy színes papagájt. Balázs kapta a jegesmedvét, Tibi a vidrát, Máté pedig a sast. Zsuzsika egy nagy szárnyú pillangót. Magdolna pedig a villogó szemű csíkos tigrist. A puha szőrű állatkák egyre fogyatkoztak. Könnyes szemű kis gyerekből viszont egyre kevesebb lett. Este 10-re Frici az összes plüssét kölcsönadta, kivéve a nagy hímoroszlánt, aminek a sörénye már teljesen összeállt a sok ölelgetéstől. Fricinek a szíve szakadt meg, hogy nem tudhatja maga mellett az összes állatot, ugyanakkor kellemes bizsergés és melegség járta át. Jó érzés volt segíteni a többieken. Már éjfél volt, amikor felébredt arra, hogy pisilnie kell. Óvatosan lépkedett ki a mosdóig, hogy senkit ne ébresszen fel. Olyan halkan ment, hogy az óvónéni nem hallotta meg, amint közeledik. Éva néni szobájának ajtaja nyitva volt. A kisfiú sírást hallott bentről. Nem tudta, mit csináljon. Felnőttek nem szoktak sírni. Vagy ha igen, akkor is inkább egy másik felnőtt szokta őket megvigasztalni. Tud ő segíteni egy szomorú felnőttnek? Végül vett egy nagy levegőt, és belépett a szobába.
5: Nem tudsz aludni, Frici?
6: Törölte meg azonnal a szemét Éva néni, és ölelésre nyújtotta a kezét. Észrevette, hogy a kisfiú értetlenül nézi a könnyeit.
5: Nincs semmi baj, csak tudod, a nagymamám nagyon beteg. 95 éves. Igazából örülhetünk, hogy ilyen szép kort megért. Én mégis szomorú vagyok, ha arra gondolok, hogy elveszíthetem őt.
6: Frici agya lázasan járt. A kezében ott ölelgette a nagy hímoroszlánt, aminélkül még soha nem aludt el. Az óvónénie szemében pedig ott ragyogtak azok a fájdalmas, szomorú könnyek. Aztán elhatározta magát. Gyorsan az óvónő kezébe nyomta az oroszlánt, miközben ezt hadarta.
5: Ez a hímoroszlán engem mindig megvédett. Éva nénit is biztos megvigasztalja.
6: Azzal kiszaladt a szobából, mert félt, hogy a végén még meggondolja magát. Frici!
5: Szólt utána az óvónéni, de a mondatot már csak magában fejezte be. Hiszen ez az oroszlán a kedvenced.
6: Ám a fiú már messze járt. Végül úgy alakult, hogy Frici az óvis táborban mind a 3 éjszakát az állatai nélkül töltötte. Amikor az óvónéni visszaadta neki a hímoroszlánt, ezt mondta. Nem ismerek nálad nagyobb hőst a világon. És ezzel Frici is egyetértett. A gyerekek úgy néztek rá, mint valami vöröshajú világ megmentő lovagra. Hazafelé Frici mamája és papája meghatottan figyelték a fiúkat. Alig hitték el, hogy a táborban az állatai nélkül aludt.
5: Ez aztán igazán hősies cselekedet volt, Fricikém, ismerte el a mamája.
7: Remélem is, mondta határozottan Frici. Máskülönben hogyan tudnék nagypapa nyomdokaiba lépni?
6: Jelentette ki komolyan, majd az autóból kinézve szemével végigpásztázta a tájat. A mezőkön oroszlánok szaladtak, az egyik domb mögül pedig, mintha a nagypapája szafari kalapját látta volna kikandikálni. A szülei csodálkoztak is, amikor másnap óriási patáliára ébredtek. Frici az ágyban ült, és jaj veszékelt. Mi történt, Frici? Faggatták.
8: Elveszett a plüss oroszlánom,
6: motyogta a kisfiú. Az, amelyiket
7: Kölcsön adtad az óvó néninek, és olyan ügyesen aludtál nélkül a táborban?
5: Az, de akkor egy hős voltam, most meg csak egy óvodás kisfiú vagyok,
7: zokogott tovább Frici.
6: Aznap Frici egy kicsit késve ért be az oviba. Az oroszlán végül a szennyes tartóból került elő, ahol egy pulcsiba gabajodva bújt meg. Az óvónéni kérdő tekintetére, hogy miért késtek el, Frici szülei ennyit feleltek: a hősöknek is jár néha egy kis szabadság. Frici pedig megkönnyebbült, hogy ma újra egy átlagos óvodás kisfiú lehet.

szellem, lélek lép a lajtor jár. Csiribidi csiribidi szellőláj, szikrát lobbant lángot háj. Csiribidi csiribidi fülkatlan, szárnyatlan száj sült kappan. Csiribidi csiribidi lágypaplan, ágyat forró lázad van. Csiribidi csiribidi zapszalma,

0: Kedves gyerekek, ismeritek a süsü dalt?
1: Mohajúz a bimbó lehetnék, megennének engem a keskék.
2: Jól volt az előadás.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a ködmön. Aki elmeséli nektek, Besenyei Ferenc.
1: Mikor én a tanyáról bekerültem a városi deákiskolába, mindjárt az első órában megitattam az egereket. Úgy hullott a könnyem, hogy szinte kopogott a padon. Mi baj, kisgyerek? Kérdezte tőlem a tanárul. Eszembe jutott, édes szülém, zokogtam keservesen. No, lett erre olyan kacagás, hogy én azt még most is hallom. Szégyenletemben aztán ki sem mertem nyitni a számat, amikor a tanárul azt kérdezte, mi a neved, fiam?
2: Marci kisasszony!
1: Viogta el magát egy nagy válas erős fiú a legutolsó padban. Vasmatyinak hívták, nem hiába, hogy olyan is volt, mint a vasék. Attól fogva aztán rajtam veszett. Én rajtam ez a név, s megkeserítette az egész életemet. Mikor legelőször kihívtak felelni, Vasmatyi megint elviogta magát a hátam mögött.
2: Marci kisasszony!
1: És erre én úgy megszégyeltem magam, hogy se bűt, se bát nem tudtam mondani, se akkor, se azután, soha többet. Akárhogy tudtam a leckét, ki nem tudtam a számot nyitni, amikor felálltam. Mindig a fülembe ütődött olyankor a Marci kisasszony. Olyankor is hallottam már, amikor nem mondták. Tanultam pedig én otthon annyit, hogy a házigazdám, a nagyeszű Ballaszabó már sokalta is. Ugyan mi akarsz lenni azzal a sok tudománnyal? Kérdezte tőlem, ahogy a könyveimet nyalábolgattam a műhely sarkában. Szolgabíró Balla bácsi. Hát hiszen az is szép mesterség, azt mondja. De te már olyan okos leszel, hogy azzal a nagy ésszel Szabó is lehetnél. Átod, akkor te varhatnád Maconka tanárúnak a szép kabátot mellént. Na mire a szép ruha elkészült, akkor otthon is lejárt a becsület. Balla bácsi maga vitte haza a remeket, ragyogott az ábrázata, mint a nyári nap, mikor elment, de visszafelé úgy jött, mint a jeges eső. Tű, olló meg a cérna, ráncolta össze a söprűforma szemöldökét. Rossz hírt mondtak rólad, Márton deák. Nem lesz már belőled Szabó, de még szolgabíró se. Miért hagyod itthon az eszedet, amikor az iskolába mégy? Viszem én azt magammal, Balla bácsi, csak nem merem előadni, törtem el megint a mécsest, és elsírtam rítam a nagyeszű Ballának, hogy milyen anyámasszony katonája vagyok én az iskolában. Öreg gazdám megcsóválta a nagy szürke fejét. Ennyi, ennyi szolgám, hogy előbb nem szóltál. Tudok én orvosságot arról is. Majd mindjárt lehozom a padlásról. Azzal letette a tűt cérnát, föltette a pápa szemét, és fölkapaszkodott a padlásra. Vártam le szívszakadva, ugyan mit hoz az ijegység ellen ez a nagyeszű ember? Nem hozott az egyebet, csak valami ködmönfélét a karján. Csak úgy füstölt belőle a por, ahogy szétterítette az asztalon, s megrázogott a gyöngét szeretettel. Mit szólsz ehhez, deák úr? Csúnya jószág, látom. De szép voltám ezelőtt 40 esztendővel. Volt ennek prémgallérja is, míg a moly meg nem ette. Meg volt az festve szép sárgára, míg a penész ki nem szívta belőle a festéket. Tele volt az sejem rozmaringgal, míg az egér le nem rágta róla. Vadonatúj ködmön volt ez, mikor én akkora legény voltam, mint te. Föl nem venném 100 forintért, mondtam nyalakodva. Fölveszed bizeszt, édesöcsém, 100 forint nélkül is, mert ez valóságos csudaködmen. Aki ezt hordozza, az testben, lélekben 100-szor olyan erős lesz, mint azelőtt volt. De olyan komolyan mondta az én Balla bátyám, hogy eltátottam rá a számot. Öcsém, ne tátogj, hanem bújj bele. Én belőlem is azért lett ilyen híres ember, mert ebben nevelkedtem. Már akkor húzta is rám a rossz ködmönt. A király nem adhatja olyan kevélyen a fiára a bársonypalástot. Hanem most már aztán tenyeredbe szedd ám a lábat, hogy belecsukják az orrod előtt az iskola kaput. Gondolom, azért siettetett az öreg, hogy valahogy a tükörbe ne nézzek. De hiszen elég tükör volt nekem az utca, még az ismerős kutyák is mind megugattak. Soha annyi jókedvű emberrel nem találkoztam, mint akkor. Mindenki a szemembe nevetett. Az iskola kapujában pedig Vasmatyi azzal ugrott elém,
3: Néni gyerekek, Marci kisasszonyt új ruhába öltöztették a tündérek.
1: Aha, gondoltam magamban. Mindjárt kipróbáljuk a csudaködment. És azzal derékon kaptam Vasmatyit, úgy vágtam a földhöz, hogy jobban se kellett. De még meg is gyömöszöltem a mi hasznát.
3: Telik én tőlem még több is hékám. Szólj, ha elég nem volt.
1: Te nem szólt az semmit, hanem úgy kullogott be az iskolába, mint a leforrázott farkas. Engem meg úgy vettek körül a többiek, mint valami diadalmas hadvezért. Boldog volt, aki a gúnyán végig símíthatta. Ennyed a gyönyörű kisködmön. Hát, ha még azt tudnátok róla, amit én tudok, gondoltam magamba. Nem féltem már a feleléstől se. Tudtam, hogy bátorságot ad a ködmön, de adott is ám. Mondtam már a leckét, mint a vízfolyás, alig lehetett megállítani. Macunka tanárul megforgatott előre-hátra. Nem akarta elhinni, hogy én vagyok a Marci kisasszony. Hazamenet nagyeszű Ballamár a kis ajtóba várakozott rám. Na, szolgám, hogy szolgált a csuda ködmen? Hunyorgatta ravaszul apró szemét. Tette csudát! Tett bizony, újságoltam örvendezve. Nem vagyok már Marci kisasszony? Nem is lettem a soha többé még akkor se, amikor a csudaködmönt lehámozta rólam Balla bácsi. Nincs már rá szükség. Ne járj benne világcsúfjára, ütögetett hátba nagy nevetve. Nem is vettem rám többet, de most is üveges szekrényben őrizgetem. Neki köszönhetem, hogy ember lett belőlem.
0: A Ködmön című mesét hallottátok.
4: Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Ha volna egy ikertestvérem, jobban szeretném, mint saját magamat.

0: Csukásmese Rádió.
1: Észrevettétek, hogy többféle pipacs létezik? Vannak nagyon aprók, és vannak hatalmasak. A pipacsok nem szeretik, ha letépjük őket, mert nagyon gyorsan elhervadnak, vagy szirmokra esnek. Emlékszel, hogy nálatok az óvodában volt, akinek pipacs volt a jele? Nálunk az egyik lánynak, Évinek a pipacs volt a jele, és az volt a vicces, hogy Évi mindig piros ruhában jött Toviba. Nálatok is voltak olyanok, akikre illett az óvodai jelük. Csukásmese Rádió.
0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
2: Képzeld, mi volt?
3: Na.
2: Tegnap kimostam a ruháimat, de elpakolni már nem volt kedvem, ezért csak ledobtam a székemre. Mára az összes összegyűrődött, ráncos lett, úgyhogy ma nem csak elpakolnom kell, de ki is kell vasalnom.
3: Hát igen, a rest kétszer fárad.
2: Ez meg mit jelent?
3: Hogy a lusta embernek végül kétszer annyit kell dolgoznia, mint annak, aki azonnal elvégzi a feladatát.
4: Sziasztok, Szacsvai László vagyok, és én is a Csukásmese Rádiót hallgatom.
5: Sziasztok! Mili vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. A kakas és a pipe. Népmese. Volt az erdő kellős közepén egy kakas, meg egy pipe. Egyedül voltak, nem volt mit enni nekik. Megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondja a pipe. Menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfúlok. Szalad a kakaska a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet! Vizet viszem kispipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kút, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kakaska a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút. Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakaska a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét. Tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakaska a réthez. Rét, adjál szénát! Szénát viszem tehénnek, tehén ad tejecskét, tejecskét viszem szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút ad vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltba nem mégy kaszáért. Elment a kakaska a boltba. Bolt, adjál kaszát! Kaszát viszem a rétnek, rét át szénát, szénát viszem tehénnek, tehén át tejecskét, tejecskét viszem széplányhoz, széplány készít koszorút, koszorút viszem kúthoz, kút át vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozol pénzt. Akkor szegény kakaska elbúsulta magát, ment gyorsan a szemétdombra kaparászni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát. Elment a réthez, rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kút adott vizet, vizet egyenest vitte a pipének, épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, s így a levegőhöz jutott pipe ma is él, ha azóta újra torkán nem akadt a vadkörte.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Kormos István, a muzsikás kismalac, aki elmeséli nektek Berek Kati.
7: Hol volt, hol nem, volt egy ember, annak pedig sok jószága, földje, háza, volt csordája és gulyája, birkanyája, nagykondája, számolatlan, mint az erdő, messzi látszó, mint a tenger. Disznókonda közepén egy kis kurtafarkú malac, amolyan épp három arasz, szőre göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó élt a legelő füvén. Héjha, dehogy élt, épp hogy éldegélt, mert csak néha nap legelt, volt egy csöpke pikulája, csodálatos muzsikája, Fújta szél Tibe hosszába, fújta az a három arasz, kurta farkú göndör malac. Nem volt az evésre gondja, nem kínoszta éhe szomja, mert a pikula fújásba olyan nagy örömet elt. Aj, de szépen muzsikált! Nem fújta még soha malac, lehetett bár 70 arasz, soha úgy a pikulát. Tillárom, tallárom, zengett át hét határon. De gazdája mérgesen fancsalgott a pikulára, a gyönyörű muzsikára, aszlatolgatván magában, mit tegyen, ha a malac nem eszik, ugyan nem növekedik, nem lesz belőle hízó koca, jó 200 kiló, hát akkor levágja most. Vesszen az a három arasz muzsikás göndörke malac kondérbe az aranyost, fülön fogta, hé, gyere, lesz belőled pecsenye. De az a három arasz, szőreg göndör, farka pöndör, kicsike növendék disznó, muzsikás csöpp kis malac, gazdájának így felelt. Abból ugyan nem eszel, inkább világgá megyek, de a kondérba gazdám pecsenye én nem leszek. Ránt egy jókorát magán, istentelen igazán, gazdája földre ül, és amikor földre huppan, két markak közül kicsusszan, hopsza ki a három arasz, muzsikás, göndöri malac balfüle. És a malac messze fut, be se csukta a kaput. Isten neki fakereszt, szalad a göndöri malac, országútra egyenest. Országúton megpihen, töprenkedik emígyen. No, kis malac, mit csinálsz? Eztán merre muzsikálsz? A nagy világ előtted, lehet udvari muzsikus belőled, a király várába menj, király előtt megjelenj, játsz neki a pikulán, emet csudás muzsikán, s mindjárt nyakadba borul, mert két királyi fülével kis malacot muzsikálni nem hallhatott még sehol. Megy, megy, megyeget, országúton lépeget, pikuláját fújja, fújja, ha bevégzi, kezdi újra. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Áll elé egy pici nyúl, kéri tőle jámborul. Kis malac, komám, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyek a király elébe, királyi vár főterére, udvari főpikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyulacska kérleli. Kis malac, komám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te muzsikálj bármi nótát, tartom elébed a kótát. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikusnak jó nyulacska pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már kettesben lépegetnek, megyen a három arasz muzsikás göndör malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája, játszhat ő akármi nótát, ha a nyúl tartja a kótát. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis borjú arra sétál, füle a csodától szétáll, kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac, megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora, a nyúl tartja majd a kótát, ha én csodás pikulámon rákezdek valami nótát. Kis borjú is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni, meglásd, tétlen nem ülök, hogyha fújod pikuládat, csodálatos muzsikádat, én majd közbe bődülök, ide figyelj, mööööö, így szól egy jó nagy bőgő, gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak, jó kisborjú pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már hármasban lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, szól az úton pikulája, csodálatos muzsikája. Kezdhető akármi nótát, ha nyúl tartja a kótát, a kisborjú szól akár a nagybőgő. Tilláron, tallárom, zenget át hét határon. Egy csikó is ugra-bugra, elébük dobban az útra. Kérdi, hé, komák, hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére, én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl tartja majd a kótát, ha én csudás pikulámon rákezdek valami nótát. Kisborjú a nagybőgő, brummog mélyen, A csikó is kérleli, kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Ha te fújod pikuládat, a nyúl tartja a kótádat, nagybőgő a borjú lesz, dobos nélkül mit kezdesz? Én majd közbe dobbantok, patáimmal koppantok. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak jó kis csikó pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már négyesben lépegetnek. Megyen a három arasz muzsikás göndör malac pikuláját zengeti, kótát a nyúl tart neki, a kisborjú szól akár a nagybőgő, a csikó meg dobbant patáival közbekoppant. Tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Egy kis zsenge ifjú kecske, kecske gida szól mekegve. Hé, komák, ugyan hova? Feleli a három arasz muzsikás göndöri malac. Megyünk a király elébe, királyi vár főterére. Én udvari pikulásnak, királyi főmuzsikásnak, mert annak van jó sora. A nyúl lesz a kótásom, nagybőgős a kisborjú, a csikó meg a dobos. A gida is kérleli. Kis malackomám, vigyél el, jól tudnék segíteni. Te pikulás, nyúl a kótás, borjú bőgős, csikó dobos, én majd énekelgetek. Meg. Gyere velem, nem bánom, udvari almuzsikásnak kecskegida pajtásom. Mennek, mennek, megyegetnek, már ötösben lépegetnek, királyi vár kapujához közelednek, megyen a három arasz muzsikás göndöri malac, zengeti a pikulát, tartja a nyúl a kótát, közbe bőg a kisborjú, dobbant rá a kis csikó, kecskegida, mekeg rá, ihajlá, csuhajlá. Királyi vár elé érnek, várkapuján mind betérnek, elébük egy őr kiáll. Kérdezi a három arasz muzsikás göndöri malac, merre székel a király. Hozzájöttem pikulásnak, udvari főmuzsikásnak. Felel az őr, hajhaja, nagy a királyunk baja, nem kell annak pikulás se udvari muzsikás, olyan beteg föl se kell, ha kérdezik, nem felel, ha egy nagyot nem nevet, még ma meghal, úgy lehet. Nosza a három arasz, szőreg, göndör, farka, pöndör, kicsike, növendék, disznó, muzsikás, csöpp kis malac, a királyhoz bekopog. Hát az csak ugyanaz ágyban, vacogó foggal forog. Olyan beteg föl se kell, kérdezheti a kis malac, nem felel, csak sóhajtoz. Nem kell semmi, hogyha nem tudok nevetni. Szól a kis malac, uram, tehetsz egy próbát ugyan? Szállj ki az ágyadból végre, s nézd az erkélyről a térre, azzal fut, hopsza le, a térre jut. Az erkélyre a király fogvacogva, de kiáll. Királyi vár főterén, tér legesleg közepén, ott áll a három arasz muzsikás göndörmalac, sikkant a pikula, zeng a csudás muzsika, a nyúl tartja a kótát, fújja fennen a kismalac. Hé, de hogyan a nótát, a kisborjú, szól akár a nagybőgő, a kis csikó dobbant patáival közbekoppant, kecskegida, meg. Hejha, felséges királyom, én jól megnevettettelek, tillárom, tallárom, zenget át hét határon. Tillárom, tallárom, zeng a király nevetése, ama csudás muzsikától messze zeng hét határon. Így szól, na te kis malac, udvari főpikulásnak most azonnal itt maradsz. A nyúl lesz a kótásod, bőgősöd a kisborjú, a csikó a dobosod, énekes a kiskecske. Itt a vége, hus, a muzsikás kismalacik fuss.
8: A Muzsikás Kismalac című mesét hallottátok.
4: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
9: Molnár, a fia, meg a szamár. Német tanító mese. Mesélő Forró Bence. Volt egyszer egy öreg molnár, annak volt egy kamasz fia. Volt egy szamaruk. Gondolták, eladják a vásáron, és jó pénzt kapnak érte. Attól féltek azonban, hogy mire a városba érnek, a csacsi elfárad, esetleg a lába is föltörik az úton, s akkor nem kell el olyan jó áron. Ezért hát összekötötték a szamár lábát, rudat dugtak a lába közé, válukra vették, s úgy mentek vele a vásárba. Ahogy mennek, szembe találkoznak az úton egy emberrel. Az meglátja a csacsit a rúdon himbálózva, s elkezd hahotázni. No, az egyszer szent igaz, hogy a három közt nem a csacsi a legnagyobb szamár. Ők viszik a szamarat, ahelyett, hogy a szamár vinni őket. Hallja ezt a molnár, gondolja, van benne valami igazság. Leteszik a szamarat a földre, kioldják a lábát, stalpra állítják. Az öreg fölülteti rá a fiát, s úgy mennek tovább. Elől a fiú a szamáron, nyomában gyalog a molnár. Megint találkoznak egy emberrel. Az is mondja, hát ez meg miféle mamlasz? Pöffeszkedik a szamáron, hagyja az öreget kutyagolni. Szállj csak le, öcsém, s engedd csak szépen apádat a nyerekbe. Gondolták, ennek is igaza van. Helyet cseréltek, s úgy mentek tovább. Elől az öreg, a szamáron, mögötte gyalog a fiú. Ismét találkoznak egy emberrel, azt sem hagyta szó nélkül. Ó, szív

elől táncol a szamár, utána liheg fiastul a molnár. Úgy látszik, elérkezett a szamarak világa. Hanem erre már méregbe jött a molnár. Úgy bizony, eddig szamarak világa volt, mert hol erre hallgattam, hol arra, kivéve a magam józan eszére. No de mától fogva beszéljetek, amit akartok, s én is azt teszem, amit akarok.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Jöhet egy újabb találós kérdés? Akkor kapaszkodjatok. Vagyis, majdnem. Így szól a találós kérdés. Ez a valami segít neked felfelé és lefelé közlekedni. Néha hosszú, néha rövid, lehet fából, fémből vagy kőből is. Ha felfelé mész rajta, egyre magasabbra jutsz, lefelé pedig lassan visszaérsz a földszintre. Sok házban, iskolában és óvodában is van belőle. De csak óvatosan, futni rajta nem érdemes, mert könnyen eleshetsz. Na, tudjátok már mi ez? Igen, ez a lépcső! Jaj, de jó, hogy kitaláltátok! Egyébként, amellett, hogy jó szórakozás a lépcsőzés, remek testmozgás is, átmozgat. Ha választhatok, én inkább mindig lépcsőzöm, és nem a liftet használom. Remélem, ti is ügyesen közlekedtek rajta. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Énekeljetek ti is velem, hogy a hangunkat hetet-hét határon túl is hallják.

0: brum brum.
1: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Most én mesélek nektek. Bába Mihály, mese a két csutkaparipáról. Hol volt, hol nem volt, a görbehátú réteken is túl, volt egyszer egy kicsi falu, ahol élt egy szegény ember 7 gyermekével. A szegény ember hajnaltól késő estig dolgozott. A legkisebb gyerek, az apja hazaérkezett, rögtön az ölébe ült és arra kérte, hogy meséljen neki. Nagyon szerette a meséket hallgatni. El is nevezték Mesebandinak. Egyszer a szegény ember a táltos paripáról mesélt Bandinak, a legkisebbik fiának. Ez a mesebeli táltos aranyhintóba vitte a királyfit az elvarázsolt királykisasszonyhoz, álkombokron 7 leszedelmen keresztül. Legyőzte a sárkányt, legyőzte a farkascsordát, az áradó folyót, az összeomló hegyeket, a tűztengert, és elvitte a boldog királyfit, meg a királylányt a tavasz szigetére, ahol örökké virágoznak a fák, ahol örökké süt a nap, ahol soha sincs hideg tél, és mindenkinek egyformán jut ételből, italból, de egyformán jut a munkából is.

0: Amikor a szegény ember befejezte a mesét, leengedte térdéről a legkisebbik fiát. Most pedig menj, és aludj szépen. De még nem vagyok álmos, mondta Mese Bandi. Én is szeretnék két ilyen tátos paripát. Hát ennél mi sem egyszerűbb. Itt van itt. Ez a kukoricaszár, a csutka. Ebből megcsináljuk a paripák testét, és így mi. Kedde gyorsan munkához a szegény ember. Ez a 8 pálcika lesz a lábuk, ez a 2 a fejük, ez a kicsi meg a fülük. Ó, még farkuk is kell. No tessék, itt vannak a csutka paripáid, de most aztán siess aludni. A szegény ember legkisebbik fia boldogan ölelte magához a csutka paripákat, letette őket a dikó alá, és gyorsan lefeküdt, és elaludt. De alig szenderedett el, a csutka paripák felébresztették.
1: Jössz velünk, kis gazdánk!
0: Hová? Ébredezett Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
1: Az aranyrétre.
2: Megyek.
0: Ugrott fel Bandi. Pszt, csendesen, föl ne költs valakit, és jól figyelj a szavamra. Hátrafelé vezess ki bennünket az ajtón, aztán gyorsan pattanj fel valamelyikünk hátára. Bandi úgy tett mindent, ahogy a csutka paripa parancsolta. De alig, hogy átlépte a küszöböt a két csutka paripa helyett, gyönyörű két tátos ló állt az udvaron. Felpattant az egyik hátára, és már száguldottak is. A tátos paripák patkói nem érték a földet, a csillagköveken csattantak, és vetették a sziklákat, mint a magvető a magot. Kettőt sem gondolkodhatott Bandi, és már kint voltak az aranyréten.
1: Szállj le, kis gazdánk, megéheztünk. Aranyfüvet legelünk, és ha akarod, elviszünk a kék szigetre, ahol kék a föld, kék a fű, a fák levelei azok kékek, kékek a virágok, ahol kék az ég és a napsugarak. Százszínű kék ott minden. Nos, akarod?
2: Akarom,
0: mondta Bandika, a szegény ember legkisebbik fia.
1: Akkor maradj itt, amíg legelünk.
0: Bandi leugrott a paripákról, mire kétszer becsukta meg kinyitott a szempilláját, a paripák lelegelték az aranyrétet. Bandika szomorúan nézte.
1: Egyet se búsulj, kis gazdák, holnap estére ismét kinő.
0: Most pedig ugolj fel és vágtassunk. Elhagyták a pusztát, a hegyeket, a héttengert, az örökó birodalmát, a tüzet vető hegyek láncán át, eljutottak a lészhegyek közé, onnan az ezüst hegyek csúcsára szökkentek, majd az aranyhegyek hátán pattogott a paripák patkója.
1: Kapaszkodj jól, kis gazdánk, mondta a paripa. Ha mégis leesnél, utánunk jön a testvérem és a hátára vesz. Elértük a fekete tengert.
0: Bandika minden erejével megkapaszkodott, amikor a paripa begázolt a fekete víztengerbe. Korom sötét színe volt, a hulláma meg 7 torony magas. Ám a paripa nekiugrott a fekete hullámoknak, és átvágott rajtuk. Bandika csuromvizes lett, amikor 7. hullámot törték át, megcsúszott és leesett a paripa. De akkor ott elment a másik paripa, és kimentette.
1: Kapaszkodj a sörényembe, most már csak egy hullámhegy van előttünk.
0: Valóban úgy volt, mert amikor áttörték, egyszer vége lett a háborgó hullámoknak, és a víz, a tiszta kék víz csendesen ringott medrében. A paripák kiléptek a kék színű homokpartra. A parttól nem messze egy nagy-nagy rét terült el, amelyen kék színű fű nőtt, kék színű virágok. Mind kék volt, de mind más és más. Az egyik tengerkék, a másik égszínkék, a harmadik sötétkék, a negyedik nefelejtskék, és így tovább. De kékek voltak a madarak, meg az állatok is. Átvágtattak a réten, és betértek kék ország kék fővárosával, ahol kék király élt 7 kék királylányával. 100 kék katona fogadta őket körbe, amikor beléptek a kék király kék birodalmának kék fővárosával.
1: Kék ország kék királya parancsolja, hogy gyere velünk a várába, lépett elő az egyik katona. Köszönöm kék ország kék királyának megbízását, vezessetek hát hozzá, mondta Bandika bátran.
0: A kék katonák elvezették a kék várba, ahol a kék ablakokon égszínkék ruhában 7 kékszemű királylány csodálkozott a jövevényen, mert eddig még senki emberfia nem tudott átjönni a fekete tenger háborgó fekete hullámhegyein, pedig sokan megkísérelték. Bandit a kék király kék trón termébe vezették, ahol kék király székben ülve, kék palástban, kék koronával a fején várta az idegent. Üdvözöllek, idegen, kék országunkban, állt fel a király. Te vagy az első, aki szerencsésen átjutottál a fekete tenger feketén háborgó hullámhegyein. Áruld el nekem a titkodat, és teljesítem a kívánságodat. Szívesen elmondom, kék királyfelség, jó szándékkal és barátsággal, és két jó csutkapalipámmal jöttem. Ez az én titkom, semmi más.
1: Keblemre, kedves kis vendégem!
0: Látod, mások nem jutottak át a fekete tenger fekete hullámaiban, mert rossz szándékkal jöttek, kék birodalmunkra akartak törni.
1: Katonáim, terítsetek, lakomát csapunk. Hívjátok hét kék lányomat, és te pedig, fordult ismét Bandikához, kívánj, amit akarsz, teljesítem kívánságodat.
0: Hely, azt a lakomát lehetetlen leírni. Tyúklevestől mézes kalácsig volt ott minden, amit csak szemszáj kíván. A kék király lányai szépek, kedvesek és okosak voltak, és Bandi már azon volt, hogy a legkisebb kékszemű kék királylányt kéri feleségül, a többieket meg testvéreinek, amikor az egyik paripa bekiáltott.
1: Siess, kis gazdánk, mert letelt az időnk. Holnap ismét elhozunk, és folytathatod a lakomát, különben sohasem találsz haza.
0: Bandi gyorsan elbúcsúzott Kékország kék királyától, meg a hét kék királylánytól, de megígérte, hogy holnap ismét eljön, és akkor mondja meg a kívánságát.
1: Várunk,
0: búcsúzott tőle a király. Várunk mi is, mondták a kék királylányok. Kikísérték Bandikát, aki felkapott az egyik paripára. Egy szempillantás alatt úgy elszágoldottak, hogy messze maradt mögöttük Kékország. Éppen idejében tértek haza. Bandika csak bebújt a takaró alá, már hallotta, hogy édesapja felébredt és szólongatja.
1: Ébredj, kisfia, majnalodik. Akinek paripája van, nem lustálkodhat, amíg hasára nem süt a nap.
0: Igaza van, édesapám, akinek két ilyen csutka paripája van, mint nekem, az az első kakasszóra ébred, mondta Bandika, és kiugrott a sútból. A két csutka paripa az éjszakai fáradalmakat pihente. Bandika nem is bántotta őket estig, mert tudta, hogy este ismét nagy út vár rájuk, vissza kell menniük a kék király kék birodalmába, a hét kék királylányhoz, akik lakomával várják.
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Csukás Meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Indul a Csukás Meseposta! Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
2: sziasztok!
1: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
3: Majd kipukadok már.
1: Itt a Csukás Meseposta, jókedv borítékolva.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
2: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem. Szerény hajlékomban a Csukás Mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok? Remélem, hogy sokat játszotok, kirándultok, pancsoltok, fagyiztok, és persze, meséket is hallgattok. Na de vajon ki dézsmálta meg az édességkészletet Palkóék táborában? Én pedig, ahogy megígértem, kiderítem. Próbáljuk meg újra felhívni Palkót. Hát, ha azóta már fény derült erre a rejtélyre is.
3: Tárcsázzuk!
2: Már írom is a számát, azt mondja... Kicseng!
5: Szia, papa! Már alig vártam, hogy hívj.
2: Ezt öröm hallani. Én is szerettem táborozni. Olyankor egyszerre játszik és okosodik az ember.
5: Képzeld, tegnap számháborúztunk, amúgy az a kedvencem, és képzeld, a mi csapatunk nyert, de ez még nem minden. Megtanultam tüzet rakni, és még azt is megtanultam, hogyan kell agyagból edényt készíteni.
2: És mi a helyzet az édességkészlettel? Kiderült már, hogy ki csemegézett belőle? Már a csukimukik is nagyon kíváncsiak.
5: De még mennyire, hogy kiderült? A gyerekek között van egy kisfiú, akit Álmosnak hívnak, és tudod, a neve teljesen ráillik, mert szegényken mindig aludna. Amikor pedig eljön az este, nehezen jön álom a szemére, mikor pedig végre elalszik, gyakran alva jár.
2: Értem már, akkor ő járkált a konyhában, és ő csemegézett az édességből.
5: Pontosan, de amikor lelepleztem, ugyanis én lepleztem le, bevallott mindent, és tisztázódott az ügy.
2: Hurrá, tudtam, hogy minden rendeződni fog. És a többiek mit szóltak?
5: Képzelheted, mélységesen elszégyelték magukat, amiatt, hogy engem gyanúsítottak. Sorra bocsánatot kértek tőlem, én pedig megbocsájtottam nekik.
2: Nagyon helyes. A legjobban jártál el, Palkó. Büszke vagyok rád.
5: Köszönöm szépen. Neked köszönhetően azt is megtanultam, hogy nem szabad rögtön megsértődni, ha igazságtalanság éri az embert. Jobb inkább higgadtan átgondolni a dolgokat.
2: Ahogy mondod, kisunokám, örülök, hogy megfogadtad a tanácsomat. Teljenek jól az utolsó napjaid is a táborban.
5: Hamarosan találkozunk, és köszönök mindent.
2: Szia!
5: Hello!
2: Jaj, de jó, tudtam, hogy az igazság mindig győzedelmeskedik, és a megbocsájtás is nagyon fontos.
3: Néha éppen egy nyúl tesz igazságot, csak úgy, mint a következő mesében. Füleljetek, csukimukik!
1: Ez a Csukás Meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
6: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most én hoztam nektek egy mesét. Lázár Ervin, a hétfejű tündér, az igazságtevő nyúl. A majom éppen a diófán ült és diót evett. Vidáman köpkötte a dióhéjat, dudorászott is, jó kedve volt, mert sütött a nap. Egyetlen erősebb állat sem járt arra, s végül evett. Hát azt hitte, övé a világ. Aztán meglátott egy hangyát. Mondta rátartian, miféle légy piszok izeg mozogott. Nem piszok vagyok, mondta sértődötten a hangya, hangya vagyok. Az mindegy, mondta a majom, tűnj el innen. Miért zavarlak? Csodálkozott a hangya. Én tőlem aztán nyugodtan ehetsz itt ítéletnapig is. Ne feleselj, legyintett nagyképűen a majom, mert úgy kupán váglak, hogy... Milyen napot mondtál az előbb? Ítéletnapot. No, addig fogsz jajgatni. De nekem dolgom van itt, mondta a hangya. Nem hagyhatom abba a te szeszélyed miatt a munkám. A majom elképett, fölhúzta a szemöldökét, és mind a két kezét csípőre tette, közben a farkával is kapaszkodott, hogy le ne essen. Ezt a szemtelenséget, kiáltotta. Ide figyelj, te pöcspiszok, piszokpöcs, vagy hogy is nevezzelek. Legjobb lesz, ha a tisztességes nevemen nevezel, mondta mérgesen a hangya, ugyanolyan jogom van itt járkálni, mint neked. A majom erre már felelni sem tudott. Elképedésében egy fél diót lejtett a földre. Jogod, még hogy jogod? Épp olyan állat vagyok, mint te, mondta a hangya. A majom teli torokból nevetni kezdett. Ez megőrült, mondta, és körülnézett, kinek mutathatná meg az őrült hangyát, de éppen nem járt arra senki. Egyáltalában nem őrültem meg, felelte a hangya. Igenis, éppen olyan állat vagyok, mint te. Épp olyan erős? Kérdezte gúnyosan a majom. Épp olyan, mondta a hangya. Épp olyan gyors? Kérdezte a majom, és a hasát fogta nevettében. Épp olyan, mondta dühösen a hangya. No gyere, nevetett a majom, akkor versenyezzünk. Jó, mondta elszántan a hangya, és edzésképpen csinált két fekvőtámaszt. Lementek a fa alá. Először versenyt futunk, mondta a majom. Látod azt a fát? Látom, mondta a hangya. Az a cél. Háromra indulunk, mondta a majom, és számolni kezdett. Háromra elrohant, futott a hangya is, ahogy a lába bírta. Alig került ki öt fűszálat, a majom már kiabált a másik fától. Hol vagy? Itt, morogta dühösen a hangya. No látod, Big Fitz. Kerülgetnem kellett a fűszálakat, védekezett a hangya. A majom ettől nevető görcsöt kapott. Most súlyt emelünk, mondta aztán. Itt ez a kő. Először fölemelem én, aztán te. Fogta a követ, földobta a levegőbe, még kiáltott is, hogy hoplá! Elkapta, és letette a földre. Most te jössz. A hangya neki durálta magát, nyomni kezdte a vállával a követ, a vér mind a fejébe tódult az erőlködéstől, a kő meg sem mozdult. A majom vigyorgott. No most fára mászó versenyt rendezünk, mondta. Gyere ide a fa alá, háromra indulunk. A hangya tenyérnyit haladt, a majom már fönt volt a fa csúcsán. Most megérdemelnéd, hogy eltapossalak, mert szemtelenkedtél, mondta a majom, amikor lemászott. Ha még egyszer azt mered mondani, éppen olyan állat vagy, mint én, magadra vess. A hangyának vörös lett a füle a szégyentől. A majom elfordult, keresni kezdte a fél dióját, amit az imént lejtett. Hol lehet a fél dióm? Mondta félhangosan. Bocsánat, hallatszott ekkor egy hang. Éppen most tettem meg. Nem tudtam, hogy a tied. Előlépett a nyúl, és megemelte a lapulevelet, amit kalap helyett a fején hordott. A majom megörült, hogy végre valakinek elmondhatja a történteket, még a fél dióval sem törődött, amikor az elbeszélés végére ért, a nyúl hitetlenkedve csóválta a fejét. Csak ugyan legyőzted? Talán nem hiszed? Kérdezte sértődötten a majom. Volt versenybíró? Kérdezte válasz helyett a nyúl. Nem volt. Akkor nem érvényes, mondta a nyúl. Ismételjétek meg a versenyt, én leszek a versenybíró. Nekem aztán mindegy, mondta fölényes mosolyjal a majom. Na, akkor lépjél 100 lépést, mondta a nyúl a majomnak. A majom lelépte a 100 lépést, a századiknál földbe szúrt egy száraz gajat. Ott lesz a cél, kiabálta a nyúl, a majom bólintott. Nem akarok versenyezni, mondta ekkor sírósan a hangya. Úgy is legyőz, mégiscsak külön bálat nálam. Csönd, a versenyzők nem beszélnek feleslegesen, mondta szigorúan a nyúl, aztán körülnézett. Hol vagy? Itt, mondta a hangya egy tök magárnyékában. Közben visszaért a majom. Kezdhetjük, mondta. Várj, intett a nyúl, és odaszólt a hangyának. Lépjél te is 100 lépést. A hangya lépett 100-at, éppen az egyik fűszától a másikig tartott. Ez minek? Kérdezte gyanakodva a majom. Világos. Te is 100 lépést futsz, meg ő is. Mit nem értesz ezen? Az előbb talán nem így csináltátok? De nem ám, mondta harciasan a hangya. Akkor nem volt igazságos, legyintett a nyúl. Most viszont 100 hangyalépés, meg 100 majomlépés. Ez igazságos lesz. A majom mondani akart valamit, de a nyúl rászólt. Csönd, én vagyok a versenybíró. Futottak. A majom még a táv felét sem tette meg, a hangya már ott volt a másik fűszálnál. Sajnos lemaradtál, mondta a majomnak a nyúl. A majom dühöngött. Majd a súlyemelés dönt, ordította. Előbb mérlegelünk, mondta a nyúl. Mit csinálunk? Bandzsított a majom. Mérlegelünk, mondta a nyúl, és egyik fülére ültette a hangyát, a másikra rátett egy kövecskét. Ez fülmérték, magyarázta, s később hozzátette. Rendben, éppen egyforma súlyúak. A hangya játszva fölemelte a hangya súlyú kövecskét. Most te jössz, te is emelj fel egy követ, aminek akkora a súlya, mint neked, mondta a nyúl. Talán engem is a füledre ültetsz? Gúnyolódott a majom. Nem, mondta a nyúl, azzal jól megnézte a majmot, aztán szemügyre vett egy nagy követ. Ezt szemmértékkel csinálom, ugyanolyan pontos, mint a fülmérték. A majom erőlködött, még a szeme is kigúvatta, míg felemelte a követ. A füles bagoly kitűnően gyógyítja a sérvet, szemtelenkedett a hangya. Még egy ilyen megjegyzés, és kizárlak a versenyből, kiabált a nyúl. A hangya annál a kétszerte súlyosabb követ is megemelte, a majom nem tudta. Ordított mérgében. Majd a fára mászás! Pardon, csak mászás, javította ki a nyúl, a majom nem értette. Ugyanis fára csak te fogsz mászni. Nézzük, ezzel nézni kezdte a fát. Ötször magasabb, mint te, mondta a majomnak. Ez a fűszál meg ötször magasabb a hangyánál, tehát ő erre a fűszárra mászik. A majom kitűnően mászott, ugyanakkor ért fel a fa csúcsára, amikor a hangya a fűszál tetejére. Döntetlen, mondta a nyúl. Ebben valamit javítottál, de az összetett versenyt a hangya nyerte. A majom akkor már lent állt a földön, elöntötte a pulyka méreg, fölkapott egy husángot és elordította magát. Megálljatok! Futás! Vezényelt a nyúl, gyorsan fölkapta a hangyát és elvágtatott, ahogy a lába bírta. Az erdő szélen megálltak, a nyúl lihegett a fáradtságtól. Letette a hangyát, egymásra nevettek. Győztünk, mondta a nyúl. És ez igaz is. Győztek!
2: Most, hogy Palkó és a kis hangya ügye is rendeződött, fellélegezhetünk, de képzeljétek csak el, hogy itt a mesepostában továbbra sem állt meg az élet, sőt, egyre izgalmasabb dolgok történnek velünk. Emlékeztek még arra a titokzatos levélre, amelynek se feladója, se címzetje nem volt?
3: Hogy ne emlékeznénk, hiszen azt írta, hogy van valami a múltamban, amiről még én sem tudok.
2: Bizony, és azóta sem tudjuk, hogy ki küldte neked.
3: És azt sem, hogy miért nem beszélt erről Bici néni.
2: Már nagyon várom, hogy mi sül ki ebből.
3: István bácsi, szerintem ma mindent meg fogunk tudni.
2: Remélem is, ládikám.
3: Én már gondolkodom.
2: Látom.
3: Nagyon gondolkodom.
2: Hú, azt is látom, de figyelj csak, szerintem vegyük elő újra az eredeti levelet. Vakancs, segíts egy kicsit. Köszönöm, kiskutyám.
3: Na?
2: Na, nézzük csak.
3: István bácsi, ott van rajta valami.
2: Valóban.
3: Mondtam.
2: A legutóbbi alkalommal még csak ennyi állt rajta. A további sorokért ne felejts el kívánni legalább 7 este.
3: És mi kívántunk?
2: Így van.
3: 7 este.
2: Pontosan. Én nem felejtettem el, ti is kívántatok velünk együtt, csukimukikáim. Visszatérve a levélre, nem látok újabb mondatot, de igazad van, Ládika, mintha egy pár betű kirajzolódott volna. Megpróbálom egy kicsit másképpen nézni. Azt mondja, hogy van nagy O és nagy A betű is benne, utána pedig, mintha füstölne a papír. Na, mi lehet az a szó, amiben van O és A?
3: Megvan! Csoda! Mint csoda meseládika! Tehát egyértelmű, hogy rólam van szó!
2: És lám itt az újabb üzenet. Ahhoz, hogy folytatni tudjátok a nyomozást, először hallgassátok meg azt a mesét, amelyben a főszereplő most a kérdező.
3: Nem értem, a főszereplő a kérdező. Jaj, hiszen az én vagyok. Az én mesém. A csodaládik a meséje. István bácsi, meséljük el.
2: Hallgassátok ti is figyelmesen. Hát, ha megtudunk valami újat.
1: A meseposta nyitva áll. Vajon István bácsi mit csinál? Lehet, hogy épp a te leveled olvassa? Itt a Csukás meseposta. Tudod, jókedv borítékolva.
2: A csoda meseládika meséje.
3: Ó, na végre! Levegőzhetek egy kicsit. István bácsi elment vakkancsal, azzal a kerge kutyájával sétálni egyet. Terka néni pedig kint van a kerten, gyomlálgat és ültetget. Jó teszi? Nincs is csodálatosabb egy virágokkal teli kertnél. Múltkor véletlenül meghallottam, hogy István bácsi elárult nektek pár dolgot arról, hogy hogyan is kerültem hozzá. Szeretek azokra a régmúlt csodás napokra gondolni. Igazán emlékezetes pillanat volt az érkezésem, a vonatozás, aztán meg Mici néni macskás házikója. Ó, a drága jó Mici néni. Egyáltalán hallottatok már Mici néniről? Nem? Akkor eljött az én mesém ideje. Jól emlékszem arra a napra, amikor sok évvel ezelőtt a Füstöcske Express erre a vidékre hozott. Remek kis meglepetés voltam, az már egyszer biztos, hiszen szép is vagyok, beszélni is tudok, és ontom magamból a szebbnél szebb meséket is. Mondjuk ki, maga vagyok a mesés főnyeremény. Ahonnan én jövök, kisasszonyok és úrfiak, az egy titkokkal teli hely. Magas üveghegyek ölelésében találhattok rá az én otthonomra. Ó, én drága szülőföldem, tünemény falva! Ahhoz, hogy ezt a helyet jól el tudjátok képzelni, el kell, hogy mondjak nektek egy bizalmas dolgot a lakóiról. Tünemény falván mindenki meseíró, de nem csak olyan tessék-lássék módon az. Az ottani művészek nem papírra vetik a meséjüket, hanem hangosan elbeszélik azokat. Aztán a mesék hangfelhőkké alakulnak, és különböző színű meseládikákba költöznek. Egy csodaládikába 3-4 felhőnyi mese fér, egy felhőbe pedig 1000-nyi meselebeg. A teli meseládikákat aztán táncoló hegyi kecskék hátára teszik, akik pedig eljuttatják őket azokhoz az emberekhez, akik a legkedvesebbek és legmeseszeretőbbek ezen a világon. Így érkeztem meg én is István bácsihoz, aki akkor még nem ismerte fel, hogy ő nem csak egy hétköznapi postás, hanem ő a mesepostás. István bácsi. Mit bácsi? Akkoriban még csak Istvánka volt, és buzgón vitt engem a megadott címre, Mici néni házához. De egy valamit senki nem tudott Mici néniről a városban. Gyerte csak közelebb. Nem akarom, hogy bárki meghallja. Ebben a városkában senki sem sejtette, hogy Micike is Tünemény falváról származik, és foglalkozását tekintve meseíró. Mici néni egy ideje figyelte István bácsit, hónapról hónapra nagyobb volt benne a bizonyosság, hogy István bácsinak kapnia kell egy csoda meseládikát, mert olyan tiszta szívű és meselelkű. Meg is rendelt engem neki. De mivel tudta jól, hogyha nem ő adja neki át a ládikát személyesen, akkor még az is kitelik ebből a végtelenül szerint postásból, hogy visszaküldi a csomagot a feladónak. Az én életemben viszont a legnehezebbje még csak most következett. Éveket töltöttem el, én, a legcsodálatosabb és legmesésebb meseládika István bácsi szobájának egyik elhagyott zugában. Nem is törődött velem, ki se bontott. Azt hitte, hogy Mici néni csak a bolondját járatta vele, amikor nem akarta elfogadni tőle a csomagot. Nagyon nehéz évek következtek. Sokat bánkódtam, mérgelődtem, aztán beletörődtem a sorsomba. Tudjátok, engem Tünemény falván a legnagyobb szeretettel készítettek. Mindenki, aki csak rám nézett, elismerően bólogatott. Micsoda műremek, mondogatták tátott szájjal. Akik voltak olyan szerencsések, és a fedelemet is felnyithatták, azok pedig nem tudtak betelni a vörös bársony párnácskáim simizésével. Ehhez képest évekig gubbasztani a postáslak sarkában? Hát képzelhetitek, hogyan éreztem magam. De amikor már azt hittem, hogy minden veszve, és én már csak saját magamnak mesélhetek, egyszer csak ott volt ő. a kis Oszkár, István bácsi apró fiacskája, aki egy szempillantás alatt visszaadta az életkedvemet. Oszkárka volt az, aki kicsomagolt, leporolt és megszólított. István bácsi pedig rádöbbent, hogy ki is vagyok én valójában. Aztán meg arra is rádöbbent, hogy ki is ő valójában. Ő egy igazi mesepóstás. Majd ha jobban megismeritek őt, ti is meglátjátok. S hogy mitől vagyok én mostanában ennyire boldog? Hát azoktól a levelektől és meséktől, amik István bácsihoz érkeznek. Hogy te is küldesz neki valami szépet? Na, erről beszélek. Hát ez remek gondolat. Várom nagyon. Minél több a mese a világban, annál szebb lesz minden. De most legyen elég annyi, hogy itt az élet István bácsinál igazán mesés. És örülök annak, hogy végre nektek is megmutathatom, hogy milyen csodálatos meséket hordozok a ládika szívemben.
2: Tehát akkor összesítsük, hogy mit is tudtunk eddig. Tudjuk, hogy Mici néni rendelt meg téged nekem.
3: Igen.
2: És azt is, hogy te Tüneményfalváról érkeztél.
3: Igen.
2: Ott mindenki meseíró.
3: Igen. És a mesék hangfelhőkké válnak.
2: Így van. A hangfelhők pedig beköltöznek a meseládikákba.
3: És a táncoló hegyi kecskék elviszik őket oda, ahová menniük kell.
2: Bizony.
3: Akkor mi lehet az, amiről nem tudok?
2: Ezt kell kiderítenünk. Meghallgattuk a mesédet, kérjük a következő nyomot. Nézd csak, de izgalmas! A betűk egymás után rajzolódnak ki. Azt mondja, hogy kedves meseládika, a mese akkor talál haza, ha van, aki tovább meséli.
3: Nem értem, egyszerűen nem értem. A mesének nincs lába, hogy hazamenjen.
2: Én úgy gondolom, ládikám, hogy ez lehet a legfontosabb nyom.
3: És mi a nyom?
2: Hogy talán nem az a fontos, hogy honnan jöttél.
3: De hát azt tudjuk is.
2: Hanem, hogy miért érkeztél.
3: És miért érkeztem?
2: Azért, hogy mesélj, de talán van még valami. Szerintem már akkor is tudta valaki, hogy bizony nagy szükség lesz rád.
3: Ki?
2: Ezt még ki kell derítenünk. Ahogyan rád is nagy szükségünk van, kiskutyám. Köszi, Vakkancs. Na, nézzük, kinek a levelét hoztad. Azt mondja, hogy kedves István bácsi, a levelet az én édesanyukám írja, mert most leszek 6 éves augusztusban, a nyáron Hollókőn jártam a családommal, és meglátogattuk a Hollókői várat. Csodás volt. Szeretettel ajánlom neked és minden kirándulni vágyó embernek. Szeretettel ölellek, Fülöp Kristóf. Köszönöm, Kristófkám, a rajzod is csukisztikus. Hollókő pedig igazán meseszép. Nos, ládikám, egy ilyen levél után milyen mesével lepsz meg minket?
3: Azzal, amelyik a legjobban csiklandoz. Legjobban. Ennyit elárulhatok, hívjam, hogy közel lesz a kiránduláshoz. De már jön is.
1: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva!
0: Szervusztok, én Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket, kedves gyerekek. Ma egy szép mesét fogok elmondani nektek. Gani Zsuzsa, egy nap a varázslatos erdőben. Beköszöntött a nyár. A nyártündér varázspálcájával aranysugarakat szórt a földre. Panka szülei úgy döntöttek, hogy kirándulni mennek a gemenci erdőbe. Nagyon izgatottak lettek a kicsi gyerekek, alig várták már, hogy megérkezdenek. Ahogy kerekeztek a biciklivel, egymás mögött haladva a sorban az út szélén, gyönyörködtek a meseszép nyárfákban és fűszfákban, a repkedő, csivitelő kismadarakban. Közben vidáman énekeltek. Hamarosan megérkeztek a rengetegbe.
7: s a zsenge pázsitra letelepedtek. Megkérték a szüleiket arra, hogy elmehessenek egy kicsit körülnézni az erdő szélére. Miután engedélyt kaptak rá, feltételek mellett, megígérve, hogy azt be is tartják, elrobogtak. Ahogy keresték a kincseket, észrevettek a földön egy hatalmas hím szarvasbogarat. Agancsos rágókáját meredeztette Panka felé. Milyen szép, mondta, de nem bántotta. Hamarosan egy orrszarvú bogárra bukkantak az öreg tölgy aljában. Alaposan megszemlélték a nagyítójukkal különös fejét. Majd tovább sétáltak óvatosan, nesztelenül, figyelve a lábuk alá. Milyen hatalmas tölgyfa, és milyen érdes a kérge, mondta a kislány, közben óvatosan megsimogatta. Palkó, Panka, gyertek! Próbáljuk ki, átérjük-e a törzsét! A három gyermek megpróbálta átölelni. Addig nyújtózkodtak, amíg csak sikerült. De jó móka volt, nevettek a gyerekek. A körisfa kérgén egy hímpáva szemes lepke pihent széttárt szárnyakkal, amely bársonyos bordó volt, rajta nagy szemfoltokkal, melynek a közepe kék. Ahogy közelről megcsodálták, a lepke elrepült. Szaladjunk utána! Vidáman eredtek a nyomába, de sajnos nem sikerült utolérni. Ekkor újabb játékot találtak ki. Keressünk lábnyomokat, mondta Palkó. Így is tettek. Egy kis idő elteltével egy gyíkot pillantottak meg sütkérezni a napon. Ahogy közelebb próbáltak menni hozzá, az gyorsan eltűnt a kövek között. Gyűjtsünk botokat, gajakat, mondta Palkó. A kicsikből madarakat, virágokat, fákat raktak ki, s amikor megunták a játékot, odavitték az összegyűjtött rőzsét a szüleikhez. Egy arra kijelölt helyen felhalmozták őket. Édesapja tüzet gyújtott, majd szalonnát sütöttek. Miután jól laktak, nagyon nagy gondossággal, odafigyeléssel a szüleik eloltották a tüzet. Még delelőn járt a nap, így ismét játszani ment a három lurkó. Szellő suhant el a fejük fölött, hajukba lágyan belekapott. Élvezték, ahogy a nap lágyan cirógatta arcukat. Gurgulázva kacagtak rajta a gyerekek. Kosarukba különböző formájú köveket gyűjtöttek. Miután sok érdekes kisebb-nagyobb összegyűlt, állatformákat raktak ki belőle, versenyeztek, hogy kié lesz a legötletesebb. Szüleiket kérték fel zsűrinek. Panka egy hernyót, Palkó egy rókát, Jankó egy szarvast rakott ki. Szüleik nem tudtak dönteni, ezért abban állapodtak meg, hogy aki kitalálja a találós kérdésre a választ, az fog nyerni. A gyerekek ráálltak. Agyara nagy, háta tüskés, kölyke csíkos, színe szürkés. Orra korong, gombát túrja, éjszakánként földbe fúrja. Hát a vaddisznó, vágta rá Panka gyorsan. Így ő lett a győztes. A nap kezdett elbújni a bongyor bárány felhők mögé, ezért elhatározták, hogy elindulnak hazafelé. Összepakoltak, majd körülnéztek, hogy nem felejtettek-e a földön valamit. Figyeltek arra is, hogy szemét se maradjon. Majd elindultak. Útközben még megálltak gyönyörködni a vízesésben. Vadszőlővel benőtt sziklafal tetejéről hullott alá a zuhatag. Ahogy Palkó jobbra tekintett, egy sűn családot vett észre. Nézzétek, mondta. Mindenki oda pillantott. Ó, de édesek! Komótosan, libasorban baktattak át a túloldalra. Hú, és mennyien vannak? Mondta Panka. Jankó elkezdte számolni. Ott az anyuka legelől, utána a kicsik, egy, kettő, három, hét. Ez aztán a népes család, mondták vidáman. Majd mentek tovább. Közben madárhangokat utánoztak. Hú-hú, hú-hú, huhogtak. Kár, kár, kár, károgtak. Épp a kocsányos tölgyek mellett mentek el, amikor Palkó valamit észrevett. Szólt a többieknek, hogy álljanak meg. Oda ment a fához, és kutatni kezdett a földön. Követte Panka és Jankó is. A földön egy rétisas fióka hevert. Vajon mi történhetett? Jankónak eszébe jutott, hogy olvasta egy könyvben, hogy a testvér kilökheti a másikat a fészekből. Lehet, hogy itt is ez történt. Minden esetre segítenünk kell rajta, ez nem is kérdés. A fonott fűzfa kosárba óvatosan betették a fiókát. és odavitték a szüleikhez, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Apukájuk nagyon megdicsérte őket. Felhívták a tudakozót, aki megadta a madármentők címét. Elhatározták, hogy elviszik oda, hisz muszáj segítséget nyújtani. Így is tettek. Az önkéntesek nagyon megdicsérték a gyerekeket. A szülők is büszkék voltak rájuk. Majd tovább kerekeztek egészen hazáig. Mire hazaértek, már az ezüstös hold világított az égen.
8: Ennyi kaland egy napra!
7: Mondták nevetve, majd boldogan hajtották álomra a fejüket. Aki nem hiszi, járjon utána.
2: Nos, csukimukikáim, míg ti a három gyerkőc kalandját hallgattátok a varázslatos erdőben, addig mi sem tétlenkedtünk. Próbáltunk újabb jeleket felfedezni a levélen, de képzeljétek el, hogy egyszerre csak köddé vált a boríték a levéllel együtt. Nagyon megijedtünk, és gyorsan felhívtuk Mici nénit, aki még mindig a testvéreivel együtt nyaral. Emlékeztek még Móki és Muki bácsira, ugye? És elmeséltük neki az egészet, hogy hogyan kezdődött a csengetéssel, a bélyeggel, a feladó nélküli borítékkal, az első jelekkel és konkrét nyomokkal, és hogy most mihez kezdjünk így, hogy az eddig nyomra vezető üzenet eltűnt. Mire ő nagyot kacagott, és elmondta, hogy pontosan azért történt minden, hogy mi felhívjuk őt.
3: Én nem tudom, István bácsi, de ha Mici néni neve szóba kerül, akkor ott mindig valami rejtélyes dolog történik.
2: Az már egyszer biztos, ládikám. Mici néni el is árulta, hogy amikor eldöntötte, hogy nekem már pedig kapnom kell egy csoda meseládikát, és megrendel téged, ládikám, akkor nem egyszerűen azért tette, mert nekem szükségem volt rád.
3: Hát akkor mi a csukiért?
2: Azért, mert tudta, hogy egyszer bizony a meséknek lesz szüksége te rád.
3: A meséknek rám? Miért?
2: Mert a mesék csak akkor élnek tovább, ha valaki elmeséli őket.
3: Akkor én ezért vagyok itt, hogy mesét adjak. Már adom is! Nyomozzon most helyettünk Mirmur, a kandúr!
1: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi, a mesepostás.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
9: Szervusztok, gyerekek! Én Trokán Péter vagyok. Ma Csukás István meséit fogom nektek elmondani, Mirmur nyomoz Budapesten. Lent a Duna, fent a vár. Mirmur a hegyeket bámulta. Jó magas, állapította meg. És hogy menjek fel? Repüljek, nem vagyok én madár. Ekkor észrevett valamit, olyan volt, mint egy szekrény, és mászott siklott fölfelé, emberek szólogtak benne. Na ez az, ahol ennyi ember elfér, ott elfér egy macska is, ezen megyek fel a várba. Nem sokat tétovázott, amikor a siklószekrény leért a földre, gyorsan besurrant. Mehetünk, nyávogta halkan, és már siklottak is felfelé. Mirmur figyelt és fülhelt, ahogy egy nagy nyomozóhoz illik. Az egyik utas éppen ezt mondta a másiknak. Tudja ön, hogy ez a sikló, amelyen most utazunk, a második volt a világon? Most már tudom, válaszolta a másik utas. És büszke vagyok rá? Én is büszke vagyok, gondolta Mirmur, és most már tudom, hogy siklónak hívják. Amikor felértek a várba, Mirmur kiugrott. Köszönöm az utazást, nyávogta udvariasan. Majd arra gondolt, hogy mielőtt tovább nyomozna, körülnéz egy kicsit. Szép idő volt, és gyönyörű volt a kilátás. El lehetett látni egészen az ég aljáig, Budapest széléig. Mirmur gyönyörködve bámészkodott, még sohasem látta ilyen magasból a várost. Eddig inkább csak járda közelben látta, vagy esetleg picit magasabbról, ha a fára mászott. De az nem volt igazi kilátás. Ez az igazi. Ezért érdemes volt ide feljönni. Egy vers jutott eszébe, olyan macska vers. Elmormolta hát a bajusza alatt. Itt van Buda, ott van Pest, a kettő együtt Budapest. De azért versmondás közben is bámészkodott tovább. Először is látta lent a Dunát. A nagy folyó csendben lustán folydogált. Mirmur sejtette, hogy a tenger felé megy. Aztán látta hidakat, ahogy átíveltek a Duna felett. Megszámolta őket balról jobbra. 7 hidat látott. Először balra messze volt az Árpád híd, aztán a Margit híd, a 2 híd között volt a Margit sziget, utána a Lánchíd, ez pont szemben volt a várral. Jobbra az Erzsébet híd, tőle jobbra a Szabadság híd. Utána a Petőfi híd és a legszélén a Lágymányosi híd. Oda kiáltott a hidaknak, látlak titeket, ti 7 gyönyörű híd! A gyönyörű hidak nem válaszoltak, de ez nem zavarta Mirmurt, bámészkodott tovább, s a bajusz alatt motyogott. Látom az országházat, de nem látom Orizat Riznyákot. Jobbra fordult, és megbámult a Gellért hegyet. Látom a Gellért hegyet, szép nagy szobor van rajta, és még mindig nem látom Orizat Riznyákot. Balra fordult, balra látom a halászbástyát, de még most sem látom Orizat Riznyákot. Lefelé nézett a mélybe. Nem látom az alagutat. Ha persze, mert alattam van. És egyáltalán nem látom Orizat Riznyákot. És nem tudom, hol van. Majd elmosolyodott. Ideje megkeresni. Búcsút intett a Dunának, a hidaknak és a gyönyörű panorámának. Viszontlátásra, megyek nyomozni. Körülnézett, hogy merre is menjen, és meglátta a Mátyás templom égnek nyúló tornyát. Arra megyek. Az a legmagasabb. Vagyis magasan kiemelkedik. És Orizat Riznyák biztosan valami kiemelkedőnél hagyott valami jelet, hogy biztosan észrevegyem. Mert ő kiemelkedően okos macska. Én meg kiemelkedően nagy nyomozó vagyok. A kiemelkedően nagy nyomozó, vagyis Mirmur, körbejárta a Mátyás templomot. A templomot több magyar király építette ugyan, de végül Mátyásról nevezték el, mivel ő fejezte be az építtetést. Vagyis a templom nagyon régi, és sok mindent megért már, és bölcsen tűrte, hogy Mirmur körbeszimatolja. A nagy nyomozó nem sokat tudott a királyokról, a jelet kereste, ami útba igazítja. Az alacsonyabb toronynál, amit Béla toronynak hívnak, meg is találta. Mirmur nézte a jelet, s egy pillanat alatt megfejtette. A felkiáltó jel azt mutatja, ahol éppen állok. A többi meg igazán gyerekjáték. Körbe kell menni, és a végén balra. Ott van egy kapu. Gyorsan elmaszatolt a jelet, nem kell, hogy más is lássa, aztán elindult körbe. Megcsodálta a Széchenyi könyvtárat, így törzik az összes magyar könyvet. Ezt annak is tudnia kell, aki még nem tud olvasni, hogy ha majd megtanulja az ABC-t, ismeri az utat. Gróf Széchenyi Ferenc alapította, róla kapta a nevét. Megbámulta a Nemzeti Galériát, itt meg a magyar festők és a szobrászok művei vannak. Ezt az is megnézheti, aki egyáltalán nem tud olvasni. Megnézte a Történeti Múzeumot, amelyben főleg a középkori emlékeket őrzik. A múlt az nagyon fontos és érdekes, hogy kik éltek itt előttünk. Ők is itt hagyták a jelet, mosolygott Mirmur. A múzeumok a budavári palotában kaptak helyet, Mirmur hátrálva egy kicsit messzibről megnézte az egészet. Valamikor ott lakott a király. Most nincs király, most múzeumok laknak benne, mormogta nagy okosan. Befejezte a bámészkodást, meg az okoskodást, felgyorsított, kocogott és ügetett, mert érezte, hogy rohan az idő, és ő még nem is reggelizett. Futó pillantást vetett a levéltárra, ahol a régi iratokat őrzik, és lefékezett a Fortuna háznál. Izgatottan szimatolt, a kapuból incsiklandó illatok áramlottak. Itt fogok reggelizni, döntött el, mivel hogy útba esik, vagyis hogy egybe esik itt minden. Itt az étterem, itt vagyok én, és itt bent a hasamban az éhség. Érzem, hogy mardos, vagyis minden megvan, kivéve a reggelit. Hogy hogyan lehet itt megreggelizni? Mirmur tudott egy-két trükköt, mert rengeteg ötlete volt, ha az evés került szóba. Benézett az ablakon, és kiszúrt egy bozontos szemüldökű mosolygós férfit, aki az ablak melletti asztalnál ült. Mirmur finoman megkocogtatta az üveget. A bozontos szemüldökű azonnal oda nézett.
10: Mi? Egy macska, egy bajuszos macska, kiáltotta örvendezve. Nem vagy szomjas?
9: És a sörre mutatott. Mirmur a fejét rázta.
10: A bozontos szemöldökű észbe kapott. Ó, akkor biztosan éhes vagy, Mirmur bólogatott. A bozontos szemüldökű odaintett a pincért, és valamit magyarázott neki. A pincér a vállát vonogatta. Ha megfizeti, majd kijött az utcára, és egy nagy adag fagylaltot tett le a macska elé. Mirmur egy szempillantás alatt befalta a fagylaltot, és búcsúzul bemosolygott az ablakon. Köszönöm, nyávogta. Most rohanok. S rohant, de most egy kicsit lassabban, mivel tele volt a hasa. Így érkezett el a bécsi kapuhoz. Azért hívják így, mert az út rajta át éppen Bécs irányába vezet. De Mirmur most nem érdekelte Bécs, ő a jelet kereste. Meg is találta rögtön, az az igazság, hogy nem kellett nagyon keresni, hát majd kiszúrta a szemét. A jel egy nagy papírra volt rajzolva,

0: annyi van.
1: Segít eljuttatni őket azokhoz, akiknek szükségük van rájuk.
0: A csukimukikhoz.
1: Így van.
0: És te tudod, István bácsi, mi a legjobb?
1: Mi?
0: Hogy már nem is szeretném tudni, miért nem mondta el Mici néni rögtön.
1: Nem?
0: Nem.
1: Miért?
0: Mert így magam jöttem rá.
1: Ez bizony igaz.
0: És most már tudom, hogy nem az a fontos, honnan érkeztem.
1: Ha nem?
0: Hanem az, hogy hová tartozom.
1: És hová tartozol, ládikám?
0: Oda, ahol mesélnek.
1: Ez nagyon szép gondolat.
0: És oda, ahol meghallgatják a meséket.
1: Bizony.
0: Tehát a csukimukikhoz.
1: Pontosan. És tudod, mi a legjobb? Hogy így együtt mesélhetünk.
0: Akkor most már minden rejtély megoldódott.
1: Azt hiszem, igen.
0: Kár.
1: Kár?
0: Mert én úgy szeretek nyomozni. Akkor keressünk egy új rejtélyt.
1: Talán majd legközelebb. Most inkább hallgassuk meg, hogy az én drága szomszédom Petra ezúttal milyen kalandba keveredett.
2: Kedves csukimukik, ez itt a meseposta.
3: Írjatok levelet István bácsinak a mesepostásnak.
4: A kapuk nyitva állnak, jön a sok levél.
2: Csukás meseposta, jókedv, borítékolva.
5: Csukás mese rádió. Rádió egyfejűeknek.
6: Gévai Csilla, mese a tűzijáték királylányról. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Sziasztok, drága barátaim! Remélem, egy csodás helyen vagytok éppen, egy óriási, jeges málnaszörppel a kezetekben. A mai alkalommal Viola nevű barátnőm történetét mesélem el nektek, akivel minden évben együtt túrázok nyáron a hegyekben. Tudjátok, ilyenkor esténként a tábortűz mellett izgalmas történetekkel szórakoztatjuk egymást. Hol is kezdjem? Viola gyerekkora óta járta az erdőt. Ahányszor csak tehette, felvette a hátára óriási hátizsákját, magához vette égszínkék kulacsát, és elindult a természetbe túrázni. Szerette nézni a tájat, hiszen tudta jól, hogy minden levélnek, madárnak és pataknak saját története van. Egy nyári estén különösen messzire csavargott. A nap már lebukott a dombok mögött. Ekkor a levegőben apró, csillogó szikrák jelentek meg, és táncolni kezdtek előtte. Mutatták az utat egy eldugott ösvény felé. Viola, mivel ő is ugyanolyan rettentően kíváncsi lány volt, mint én, óvatosan követte ezeket a fényszikrákat. Hamarosan egy különös tisztás közepén találta magát, ahol a domb tetején egy ragyogó tűzpiros palota állt. Tornyai azonban minden pillanatban más-más színben csillogtak. A kapu lassan kinyílt, és kilépett rajta egy szikrázóan szép lány. Vörös ruhája úgy fény lett, mintha ezernyi igazi lángból szőtték volna. Üdvözöllek a kertemben, Viola. Én a tűzijáték királylány vagyok.
7: A tűzijáték királylány? Csodálkozott a lány. Én azt hittem, hogy őt csak az apukám találta ki pici koromban, azért, hogy ne unatkozzak addig, amíg el nem kezdődik a tűzijáték. Ő azt mesélte rólad, hogy van egy palotád, és hogy a hajad égővörös, mint egy fákja. A táncod pedig olyan tüzes, mint egy izlandi vulkánkitörés. De hisz ez mind igaz! Ó, a te csodálatos édesapád! Érzékenyült el egy pillanatra a királylány. Annyira szerettem, ahogyan mesélt neked a tűzijátékok kezdete előtt a Dunaparton. Mindenki türelmetlenkedett, hogy mikor kezdődik már, de a te édesapád csak mesélt és mesélt, és te észre sem vetted, hogy mennyi ideje várakoztok. Ekkor a királylány kézen fogta Violát, és büszkén végigvezette őt szikrázó palotáján. Az első teremben piros, zöld, kék és aranyszínű kristályok ragyogtak. Tudod, miért olyan sokféle színűek a tűzijátékok? Kérdezte a királylány Violától. Őszintén? Sosem gondolkodtam ezen. Hát azért, mert a különböző anyagok más-más színű fényt adnak ki magukból égés közben. A réz például kéket, a stroncium pirosat, a bárium zöld színű tűzijátékot varázsol az égre. E békés rakéták készítői nagy gonddal választják ki ezeket az anyagokat, hogy aztán az emberek minél több színű tűzijátékban gyönyörködhessenek az éjszakai égen. Ekkor a királylány átkísérte Violát egy másik, még hatalmasabb terembe. Itt különféle formák úztak a levegőben. Volt köztük szív, csillag, aranyeső és hatalmas virág is. Elmondjam, hogy kerülnek ezek a formák az égre. A tűzijáték belsejében az apró fénygolyók pontos alakzatban helyezkednek el. Amikor aztán fellőjük őket és felrobbannak odafent, az előre megtervezett csillag vagy akár a szívalak is megmarad. Violának még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyi tudomány rejtőzik egyetlen tűzijátékban. A királylány ekkor szerényen elmosolyodott. Igyekszem minden technikai újdonságot beleépíteni a játékaimba. A legfontosabb azonban nem is a szépség vagy az újdonság varázsa, hanem a biztonság. Ezért aztán az én tűzijátékaimat mindig csak a legjobban képzett szakemberek készíthetik el és lőhetik fel az égre. Tűzijáték királylány, te aztán nem unatkozol! Jelentette ki Viola nagy elismeréssel a hangjában. Unatkozni? Nem, ez tényleg nem jellemző rám. Azonban akármennyire is élvezem a fényes és sziporkázó látványosságokat, a legfontosabb dologról még nem beszéltem veled. Mégpedig a barátnőmről, a Szökőkút királylányról. Szökőkút királylányról? Úgy bizony, ugyanis a tűzijáték csak akkor biztonságos, ha nem perzsel fel semmit vagy senkit. De hogy jön ide a Szökőkút királylány? Mindjárt megmagyarázom. Egy környezetünket nem bántó tűzijáték igazából egy vízi parádéval kezdődik. Minden olyan tűzijáték, amit a városban rendeznek, például parkok, dombok és fák fölé, csak akkor veszélytelen, ha előtte a könnyen égő dolgok, mondjuk a fák lombkoronája, jól meg vannak locsolva vízzel. Ugyanis minél szárazabbak a növények, annál könnyebben lángra kapnak egy apró szikrától is. Tudod, ezért van az a szabály, hogy nyáron vannak időszakok, amikor nem szabad az erdőben tüzet rakni. Aha, így már értem. Először sok-sok locsolás, csak aztán tűzijáték. Így van, drága Violám. Ezt majd mondd el az embereknek is. Erre mindig nagyon figyeljenek. De most eljött az idő, hogy meglepjelek téged valamivel. Ekkor a kis királylány kettőt bukfencezett, háromszor megperdült maga körül, végül pedig jó erősen megrázta a hajkoronáját. Mint kiderült, ez volt a jel arra, hogy Viola megkaphassa a meglepetését. Nézz fel az égre, kérte kedvesen Violát a királylány. A lány épp, hogy felszegte a fejét, a következő pillanatban már is aranyló fénynyalábok lőttek ki a magasba, melyek egy hatalmas tűzvirágot rajzoltak az égre. De hiszen ez egy Viola, ámult el Viola. Ez a legszebb tűzijáték, amit valaha láttam. A tűzviolát egy egész csokornyi más formájú tűzvirág követte. Azonban, amikor az utolsó fény is eltűnt az égről, a palota is köddé vált. Viola ismét egy erdei ösvényen találta magát. Hűvös és sötét volt, így hát sietősen elindult hazafelé. Most, hogy már tudta, hogy valahol egy varázslatos erdő mélyén él a tűzijáték királylány, aki bármikor a segítségére siet, ha kell, már egy cseppet sem félt. Hazafelé menet így gondolkodott. Aztán ott vannak a jelzőrakéták is. Ha azokat fellövik egy bajban lévő hajóról, rögtön segítséget tudnak hívni vele. Vajon ezeket is a tűzijáték királylány készíti? Ha én tévednék el, nekem is lehetne egy pici jelző tűzijáték rakétám, csak a biztonság kedvéért. Vagy ilyet szoktak magukkal vinni a tapasztalt ugrázók. Viola azt mesélte nekem, hogy mire hazaért, már hajnalodott, és csicseregtek a madarak. Reggel az első dolga az volt, hogy felhívta az apukáját, és elmesélte neki, hogy kivel is találkozott. Attól a naptól kezdve pedig valahányszor tűzijátékot látott, már nem csak a színeit és a formáit csodálta, hanem arra is emlékezett, hogy a legszebb fények mögött mindig ott ragyog a tűzijáték királylány, aki biztosan messziről integet felé.
1: Drága csukimukikáim, meg annyi izgalmas kaland vár rátok a legközelebb is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Jövő héten pihenünk egyet, de nem maradtok csukás meseposta nélkül. Hétfőtől újabb részletekkel folytatódik a Louis Láma kalandjai című sorozat a Csukás Mese Rádióban. Hallgassátok ti is, mi történik a kíváncsi lámával, milyen kalandokba keveredik Magyarországon, és még az augusztus 20-ai tűzijátékra is ellátogat. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyétekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Mese Rádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvassanak nektek meséket és verseket. Én István bácsi, a mesepostás. Itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
5: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Jövő szombaton pedig 10 órától újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk, és küldd is el! Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva! Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is.
1: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Benedek Elek, az aranypálca. Volt egyszer egy öreg király és annak 3 fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de 3-an 3 felé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy északnak megy, s onnét drága köveket hoz. A legkisebb azt mondta, hogy ő neki nem kell semmiféle kincs, megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon, s tanuljon. Hát, csak ugyan elindult a 3 fiú 3 felé. A legkisebb tengeren utazott egy nagy hajón, de már mentek egy esztendeje, még mindig nem értek szárazföldet. Az élelmük mind elfogyott, s kis híja volt, hogy éhen haljanak. Egyszer mégis elértek a tenger túlsó partjára, s egy sziklás helyen kikötöttek. Ott a királyfi kiszállt a hajóból, ment, maga sem tudta merre, s addig ment, mendegélt, míg a szörnyű éhségtől, s fáradtságtól leroskadt a sziklára, s elaludt. Aludt a királyfi 1 napot, 2 talán többet is, s egyszer csak érezte, hogy valami szép gyöngét simogatja az arcát. Fölnyitotta a szemét, s hát egy olyan szép tündérlány állt előtte, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Kérdezte a lány. Hát te hogy kerültél ide? Elmondta a királyfi úgy, amint történt. No, mondja a tündérlány, gyere az édesanyámhoz, azt talán ad enni neked, s az embereidnek is. Hazamentek, s a tündér királyné, mert az volt a lány anyja, kivett a ládából egy rózsás kendőt, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon. Egyszeriben tele volt a kendő étellel, itallal. Aztán adtak mindenféle enni és innivalót a királyfinak, hadd vigyen az embereinek is. Megköszönte szépen a tündér királynő jóságát, elbúcsúzott tőle, különösen a lánytól, s mondta neki lelkes szóval. Visszakerülök én még ide, tündér király kisasszony, velem jössz te akkor. Gyere, gyere, válaszolta a tündér király kisasszony, veled megyek akkor. S hogy a királyfi el ne felejtse, neki ajándékozta a tündérkendőt. Tovább ment a hajón a királyfi, s addig mentek, míg egy szigethez nem értek. Kiment a szigetre, ott a tündérkendőt leterítette, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon. Volt mindjárt étel, ital bőven, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozott, oda jön egy öregasszony, s kérte könyörögve, hogy adjon neki egy falást Isten nevében, mondta a királyfi. Csak üljön le, néném asszony, egyék, igyék, van itt minden, hál' Istennek. Leült az öregasszony, eszik a sok mindenféle jóból, s egyszerre csak felállt, s hát nem öregasszony többet, hanem egy szépséges, szép tündér, mondta a királyfinak. Köszönt, hogy ennem adtál, királyfi, mert most ez a kendő nem volna a tiéd. Nesze, olyan jó voltál hozzám, adok neked egy tarka köpönyeget. Ha ezt a köpönyeget megrázintod, ott, ahol a zöld darabja esik le, egy gyönyörű, szép kert lesz. Ahova a kék darab esik, ott egy nagy tó lesz. Ahova pedig a fehér darab esik le, ott egy nagy palota lesz. De ha összecsapod a kezedet, s azt mondod, kert, tó, palota, tűnjetek el, legyetek megint köpönyeg. A kert is eltűnik, a tó is, a palota is. Megköszönte a királyfi a szép ajándékot. Visszament a hajóra, s mentek tovább. Aztán elértek egy másik szigethez. Arra is kiment a királyfi, ott is leterítette a tündérkendőt, s elkezdett falatozni. Amint falatozik, oda jön egy öregember, s kérte könyörögve, hogy adjon valamit Isten nevében. Annak is adott a királyfi jó szívvel, ettek, ittak, s vígan voltak. No te királyfi, mondta az öregember, jó tett helyébe jót várj, nesze, adok neked egy aranypálcát. Látod-e, a végén van egy ezüstgomb. Ha ezt lecsavarintod, csak parancsolni kell, s annyi huszár sétál ki belőle, s a huszárok után annyi baka, hogy egy országot is elborítanak. Ha meg nincs szükséged rájuk, csak parancsolnod kell, vissza. Szépen a pálcába visszamasíroznak. De már tovább nem is ment a királyfi, innét visszafordult hazafelé, csak annál a szigetnél állt meg, ahol a tündér király kisasszony lakott. A tündér király kisasszonyt a hajóra vette, s úgy vitte haza az édesapja országába. Haza, csak hogy az ország nem volt többé az apjáé. Mikor éppen a tenger partjához ért a hajó, akkor szaladt arra az öreg király, s oda kiáltott messziről a fiának. Vissza, fiam, vissza, csak menjünk arra, amerre jöttél, elvette az ellenség az országomat. De bizony nem megyek én vissza, mondta a királyfi, s kiszaladt a hajóból a szárazföldre. Azzal lecsavarintotta az aranypálcáról az ezüstgombot, s hát csak úgy ömlött ki a rettentő sok huszár, s utána annyi baka, hogy még a föld is rengett alattuk. Hiszen ezek úgy elpusztították az ellenséget, hogy még hírmondónak sem maradt abból. Akkor aztán a királyfi kiválasztott magának egy szép tágas helyet, ott megrázintotta a tarka köpönyeget. Annak a zöld darabjából egy gyönyörű szép zöld kert lett, a kék darabjából egy szép kerek tó. Még hattyúk is úszkáltak benne. A fehér darabjából pedig lett egy gyémánt palota, de olyan, hogy messze földről csodájára jártak. Hely, Istenem, örült az öreg király. Lám, lám, mondta az öreg király, mégis te hoztad a legdrágább kincset, édes fiam. A legidősebb fiam hozott aranyfa levelet, de az ellenség el is vitte. A középső fiam hozott mindenféle drága követ egy egész hajóval, azt is elvitte az ellenség. Te csak egy pálcát hoztál, édes fiam, s lám ezzel megmentetted az országomat. Áldjon meg a jó Isten! Hanem egy kicsit mégis megrökönyödött az öreg király. Mit csinálnak azzal a rengeteg sok katonával, miből tartják el? Mondta is a fiának. Az ország megvolna, fiam, de mindenből kipusztítana ez a sok katona. Egyet se búsuljon, édesapám, felelte a királyfi. Nem kell azokat eltartani. S a kiáltott a katonáknak. Vissza! S nagy trombita, s dobszóval mind visszamasíroztak a pálcába. No, most már igazán nem volt az öreg királynak semmi baja. Hívták a papot, hadd adja össze a királyfit a tündér király kisasszonnyal, aztán jöttek a cigányok, húzták, ahogy tudták, 7 nap s 7 éjjel állt a lakodalom. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mit tudsz Süsüről?
1: Tudom, hogy ő egy sárkány, kedves jó szívű aranyó.
0: Na és mit tudsz még?
2: Egyfejű.
3: Jó sárkány.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Jókai Mór, ültes fát. Előanyja ifján Bazsinka József. Ültes fát, hogyha más nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ő viselre ád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka szárreája, ingyen hallgathatod szavát. Ültes fát.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó. Katit haját meghúzom, Sikit szirénázik.
1: Na!
0: Taliga az autóm, szélvészként cikázik.
2: Jaj! Tűz, tűz, fernyem ránk! Tűz, tűz, tűzetoltó!
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes.

0: jók a legkisebb önkéntes tűzoltó.
1: Tűz, tűz, terjed lát, víz, víz, tűzoltó.
0: Én vagyok a legkisebb önkéntes tűzoltó.
2: Otto!
3: Kedves gyerekek, soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.

A furfangos manócska és a lánykérés. Élt egyszer egy ravasz manócska, akinek állandóan azon járt az esze, hogyan is gazdagodhatna meg a legkönnyebben. Jó esze volt bizony, de dolgozni azt nem szeretett. Aztán egy nap a szerencse is mellé állt. Meghallotta, hogy a faluban az egyik asszony jókora hozománnyal férjhez adná a lányát. Cserébe csak egy kérdésre kell tudni a választ. Hogy hívják a leendő feleséget? Mert ez az asszony soha nem nevezte nevén a lányát mások előtt. És eddig bárki próbálta meg kitalálni, senkinek sem sikerült. Hanem a manócska agyafurtabb volt mindenkinél. Hamar kieszelt egy tervet. Felkereste az erdőben a szúnyogot. Mit tehetek érted? Kedves barátom, gazdaggá teszlek. Csak egy szívességre lenne szükségem, hízelgett a manócska. Na jól van, mondd, mit kell tennem, egyezett bele. Csak kövess engem. Majd elindultak ketten az asszony kunyhója felé. Mikor leszállt az éj, belopóztak, és elbújtak a szobában. A szúnyog elkezdett a lány körül repkedni és zümmögni. A lány hamar felébredt, össze-vissza csapkodott a kezével, próbálta elhesegetni a szúnyogot. De az csak zümmögött, a lány arca körül körözött, ő pedig egyre dühösebb lett. Nem mész innen! De erre már az anyja is felébredt. Na, mi a baj, szegrada? Csak erre vált a manócska. Végre meghallotta a titkos nevet. Még türelmesen várta, hogy elaludjanak, aztán csendben kiosont a kunyhóból. Másnap vígan ment az asszony házához, és mikor odaért, bekopogott. Jó napot! Azért jöttem, hogy megkérjem szegrada kezét, kiabált be a manócska. Meglepődött az asszony meg a lánya. Hát még amikor az ajtót kinyitották. Ott állt előttük egy apró kis manócska. Az asszony nem tudta, mit évő legyen. De hát a szavát mégse szeghette meg. A manócska bizony tudta a lány nevét. Rendben, neked adom a lányom. Mikor legyen a lakodalom? Kérdezte szomorúan. Ó, azzal nem kell sietni. Elég, ha előbb a hozományt visszük át hozzám, válaszolta a manó, és a lány örült az egy nap szabadságnak. Át is vittek mindent még aznap a manócskához, és aztán másnap ünneplőbe öltözve várták. De bizony a vőlegénynek bottal üthették a nyomát. Az összes kincset magával vitte, és eltűnt valahol az erdő sűrűjében. A ravasz manócska egy messzi hegy oldalában telepedett le, és nem sokára beleszeretett az egyik gazdag manó csodaszép lányába. Mivel már ő is vagyonos manócska volt, senkinek sem lehetett kifogása az esküvő ellen. Hamarosan elérkezett a lakodalom napja. Voltak zenészek messzi tájakról, ételek, melyekről még a manócska sem hallott, és annyi vendég jött, hogy épp hogy elfértek a házban. Manócskáik elégedetten tekintettek körbe a vendégseregen, ám ekkor a mennyasszony felkiáltott. Elfelejtettük meghívni a tüzet. Ilyen fontos személy nem hiányozhat. Kérlek, menj el érte, a patak partján lakik. Kérlelte leendő felesége a manót. S ő örömmel ment a tűzért, hisz már régóta szerette volna megismerni. Mikor odaért a rakpartra, már messziről felismerte a tűz lakhelyét, vékony füstfelhő gomolygott az egyik fa felett. Kedves tűzuraság, kopogott be a manócska. Manó lakodalom van a hegylábánál. Azért jöttem, hogy személyesen hívjam meg, mondta illedelmesen. Kedves tőled, fiam, de már jó ideje betegeskedem. Nem hiszem, hogy egyedül képes lennék oda menni, válaszolta bágyat hangon a tűz. Ugyan, ezen könnyen segíthetünk, mondta jókedvűen a manócska. Csak mondd meg, mit kell tennem. Na jól van, de nem lesz egyszerű, egyezett bele a tűz. Gyűjts száraz gajakat és leveleket, azzal szórd be az utat egészen a lakodalomig. Egy keveset a házadba is tégy,
hogy ott is legyen táplálékom. A Manó már szaladt is az erdőbe fát gyűjteni. Mindent felszedett, amit talált. A nagyobb rönküket felhasogatta, majd elindult, s apránként felszórta levelekkel és ágakkal a tűz előtt az utat. Végül odaért az esküvőre, s oda is szórt egy kevéske száraz hüvet, éppen ahogy a tűz kérte. Majd a zenészek húzni kezdték, ő pedig kézen fogta mennyasszonyát, s bevonultak a nász nép elé. Eközben a tűz is elindult otthonából. A száraz gajak mentén mindent felperzselt, ami az útjába került. A vendégek már messziről láthatták, ahogy óriási lánggal közeledik a tűz, felette füstfelhő. Mikor aztán odaért a házhoz, a tűz nem állt meg. Hála a Manócskának, aki a házba is szórt egy kis füvet. Könnyen bejutott, és egy szempillantás alatt porig égette a szép kis otthont. A vendégek meg futottak, ahogy csak tudtak. Így járt pórul a Kapzsi Manócska, vesztette el mindenjét egy perc alatt.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Vajon miért? Vajon meddig? Vajon miért küszködtem eddig? Kemence álom, szép cipó, a kisőt kinek adható? Robogós, illatos kerek, jaj, elég, ha ki nem szeded. Ó, annyi volna jó, friss, illatos cipó.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves gyerekek, Szacsvai László vagyok, most én mondok nektek egy kedves mesét. Csukás István Mirmur tengeri csatát vív. Mirmur jött be nagy csörömböléssel az ajtón, egy vízzel teli labort húzott maga után. A szoba közepére állította, és nevetve nézett fel a virágtartón áldogáló kis csacsira. Figyelj jól, ilyet még nem láttál, szólt neki. Azzal kiszaladt, és egy csomó újságot hozott be. A kis csacsi kíváncsian nézte, hogy mit mesterkedik Mirmur. Aztán megkérdezte, mit csinálsz, Mirmur? Tengeri csatát vívok, válaszolta Mirmur. Tengeri csatát? Morfondírozott magában a kis csacsi, ilyet én még nem is hallottam. És borzasztó kíváncsian figyelte a kandúrt. Mirmur pedig összehajtogatta az újságpapírt, hajókat csinált belőle, mikor kész lett egy, beletette a lavorba. Ezt most vízre bocsájtjuk, tette hozzá ilyenkor. A lavor nem sokára teli lett papírhajókkal. Volt ott kisebb, nagyobb, hegyes orrú, meg széles testű, igazán nagyon változatos formájú hajókat gyártott Mirmur. Mikor készen lett velük, elkezdett kutatni a szemével a szobában. Mit keresel? Kérdezte a kis csacsi. A legyet, felelte Mirmur. Kinevezném hajós kapitánynak, de a légy nem volt sehol. Biztosan elbújt, gondolta a kis csacsi. Lehet, hogy nem akart hajós kapitány lenni? Én szívesen lennék, de engem ilyesmire sosem kérnek meg. Mirmur is abba hagyta a keresést. Nem baj, legyintett. Pedig jó kalóz lett volna, mert hogy olyan fekete, tette hozzá. A kalózok mind feketék. Nem nagyon szeretnek mosdani, csak ha elsüllyesztik őket. És Mirmur elkezdett rettenetes pofákat vágni. Vicsorgatta a fogát és meresztette a bajuszát. Csinált papírból egy csákót, a fejére csapta és azt mondta. Akkor én leszek a kalóz, és mind elsüllyesztem. A kis csacsi kicsit bejjebb húzódott a virágtartón, és úgy nézte Mirmurt. Milyen jó, gondolta magában, hogy mégsem lettem hajós kapitány. Mirmur pedig elkezdte süllyeszteni a hajókat. Rájuk csapott a mancsával, és a papírhajók szép lassan mind elsüllyedtek. Csak egy hajó a legnagyobb úszkált még a lavorban, azt Mirmur sehogyan sem találta el. Mindig mellé csapott, a hajó balra úszott. Roppant ügyesen mindig kikerülte Mirmur mancsát. A kis csacsi érdeklődve figyelte, és egyszer csak észrevette, hogy van valaki a hajón. Jobban odanézett, s nem hitt a szemének. Úgy bizony, a légy volt, s mintha csúfondárosan nevetett volna. Mirmur pedig egyre dühösebben vadászott a hajóra. Izgatottan szaladgált körbe a lavor körül, s leste, hogy honnan tudna rácsapni. Egyszer csak összehúzta magát, ugrott egy nagyot, és zsutty! Beleesett a vízbe. A kis csacsi megijedt, gyorsan lemászott a virágtartóról, és odament a lavorhoz. Beleestél? Kérdezte, aztán rögtön rájött, hogy felesleges volt a kérdés. Mirmur az első ijegység után végre felállt a lavorban, és így szólt. Nem akarsz fürdeni? Nagyon egészséges a tengeri fürdő. A kis csacsi megrázta a fejét. A légy volt, mondta izgatottan. A légy volt a hajón. Nem érdekes, egy cseppet sem érdekes, mondta Mirmur. Azt már el is felejtettem, most strandolok, Mosolyogni próbált, de bizony nem sikerült. Fázott és vizes volt, és elkezdett vacogni a foga. Segíts kimászni, mondta végül. Kintről hangok hallatszottak. Hol a lavor? Kérdezte valaki. Az előbb még itt volt a konyhában. Gyorsan, vacogta Mirmu. A kiscsacsi odaállt szorosan a laborhoz, Mirmur belekapaszkodott a nyakába, és kimászott. Kicsit összevizezte a kiscsacsit, de az nem bánta. Mirmur fogta a lavort, és húzni kezdte kifelé. Az ajtóból visszaszólt. Különben igazad volt, fürödni csak nyáron lehet. Ilyenkor még nem olyan jó.
3: Haci! Haci!
2: Üszögött nagyokat. A kiscsacsi visszamászott a virágtartóra, és szívből sajnálta Mirmurt, amiért beleesett a vízbe. De aztán el is mosolyodott, mikor eszébe jutott, hogy milyen furcsán nézett ki a kandúr, mikor vacogott a laborban. A kalóz, gondolta magában, a híres kalóz, mégis belepottyant a vízbe.
0: Csukás Mese Rádió. Szerettek állatkertbe járni? Az állatkert olyan hely, ahol egyetlen séta alatt bejárhatjuk szinte az egész világot. Itt olyan állatokat is láthatunk, amelyek nagyon távoli helyeken élnek. Az állatkertben mindig történik valami érdekes. A majmok huncutkodnak, a fókák vidáman pancsolnak, a zsiráfok pedig olyan magasra nyújtogatják a nyakukat, hogy talán még a felhőkkel is tudnának beszélgetni. Ha bújócskázni kezdenénk, biztosan ők vennének észre bennünket elsőként. Te melyik állatot figyelnéd meg a legszívesebben, ha most ott sétálnál a kifutók között? Sokan szeretik az alpakákat is. Olyanok, mintha puha plüss játékok keltek volna életre. Bolyhos bundájuk van, és néha olyan mókás a frizurájuk, hogy azon mindenki mosolyogni kezd. A lámák gyakran olyan komoly tekintettel néznek ránk, mintha valami nagyon fontos dolgon gondolkodnának. Talán éppen azon, hogy mikor érkezik a következő adag finom falat. És ott vannak a kapibarák is. Na, ők a nyugalom igazi mesterei. Szeretnek üldögélni, pihenni, és úgy néznek a világra, mintha azt mondanák, ráérünk, hiszen nyár van. A nap végére talán elfárad a lábunk, de szívünk tele lesz élményekkel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mikor kicsi fiú voltam, mindenfélét barkácsoltam. Szegecseltem, kopácsoltam, taligát, hajót ácsoltam. Domboldalban, szőlős kertben kunyhót levélszint emeltem, belé töklámpást szereltem, öreg csősszel énekeltem. Ha szobából szabadultam, amerre csak megfordultam, sárkalibám, kőpalotám, sírva hagytam magam után. Volt a küküllőn egy malom, mormolását most is hallom. Életünk ott vigan tölt el, sok szép napom leörölte. Lejáratta sok jó órám, az idő volt benne a molnár. Feljebb volt egy fűrészmalom, fenyődeszkát vágtak azon. Lejjebb egy ványoló malom, fodros gyapjút mostak azon. Volt messzebb egy lisztmalom is, a molnárja tolvaj, hamis. Ha a zsilipjét lezárta, amennyi szép pisztráng márna, mind bekerült kosarába, onnan pedig a hasába. Malmunkat úgy építettük, a patakot elvezettük, ahol a legjobban siet, gyeppel megdugtuk a vizet, hogy torpanjon vadfolyása, megfogtuk vesszőfonással. A kavics közt árkot vájtunk, ahol kellett, sáncot hánytunk, partjára ültettünk fenyőt, zsurlót, páfrányt, lengedezőt. Iszamos nagy kövek alatt fogtunk belé kövihalat, a folyókán fels leúztak, a markunkból kikicsúztak. Megzavart, ilyet kárász nép, oldalazva, mintha másznék, evickélt ki a patakba, hol a bothal majd bekapja. Gát felett a sima tükrön, vízipók suhant ezüstlőn, tűző napban korcsolyázott, s a cipője el nem ázott. Égerfák alatt a mélyből kis búvárrigó merült föl, kőre röppent, megriadva, s mert itt már nem ő a gazda, jajszó tört fel a szívéből, úgy szemlélte, hogy mi épül. Nagy volt a faragás, fúrás, bicska villant, hult a faragács. Úgy faragtuk, úgy gyalultuk, ahogy apánktól tanultuk, ahogy ő is az apjától, vagy talán a nagyapjától. A kerékhez tengely kellett, magyaróbotból kitellett, hogy hat küllő férjen bele, vastag maradt a közepe. Ebbe furtunk hat kis lyukat, hegyes küllő végnek utat, s a küllőket meghasítva bekopácsoltuk a likba. Meghasított küllő végbe hat lapátkát tettünk még be, s ezzel kész is volt a derék, hat lapátú malomkerék. A folyók a régen várta, sebes zúgóját kínálta, hol szűk volt, mint holmi szúrduk, ágas fáinkat leszúrtuk, s rájuk tettük a kereket. Meg is indult, s úgy peregett, akár valami motolla, s vizét megszivárványolta. Hát egyszer csak nő a malom, s egyre nő a csodálat. Roppant kerekek forognak, nehéz kövek nyikorognak. Nagy zsákkal jön egy vénember, tele a zsák búza szemmel, beleönti a garatba, aztán zsákját földhöz csapja. Aztán jön egy ifjú legény, nagy-nagy zsák a hátán, fején. Künt is állnak, tolakodnak, az örletők sokasodnak. Száll a liszt akár a pára, zokog a malom zihálva, s mindez szörnyű leckét rórám, mert hogy én vagyok a molnár. Izzott a nap a küküllőn, mint a tüzes vas az üllőn. Harmatos nyárvégi reggel már ott jártam a beregben. Lábam gyorsan odatartott, hol tegnap hagytuk a malmot. Csorgón csergedezve csorgott, a kereke fürgén forgott. Oly jól tudta, mi a dolga, mintha száz éve ott volna. Hol van az éjjeli csoda? Örletőknek semmi nyoma, s a hatalmas álommalom nem nagyobb, mint a kobakom.
Hát egyszer csak minya mányi, ott terem malom csodálni. Átgázoltak vasszigonnyal, maguk gyártották bizonnyal. Rozsdás szigony a kezükben, halvacsora az ezükben. Martban döfködik a halat, hát havaj egy fenn is akad. Ahogy járnak ott fels alá, egyszer csak a malom megáll. Keresvén a baj okát ott, láttunk egy iszonyú rákot, amilyen senki se látott. Úgy beült a kis malomba, mintha a molnára volna. Az ollója fél tenyérnyi, bajsza vége farkát éri. Malmunk farkával csapdossa, ollójával mind mardossa. Szerencse, hogy mányi s minya cseppet sem volt nyányi minya. Szigonnyal hamar kidobták, s egy nagy kővel lenyomtatták. S amíg minya tüzért szaladt, rőzsét gyűjtöttünk az alatt. Megjött a szén egy csuporban, fát raktam rá, legugoltam. S addig fújtam, míg a lángja meg nem perzselt a falánkja. Aztán a rákot kiszedtük, a kő alól tűzbe tettük, megsütöttük, és megettük. Én kaptam az egyik ollót, még sohasem ettem oly jót. Mányinak jutott a másik, minyának a fogavásik. Neki csak a farka jutott, s nagy mérgesen hazafutott. Ha te is eljöttél volna, tál neked is jutott volna. Ha nem a bajsza, a lába, nem jöttél volna.

0: Mokásmese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Magyarországa malomba a zsákokat, folyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. Szegény állat, már nagyon fáradékony, gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy útjára engedi. A szamár azonban megelőzte a gazdáját, és egy óvatlan pillanatban elillant, az útja Bréma felé vezetett. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, vendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és léget, mint a halálra loholta volna magát. Mi a baj fog meg? Miért léhegsz úgy? Kérdezte a szamár. Ne is foglalkozz velem, nyögte busan a kutya. Öreg vagyok, napról napra gyengülök, vadászni sem tudok már. A gazdám sem veszi már hasznomat, úgy döntöttem, inkább elszököm. De ilyen vén fejjel, ugyan mihez kezdjek, ugyan miből éljek? Tudod mit? Mondta a szamár. Én Brémába tartok, ott felcsapok városi muzsikusnak. Gyere velem, szegődjél be te is a zenekarba. Én majd a lantot pengetem, te megdobolsz hozzá. A kutya elfogadta az ajánlatot, és most már kettesben mentek tovább. Egyszer csak szimatolni kezdett az öreg vadászebb. Egy macska ült nem messze tőlük az út szélén, gírhesen, búsan, akár a hét szűk esztendő. Mit keseregsz, bajszos? Érdeklődött a szamár. Kinek van jó kedve, ha már zörögnek a csontjai? Felelte a macska. Megvénültem, a fogaim kicsorbultak, jobb szeretek már a kályha mögött dorombolni, mint egereket hajkurászni. De a gazdáim hálátlanok, ha már nem tudom megfogni az egeret, már semmire se vagyok jó, azt mondják. Hanem aztán most légy okos, bajtás, mihez kezdjek, miből éljek? Gyere velünk Brémába muzsikusnak. De úgyis jól értesz az éjjeli zenéhez, hasznodat vehetjük a zenekarban. A macskának tetszett a tanács, és velük tartott. Útjuk éppen egy major mellett vitt el. Az udvar kerítésén egy kakas ült, és glorka szakadtából rikoltozott. Hát téged mi lehet? Kérdezte a szamár. Mit rikoltasz, hogy irgalmatlanul? Júj, felelte a kakas. Hiába jósoltam ő időt, holnapra a gazdaszonyom vendégeket hívott, és ráparancsolt a szakácsnőre, főzzön levest belőlem. De én fiatal vagyok még levesbe valónak, hát amíg lehet, kiabálok, ahogy a torkomon kifér. Majd meglátjátok. Inkább gyere velünk, tarajos, biztatta a szamár. Jó móka lesz, Brémába megyünk muzsikusnak. Neked jó hangod van, énekelni is tudsz. Az lesz ám a hangverseny, amit mi adunk. A kakasnak nem kellett kétszer mondani a dolgot, és most már négyesben igyekeztek tovább. Csak hogy Bréma még messze volt, nap pedig már lemenőben, estére éppen csak egy erdőig jutottak el. Elhatározták, hogy ott töltik az éjszakát. A szamár meg a kutya leheveredett egy fa alá, a macska meg a kakas pedig feltelepedett a fára. A macska meghúzta magát az egyik ág könyökében, a kakas azonban felröppent egészen a fa tetejére, onnét messzebbre látni, meg biztonságosabb is a magasban, legalábbis a kakas félének. Mielőtt elaludt volna, tarajos koma szokása szerint körülkémlelt a vidéken. Ahogy így szemlégette a környéket, egyszer csak világosságot látott, nem messze tőlük. Nyomban leszólt a társainak. Amarra valami kis fénycsillag, ott valami háznak kell lennie. Akkor szedjük a sátorfánkat és menjünk oda, mert ez itt nem valami kényelmes szállás, mondta a szamár. Ahol ház van, ott vacsorát is esznek, nekem pedig már el kellene egy-két csont kiváltképpen, ha húsos, jelentette ki a kutya. Én is szívesebben tölteném az éjszakát a kemence patkán, mint a fán, tette hozzá a macska. Fölkerekedtek hát, és elindultak arra felé, ahonnét a világosság látszott. Először csak akkora volt, mint egy mécsvilág, aztán nőtt. Egyre jobban csillogott, és egyszerre csak ott álltak egy kivilágított, betyárt anya előtt. Négyük közül a szamár volt a legnagyobb, oda ment az ablakhoz és benézett. Mit látsz, szürke? Kérdezte a kakas. Mit látok? Terített asztalt, rakva minden jóval, körülötte ülnek és falatoznak a betyárok. Terített asztal, sóhajtott a kakas, ez kellene nekünk. Az ám, mondta a szamár, én is szívesen ülnék a helyükben. Kissé félre vonultak és tanakodni kezdtek, hogyan foghatnának a dologhoz, hogyan ugraszthatnák ki a házból a betyárokat. Addig tanácskoztak, míg ki nem főzték a haditervet. A szamár feltette két elülső lábát az ablakpárkányra, a kutya felugrott a szamár hátára, a macska felkuszott a kutya nyakába, végül a kakas felröppent a macska feje bóbjára. Mikor mindegyikük a helyén

0: volt, a szamár halkan jelt adott, és egyszerűen rákezdtek a muzsikára. A szamár ordított, a kutya ugatott, a macska nyávogott, a kakas kukorékolt. Azzal zsupsz, beugrottak az ablakon át a szobába. A betyárok csak annyit láttak, hogy valami bezúdul az ablakon, rettenetes ordítást, ívalgást, tonítást hallottak, s hozzá iszonyú üvegcsörömpölést. Rémülten ugrottak föl az asztaltól, azt hitték, a ház szakad rájuk, vagy kísérte tönt közibük, ilyetükben felordítottak, és hanyathomlok kimenekültek az erdőbe. A négy cimbora pedig letelepedett az elhagyott asztalhoz. Neki láttak lakomázni, és úgy tömték magukba az ételt, mintha legalább egy hónapja nem ettek volna. Mikor befejezték a vacsorát, fekvőhelyet kerestek maguknak, kioltották a világot, és elpihentek kiki szokása és kedve szerint. A szamár kiment az udvarra, és a szemödombra heveredett, a kutya a küszöbre hasalt, a macska a tűzhelyen alangyos hamuba kuporodott, a kakas megfelült a kakasülőre. Fáradtak voltak a nagy úttól, hamarosan elaludtak. Valamikor éjfél táján a betyárok kimerészkedtek a sűrűből, és elkezdték figyelni a házat. Látták, hogy minden csendes, a lámpa sem ég már, azért mégsem kellett volna hagynunk, hogy ilyen kurtán furcsán kiebrudaljanak minket, mondta a banda vezér. Elküldte az egyik betyárt, kémlelje ki alaposan a házat. A betyár nagy óvatosan odalopakodott az ajtóhoz, fülelt egy ideig, de semmi ezt nem hallott. Nyugalom és békesség volt odabenn. Erre bemerészkedett a konyhába, és mert ott sem észlelt semmi gyanúsat, világosságot akar gyújtani. A macska szeme parázslott a sötétben, a betyár azt hitte, igazi parázs. Oda nyomott hozzá egy szál gyújtóst, hogy tüzet fogjon. De a macska nem vette tréfára a dolgot, fújt egy nagyot, nekiugrott a betyár képének, és össze-vissza karmolta. A marcon a rabló rettenetesen megijedt, ki akart szaladni a hátsó ajtón, a küszöbön azonban belebotlott a kutyába. A vénebb felugrott, mordult egyet. A betyár nagy üggyel bajjal végre kivergődött a házból, és most már csak azt nézte, hogy minél előbb odébb álljon. Elloholt a szemétdom mellett, ott meg a szamár ugott bele egy nagyot a hátsó lábaival. A lármára följött a kakas is, és harciasan lekiabálta a kakasülőről. Kukurikú! A betyár szedte a lábát, ahogy bírta, lélekszakadva rohant vissza a sűrűbe, és lihegve ijedten jelentette a banda vezérnek. A házban egy borzalmas boszorkány ül. Rám fújt és összekarmolta az arcomat. Az ajtónál meg valaki rám kiabált, az udron egy fekete szörnyetek hevert és elkergetett a bunkójával. Fönt a tetőn pedig egy vitéz víraz is azt kiáltotta, hol az a gazember. Örülök, hogy nem hagytam ott a fogamat. Attól fogva a betyárok a háznak még a tájékára sem merészkedtek többé, elköltöztek a környékről is. A brémai muzsikusok meg véglegesen birtokukba vették, és még ma is ott laknak, ha azóta meg nem haltak.
1: Csukás Mese Rádió. Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.

Atlanta, Latvia, nos hogy vesette meg a sorozat, a krimi, meg a rajzfilm, és a foci, csak legyen elég popcorn, úgy igazi a mozi,

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Wolf Nagy Tünde vagyok, ma én olvasok nektek mesét. Mégpedig arról, hogy hogyan barátkozott össze a kis cica és a kis kacsa. Ezt a mesét Bartóc Ilona írta. A sötét erdő szélén állt egy egészen apró házikó. Az apró házikó előtt akkora kert, hogy beesteledne, mire körbejárná az a csöpp kis kacsa, amelyik kora reggel elindult világot látni. Ment a kis kacsa, ballagott csak úgy magában, mert nem volt egyetlen testvérkéje sem. Egy körtef alatt totyogott éppen, amikor szembe jött vele egy magányos kis cica. Jó reggelt, kis cica! Köszönt udvariasan a kis kacsa. Egyedül vagy te is? Jó reggelt, kis kacsa! Viccentett a cica. Egyedül vagyok, de ezen nincs mit csodálkozni. A világon nagyon sok a magányos kis cica, de olyat még senki se látott, hogy egy kis kacsa magányosan sétálgasson. A kis kacsák mindig seregestül totyognak, úgy tudom. Igaz, de én mégiscsak magányos kis kacsa vagyok. Mondd, kis cica, nem akarsz a barátom lenni? Szíves örömest, mondja a kis cica. Kettesben mégis jobban lehet játszani. Legyünk hát jó barátok. Jó, hápogott boldogan a kis kacsa. Először is menjünk úszni. Úszni? Hökkent meg a kis cica. Nem tudok én úszni, egy csöppet sem tudok. Nem nehéz, mesterség, biztatta a kis kacsa a kis cicát. Rádobod magad a vízre, egy-kettőt evezel a talpacskáddal, szárnyacskáddal, és már is úszol. A tollacskádról meg szépen lepereg a víz, csak hogy nekem nincs szárnyacskám. És nem széles a talpacskám, nézd, egészen más, mint a tiéd. És azt hiszem, tollacskám sincs. A kiskacsa alaposabban megnézte a kis cicát, és nagyon nekibúsult. Nem, valóban nincs egy csöpp szárnyacskád, egy csöpp tollacskád sem. Játsszuk inkább azt, hogy fára mászunk, ajánlotta a cica. Kiereszted a karmocskáid, belevágod a fatörzsébe, és kapaszkodsz. Csak hogy nekem nincsenek karmocskáim, búsult a kis kacsa. Nem úszhatunk együtt, nem mászhatunk a körtefára, azt hiszem, nem is leszünk jó barátok. Magányos kis kacsa maradok én mindörökre, te meg magányos cica. Ebben a pillanatban észrevették, hogy feléjük rohan egy fekete kiskutya. Jaj, félek, nyávogott a kis cica. Jaj, félek, hápogott a kis kacsa. Jaj, de félünk, mondták mind a ketten, és félelmükben szorosan összebújtak. A fekete szőrű puli meg elvágtatott mellettük, esze ágában sem volt bántani őket. A puli eltűnt, a kis kacsa meg a kis cica egymásra bámult, aztán így hápogott a kis kacsa. Én ugyan nem tudok veled fára mászni, te ugyan nem tudsz velem a tavon úszni, de itt a körtefa tövében olyan jól tudunk együtt félni. Én azt hiszem, mégiscsak jó barátok leszünk. Igen, ujjongott a cica. Nagyon jó, ha egy magamfajta magányos cica összebújhat a barátjával, amikor éppen fél. Magam is így gondoltam, mondta a kiskacsa, és az ugrándozó cica mellett totyogva folytatta világjáró útját a nagy-nagy kertben.
0: Csukás meserádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukásmese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Sziasztok! Morvai Noémi vagyok. Ma én olvasok nektek. Ismeritek a tündéreket? És szeretitek őket? Nos, ma a tündérekkel ismerkedünk meg. Lakatos Melinda így ír róluk. A magyar néphit tündérei varázslatos lények, akik sokféleképpen jelennek meg a mesékben és legendákban. Gyakran különlegesen szépek, aranyhajjal és a ragyogó öltözékben ábrázolják őket. Varázslatos képességeik vannak, például segítenek az embereknek. Vagy néha próbára teszik, vagy megtréfálják őket, hogy becsületre és bátorságra tanítsanak. A tündérek természeti lények. Az erdei tündérek vigyáznak az erdők és állatok harmóniájára, míg a vízi tündérek például a tavak és folyók lakóira. Tündérországot, ahol ezek a lények élnek, sokszor a tejúttal, vagyis az ég csillagösvényével azonosítják, amelyet a régi magyarok tündérútnak neveztek. És most jöjjön a mese, tündércsók. Egyszer volt, hol nem volt. A Balaton kristálytiszta, mély kék hullámai alatt élt egy gyönyörű tündérleány, Lelle, a tó leghűségesebb őrzője. Lelle hosszú, szalmasárga haját a vízi növények, hínár és békaszőlő puha szálai díszítették. Szeme kékében pedig megcsillant a tó összes árnyalata. A tündérek népe már hosszú idők óta vigyázott a Balatonra, de csak nagyon ritkán mutatkoztak emberek előtt. A víz mélyén élt Lelle családja is, akik hűen óvták a tavat és annak minden titkát. Egy napon Lelle a tó felszínére emelkedett, hogy megcsodálja az alkonyatot. Ekkor figyelt fel egy halászfiúra, aki egy hajó fedélzetéről kémlelte a vizet. A fiú, akit Csanádnak hívtak, éppen a hálóját bontotta, amikor megpillantotta Lellét. A tündérlány tekintete azonnal rabulejtette. Egy pillantás is elég volt ahhoz, hogy úgy érezzék, mintha az egész világ kettesben maradt volna velük. Elveszve a szerelemben, onnantól kezdve minden este titokban találkoztak egy nádasban, hogy meghallgassák a fülemülék énekét. Lelle jól tudta, hogy tündérként nem lehet együtt egy emberrel, hiszen két világ választotta el őket. Elkeseredve mesélte el a történetét a tó mélyén élő családjának. A család legrégebbi tündére, nagyanya, aki már mindent látott és mindenről tudott, végül így szólt. Ha igazán szereted ezt a fiút, három próbát kell kiállnod, hogy emberré válhass. Ha sikerrel jársz, a szerelmeddel élheted le az életed, de ha elbuksz, soha többé nem láthatod őt. Lelle másnap este, amikor a holdfény megcsillant a tó felszínén, elbúcsúzott Csanádtól és megkérte, akármi is történik holnap, sose felejtse el őt. A fiú szíve majd meghasadt a szavai hallatán, de hiába bírta volna maradásra kedvesét. Lelle egy csókkal búcsúzva egy perc alatt eltűnt a víz mélyén. Hazatérve az első próba az igazság próbája várta. Nagyanyja egy apró, áttetsző üvegcsét adott Lelle kezébe, amelyet a Balaton legmélyebb, legcsendesebb pontjáról kellett megtöltenie. Ez a víz nem csak tiszta, de olyan igaz is volt, hogy csak azt találhatta meg, aki tiszta szívvel él. Lelle elindult, mélyen alábukott, és északról délre, keletről nyugatra szelte végig a tavat. Végül a legsötétebb mélységben megtalálta azt a vízcseppet, amely úgy csillogott, mint a hold ezüstös fénye. Az üvegcsét megtöltve visszatért nagyanyához, aki bólintott. Kiálltad az igazság próbáját. A tiszta szív mindig meglátja az igaz utat. A második próba az áldozat próbája volt. Lellének fel kellett ajánlania valamit, ami kedvesebb volt neki minden másnál. Lelle hosszan gondolkodott, végül úgy döntött, megszabadul szépsége koronájától. Egy éles késsel levágta cofját, amely a túl legerősebb hínáraival fonódott feje búbjára. Nagyanya elvette tőle a tincset, majd ismét bólintott. Aki képes áldozatot hozni a szeretetért, annak lelke erős és megingathatatlan. Elérkezett a harmadik, egyben a legnehezebb próba, a bátorság próbája. Lellének fel kellett emelkednie a felszínre, és a legsűrűbb, mindent beborító tejfehér ködöt kellett átszelnie, hogy a tó egyik oldaláról átjuthasson a másikra. Elvesztette látását, hallását, de egy valami mégis ott volt előtte, Csanád arca, amelyet a szívében őrzött. Lelle egyenesen belerepült a köd sűrűjébe, míg nem kitartásával sikerült elérnie a túlpartra. Amikor felbukkant a vízből, nagyanya ott várta, egy égszínű, gyöngyökből font köpenyt tartva a kezében. Kiálltad mindhárom próbát, Lelle. Most már szabadon választhatsz. Tündérként élsz tovább, vagy emberré válsz, és a szerelmeddel maradsz. Lelle anélkül, hogy egy pillanatra is habozott volna, magára öltötte a köpenyt, és rögvest emberré is változott. Emberi alakban, de sugárzó szépségét megőrizve szaladt Csanád felé, aki keseregve, reményt vesztve ült a mólónál. Boldogságuk határtalan volt, és máig is együtt élnek a Balaton egyik partján.
0: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az Ihásznál. Egyszer Mátyás király az országot járta. Egy este vándorlásai közben egy ihásznál állt meg, és kérte, hogy adja már föl bojtárnak. Fiatal ember volt még akkor Mátyás király. Nem kör nekem ilyen nyeszlet kölök, mondta az ihász, de mivel már erősen estére jár, az idő megengedte, hogy ott aludjon nála. Na fiam, fogjál egy birkát, levágjuk, aztán lesz jó vacsora, mondta az ihász. Gondolta, hogy mégiscsak megpróbálja, ha ügyesebb, mint ami ennek kinéz. Akárhogyan kergette, hajszolta a király az állatokat, egyet sem tudott kifogni közülük. Mindegyik kiugrott a kezéből, mert nem tudta, hogy kell megfogni a birkát. Nem hagyján magát a birka sem, ha arra kerül a sor. Az ihász egyből megfogta a birkát, levágta, aztán finom paprikát sőzött a bográsban. No, ösém, akármilyen élhetetlen vagy, gyere csak ide, egyél egyet, van itt elég. Kínálgatta őt, mert jó szívű ember volt. Éhes volt már nagyon a király, alig várta, hogy készen legyen a vacsora. Az ihász bicskájával kiszúrta magának azt a falatot, amelyik sorra következett, de a király csak nézett. Na mi az, fiam, neked még bicskád sincsen? Hát milyen ember vagy te? Kérdezte tőle, de a király csak ümmögött. Megsajnálta az ihász, aztán adott neki valahonnan egy régi kusztorát, ami már semmire sem volt jó, de hát ha semmi sem volt, hát az is jó volt. Nagyon megörült a király, mert szégyelt volna kézzel nyúlni az ennivalóhoz, mikor az ihász olyan szépen evett. Hát így aztán ketten ettek a paprikásból, szemben ültek egymással. Mátyás királynak nagyon megtetszett néhány falat, aztán átnyúlt a bográs másik felére, az ihász elé, és ette a húst. Egy darabig csak nézte az ihász, aztán megsokalta. Megfordította a bicskáját, megfogta a hegyénél fogva, aztán jó nagyot ütött a király kezére. Jegyezd meg, édesöcsém, hogy nem illik a tálba más elé turkálni, mindig csak magad elől legyél, öcsém. Fájt nagyon a keze a királynak, de tetszett neki, amit az ihász mondott, meg amit tett vele, mert neki is járt az udvarban néhány magas rangú úr ebédre, és bizony neki sem tetszett, hogy a tálban eléje vájkálnak. De aztán hajnalban elköszönt az ihásztól, elment hazafelé. Egyszer csak két királyi belső ember érkezett az ihászhoz, király parancsával, és ekkor meg ekkor jelenjen meg előtte. Megmondták az ihásznak, hogy a városban melyik házba kell jelentkezni neki. Főtt a feje az ihásznak, hogy hogyan juthatott ő a király eszébe. Nem csinált ő semmi olyas, amivel megharagította volna a királyt. Mert azt nem gondolhatta, hogy ő olyas tett volna, amiért kitünteti őtet a király. Hát egészen belebetegedett, mire elérkezett a rendelt nap. Bement a megjelölt házba, ott már várta az ihászt két ember. Megtisztálkodott, rendbe hozták teljesen a ruházatát, aztán bekísérték a királyi palotába. Mondták neki, hogy a király ebédre hívatta magához. Nagyon csodálkozott ezen az ihász. Elámult nagyon, hogy milyen fényes gyülekezetbe került. Nem sokat nézelődhetett, mert két udvari ember megmondta neki, hova kell ülnie. Éppen csak ő rá vártak, mert amint leült, a szolgák kihozták az ebédet. Finom birka paprikás volt az ebéd, olyan finom volt, mint amit ő szokott csinálni. Ízlett is nagyon az ihásznak. Nagy hosszú asztal mellett ültek, az asztal fölön a király ült egyedül, de az ihász nem ismert rá, pedig nem messze ült tőle. Szembe vele valami fényes gróf, akire a király nagyon haragudott, mert olyan természetű volt, hogy a másik elé nyúlt, amikor ettek. Most is úgy tett, a király csak nézte. Az ihász is nézte, de csak egy darabig. Eszébe jutott, hogyan kell magyarosan megtanítani az ilyen embert az illendőségre. Fogta a bicskáját, megfordította, és a hegyénél fogva vette a kezébe, aztán jó nagyot ütött a gróf kezére. Tanulja meg, hogy nem illendő más ellé nyúlkálni a tálba. Maga meg ne tanítson engem, kiabált a gróf. De bizony fogadj meg a tanítást, mert én is megfogadtam. szólt oda a király, aki nagyon örült az Iház bátorságának. Az nem járja, hogy csak úgy ráüsön a kezemre, kiabált a gróf. De bizony rá kell a te kezedre ütni, kedves grófom, ha nem jót teszel azzal a finom kezeddel, mondta a király. Ez az ember helyesen tett törvényt. Ilyen közrendű ember nem tett törvényt, egy grófon, kiabált a gróf hangosan. De bizony tett törvényt még a királyon is, ha a király olyat tesz, amit senki sem tehet meg a másik ellen, mondta a király. Felséges uram, királyom, a király szent és sérthetetlen, mondta az Iház. Hogyan bánthatnám én a királyt ilyenért? Hát nem emlékszel rá, amikor adtam neked ezt a kést? Kérdezte a király. Amikor az Iház megismerte, hogy a kést ő adta annak a nyiszlegy gyereknek, amilyen akkor látta a királyt, a lábai elé akart borulni. Ne tedd ezt, jó ember, mert én tanultam tőled, de a gróf úr is tanult, és majd megfizeti neked a tanítást. Akkor a gróf legszebb gyémántos láncát leakasztotta a nyakából, és a juhász nyakába tette. Köszönöm a tanítást, felséges királyom, mondta a királynak, de a király csak azt mondta. Ha én meg tudtam köszönni a tanítást ennek a szegény juhásznak, te is meg tudod ezt tenni, kedves grófom. Addig köszön meg, míg jó kedvem van. A nép jobban tudja, hogy mi az igazság útja, mint a grófok. Ha a népre hallgatsz, mindig jót teszel. Így aztán a gróf megköszönte a juhásznak, hogy illendőségre tanította. Ezért mondta a nép, amikor meghalt Mátyás király, hogy oda az igazság, mert ilyen király sem előtte, sem utána nem uralkodott a népen, mert az uraknak más volt mindig az igazsága, mint a népnek.
0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
2: Csóri Csóka császkál, Csősz Csaba csabai cserepén.
0: Csukás Mese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Boldog a kis katica, hazafele éppen, fekete kis pöccsöcské így számolgatja szépen. Kicsinek is kicsi vagyok, egy pöttyöm van még csak. Ha majd egyszer nagyobb leszek, lesz szám nekem még 6.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Sziasztok! Mészáros Eszti vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának tagja, és örülök, hogy a részese lehetek, mivel nagyon szeretek énekelni és zongorán is játszom. Nagyon fontos számomra a zene. Most viszont nem énekelni fogok, hanem mesét olvasni. Sípos Gyula, angyalos mese. Ha azt hiszitek, hogy az angyaloknak semmit sem kell dolgozniuk, csak kényelmesen üldögélnek a felhő szirén és hárfájuk húrjait pengetve énekelnek, nagyon tévedtek. Nem mintha az angyalok nem tudnának a felhőkön üldögélni és a hárfájuk húrjait pengetve énekelni, de először is honnan van hárfájuk? Az bizony az angyalnak kell elkészítenie, a hárfa húrjai pedig napsugárból vannak. A kellő nap hajnali sugarai még vékonyak, és ha megpendítjük őket, vékony, magas hangon csilingelnek. Aztán, ahogy erősödik a napfény, úgy lesz egyre vastagabb, mélyebb a napsugár hangja is. A déli sugár a legerősebb, az kell a legvastagabb, legmélyebb hangzású húrokhoz. Délután aztán újra vékonyodik a napsugár, de még a hajnali hangja vidáman csilingel, ez inkább borongós, lágy hangzású, máshová kell illeszteni a hárfába. Sok idő, ügyesség és szakértelem kellem egyetlen hárfa felhúrozásához, és akkor még nem is szóltunk a többi hangszerről. A fúvós hangszerekhez a szelet kell megmunkálni. A kis szellő a legjobb a tilinkóhoz, a kis furujához. A klarinéthoz már erősebb szél kell, és az sem mindegyem, hogy északról vagy délről fúj. A déli szél sokkal élesebb hangzású, inkább a részfúvósokhoz használják, igen jó trombita készülhet belőle, míg a keleti szél vidámabb, csacsogó. A nyugati szélből készült fafúvós oboa lágyabban szól, az északi meg dörmög, mint egy medve. A dobokhoz a vihart kell befogni a szerszámok közé, az bizony angyalt próbáló feladat. Egy-egy jó üsdob elkészítéséhez legalább 2-3 angyal szükséges. Egyik a mennydörgés formája, a másik a villámlást kerekíti köré, a harmadik pedig összezárja őket, és ütőt szakít hozzá a felhőkből. Aki még nem próbálta, nem is tudja, mennyi ügyesség és szakértelem szükséges ehhez. És akkor még nem is beszéltünk a kórusról, a folyton egymás köz pusmogó kis angyalkákról, akiket a karmesternek kellene valahogy kordában tartani. Bizony, az angyali munkának se szeri, se száma. Gyönyörködnek a virágok nyírásában, de óvják is azokat. Nevetve futnak versenyt a kis őzikékkel, de ezzel edzik is azokat, hogy egyre gyorsabbak legyenek. Ők vigyáznak minden hegyre és völgyre, falura és városra. Biztos forrásból tudom, hogy amikor egyszer egy tűzhányó kitörni készült, a környék legnagyobb angyala repült oda, ráült a hegy tetejére, és 2 napig el sem mozdult, amíg minden embert ki nem menekítettek a falvakból. Szegénynek a feneke úgy megsült, hogy utána egy 7-ig kenegették gyógyírral a mennyei kórházban. A legnehezebb dolguk mégiscsak az őrangyaloknak van. Nem ők a legnagyobbak, nem is a legerősebbek, de nekik kell a legfigyelmetlenebb és legfegyelmezetlenebb gondozottakkal foglalkozniuk. Velünk, emberekkel. Amikor nem akarsz összepakolni magad után, az őrangyalod belesuttogja a szívedbe, hogy mégiscsak fogj hozzá. De az bizony már rajtad el, hogy hallgatsz rá vagy sem. Ő bíztat, hogy edd meg az ebédet, akkor is, ha nem a kedvenced. Ő áll melletted, ha elkeseredsz és elcsüggedsz, mert ő látja benned a legjobbat. És elő is szeretné csalogatni, hogy erősebb legyél, mint a legerősebb tölgyfa, és vidámabb, mint a legvidámabb cinege. Bizony, ha az angyalok öregedni tudnának, mellettünk úgy összeráncosodnának, hogy vénebbek lennének a legvénebb hegyeknél is. De az angyalok nem ráncosodnak, és nem öregszenek. Tudod miért? Mert csupa-csupa szeretetből állnak. A szeretet pedig akkor is fiatalnak őriz meg, amikor a természet már öregszik. Ezért van az, hogy a nagypapák és a nagymamák tudnak a legjobban játszani az unokájukkal, mert az ő szívük tele van szeretettel, és így hozzáfiatalodik a nagyon szeretett és várva várt unokákhoz.

0: Csukásmeserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, kedves gyerekek! Én Szarvas József vagyok, és most én mondok nektek egy mesét. Gergő Juhász kanala, népmese. Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon át vitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencs levest főztek. Pergelték a szalonnát, hagymát, megpaprikázták, felöntötték, majd száraz tésztát tettek bele. Jó szaga volt az ételnek. Mátyás éhes is volt, fel alá járt a nyeldeklője. Gondolta, meghivatja magát vacsorára. Közelebb lépett hát. Adjon Isten jó estét! Adjon Isten neked is, atyám fia. Mi áradban vagy? Kérdezte a juhos gazda. Mátyás, deák vagyok, szolgálat után járok. Igen, megéheztem. Adnálak-e valami ennivalót? Megfizetném tisztességgel. Szívesen látunk a bográcsunknál. A fizetséggel meg ne gondolj semmit, deák úr. Jut is, marad is. Elkészült a lebbencs, szépen eszegetni kezdtek. Fakanállal meregették a finom levest. Egyszer valami megtetszett Mátyásnak a bogrács másik oldalán, éppen Gergő juhász, a juhos gazda felüli oldalon. Mindjárt odakotort a kanalából. Gergő juhász abban a minutumban jó nagyot koppintott a kezére a fakanalából. Rá is szólt a királyra. Magad elől kanal az édesfiam, nem máshonnan. Mátyás király nem szólt semmit. Gondolta, ezt még visszaadja a juhásznak. Elköltötték a vacsorát, s nyugovóra tértek. Mátyás királynak is igazítottak egy kis vackot a szárnyék oldalánál. Reggel a király tovább állt egy házzal. Egy nap Gergő juhász levelet kapott Budáról. Ekkor a király vendégséget csinál. Úgy készüljön, hogy azon a napon a király hintót küld érte, s viszi őt is a vendégségbe. Na, töprengett szegény Gergő juhász, hogy mi üthetett ő felségébe? Éppen én hiányzom onnan a sok cifra nép közül, amelyik ott Budán lebzsel. Hát, ő a király, ő tudja, gondolta Gergő juhász. A nevezett napon megállt egy fényes hintó a pusztán, Gergő juhászt kereste. Na, ennek felese tréfa? Menni kell, gondolta a juhász. Magára kapta a cifraszűrét, és felkapaszkodott a hintóba. Budán már állt a vigasság. Mátyás király mindjárt meglátta a juhászt, de úgy tett, mintha sosem látta volna. A juhász meg most, hogy így közelről látta a királyt, rémületbe esett. Akármi legyek, hanem ennek sóztam a kezére odahaza. Eljött az ebéd ideje. Az asztalhoz tessékelték a vendégeket. Azt mondta Mátyás, ebb, aki a levesét meg nem eszi. Az urak kanalazni kezdtek. Gergő juhász akkor vette észre, hogy az ő tányéra mellé nem tettek kanalat. Azt gondolta, az asztali szolga megfeledkezett róla. Nem akart, hogy valakit miatta megbüntessenek, hát nem szólt senkinek. Persze a dolog úgy volt, hogy Mátyás adta ki a parancsot, hogy ne adjon a Gergő juhásznak kanalat. Egy kicsit megtréfálja az öreget, amiért a kezére koppintott ott a Hortobágyon. Gergő juhász egy darabig tanástalanul pislogott, mint béka a kocsonyában, aztán a bicskájával lemetszett egy kenyér gyürkéjét, kicsippentette a belét, és azzal kanalazta ki a levest. Amikor a levese elfogyott, ő is felkiáltott.

telefonát, várjál, csörög a telefonom, várjál, ki az? Várjál, várjál, te vagy? Apa, halló, te vagy az? Nem, én az A38, ha jól a gyerekekkel bulizom. Láthatatlan, anya, nem most, nem főz, nem takarít. A tesóm meg tablettát teszik és tableten él. Hogy lehet mindenki ekkora szamár? Apa, tudod mit, inkább zenéljünk tovább, látjunk.

0: Háló, itt Kőhalmi Ferenc beszél.
1: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sárga a kéken.
3: Reggel süt a nap az égen.
2: Szürke a piroson.
3: Este hamu ül a parazson.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok! Engem Pálfi Katának hívnak, és ma én fogok nektek mesélni. Szeretnék bemutatkozni. Színésznő vagyok, és író. Több gyerekek számára készült színházi előadás szövegét írtam már meg, és felnőtt létemre nagy rajongója vagyok a meséknek. Annyira nagy, hogy még tanultam is arról, hogy a világ különböző tájain milyen történeteket hallgatnak szívesen az emberek. Gyerekként az én kedvenc mesém a Rút kiskacsa és az Aranyhajú király kisasszony története volt. De most a mákos tésztáról fogok nektek mesélni. Ez a dolog olyan nagyon régen történt, amikor az emberek még nem ismerték a mákos tésztát. Hiszen nem mondom, akkor is egészen jó ételeket lehetett enni, mert úgy tudom, a diós tortát, meg a csokoládéfagylaltot már akkor is ismerték, hanem hát a mákos tészta még egészen ismeretlen dolog volt. És ezért meglehetősen sajnálom az akkori gyerekeket. Volt akkoriban egy szomorú anyuka, aki egyre azon búsult, hogy a kislánya nem akar enni. Soha se hallott egyebet az Évikéjétől, így hívták a kislányt, se reggelinél, se ebédnél, se vacsoránál, mint nem bírok többet enni. A kávéját megitta reggel Évike, de a vajas zsemlét már ott hagyta. És ha délben ki is kanalazta a levest, bizonyos volt, hogy a húst addig fogja rágni, amíg anyuka megunja a dolgot és felkel az asztaltól. Akkor aztán Évike is felkelt, és a hússal Bundi kutyus lakott jól. Anyuka hiába csinálta a legfinomabb csokoládés tortát a kislányának. Évike legfőjebb udvariasan megnézte, aztán bólintott, és azt mondta, nagyon szép, majd holnap megkóstolom. Hogy aztán a kelkáposztával és a sárgarépa főzelékkel hogyan bánt, azt már el sem mondom neked, hiszen úgy is kitalálod bizonyára. Természetes, hogy ennek nem lett jó vége, mert Bundi úgy meghízott a sok puha csirkehústól és ott hagyott krémes tortától, hogy alig bírta vonszolni magát a kövérségtől, hanem Évike olyan sovány lett, mint egy felkiáltó jel. Akkoriban történt, hogy Évike édesanyja kinn állt egy délelőtt a konyhában és tésztát gyúrt. Szép, szögletes darabokra vágta a tésztát, és az volt a szándéka, hogy finom túrót meg tejfölt fog ráönteni, hadd csúszszék az a túrós kocka. Ekkor látogatóba jött hozzá a nővére, és kiment a konyhába, ahol Évike sápadtan és soványan üldögélt a konyhaszéken. Szent Isten! Csapta össze a kezét a néni, mikor Évikét meglátta. Milyen sovány ez a gyerek! Hiszen el se fér benne az a széles tészta, amit csinálsz, nézett a gyúródeszka felé. Évike édesanyja meglepetten nézett a nénire, aztán a kislányára, és végül a tésztára. Egyszerre valami az eszébe jutott. Tudod mit? Mondta hirtelen. Majd keskenyebbre vágom, hát ha akkor elfér. És valami egészen apró dolgot hintek rá, mákot talán. Az csak elfér benne, ha még olyan sovány is. Azonnal hozzáfogott a tészta metéléshez, és hosszú, keskeny csíkokra vágta az egészet. A nagynéni egy darabig nézte a tésztát is, meg a gyereket is, aztán legyintett. Ez is csak hosszában fér el benne, mondta. Hogyan fért, hogyan nem, nem tudom, de annyi bizonyos, hogy Évike megette a mákos tésztát.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, és most Csukás István bácsi egy meséjét fogom elolvasni nektek. A címe Mirmúr, a gólkirály. Egy pamut gombolya gurult be a szobába a félig nyitott ajtón. Mirmúr, a kandúr szaladt utána, rugdosta, és telitorokból kiáltozott. Passzold le! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról, előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmúr nem törődött vele. Folytatta a rugdosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmúr? Mirmúr Fokhegyről válaszolt. Focizok, én vagyok a gólkirály. A kis csacsi nem értette egészen, de nem akart teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mirmúr olyan fölényesen viselkedett. Gólkirály, gondolta magában. Én még sosem voltam gólkirály. Megvárta, míg Mirmúr közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják? De, felelte Mirmúr, te leszel a közönség. Jó, mondta örömmel a kis csacsi. Mit csináljak? Maradj a helyeden, és kiabálj, felelte Mirmúr. Mit kiabálja? Kérdezte a kis csacsi. Mirmúr türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzold le, meg lőd kapura, meg gól, ennél egy kicsit ugrálhatsz is. Most támadásba lendülök, folytatta Mirmúr, és újra elkezdte rúgdosni a pamutgombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy passzold le, lőd kapura, gól, és ugrált a virág. Tartó. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, és legközelebb én leszek a gólkirály. A sok rúgdosástól a pamut gombolya kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A kandúr azonban annyira beleélte magát a játékba, hogy nem vette észre. És bizony egyszer csak teljesen kibomlott a gombolyag, és Mirmúr belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccanni sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált. Passzod le! Lőd kapura! Mirmúr megzavarodva ráncigálta az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott. A kis csacsi teletorokból bíztatta. Gól! És egy kicsit ugrált hozzá. Mirmúr nagyon dühösen nézett, és rámordult a kis csacsira. Samu, hagyd már abba ezt a buta kiabálást! A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Így is jó, gondolta magában. Én el is hallgathatok, és nézni kezdte a csillárt. Mirmúr egyre dühösebben rángatta, húzgálta a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi odapillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mirmúr vékony, könyörgő hangon megszólalt.
5: Segíthetnél, hallod?
4: A kis csacsi ránézett. Úgy gondoltam, folytatta Mirmúr, hogy megkereshetnéd a szál végét. A kis csacsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét. Megvan, szólt.
5: Bohozd ki,
4: kérte Mirmúr. Legközelebb ugye... Én is lehetek gólkirály, kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mirmúrt. Mirmúr ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos arca volt. Igen, mondta Mirmúr, legközelebb te leszel a gólkirály, én pedig csillant fel a szeme. Gólzsák leszek a híres kapus. Egymásra nevettek. Majd Mirmúr sietve összenyalábolta a pamutot, és kiszaladt vele a szobából.
3: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már.
0: műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
4: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
6: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: Csukás Mese Rádió.
1: Varga Katalin csupa cselbajban van, elmondja Novák Péter. Szemfüles, a róka vándorútja során megpillantott egy elhagyottnak tűnő várat. Csupa csel vár. A váron mindössze ennyi állt. A kapu szinte magától kinyílt. Aha, úgy látszik, ez is valami csel. Ovakodott be rajta Szemfüles. Az udvart üresen találta, de hátul a mosókonyhában hatalmas gőz volt. A mosókonyhában egy hétfejű sárkány mosott. Csipkés alsó szoknyát, sejemköntöst, virágos főkötőt. Jó napot, csupacsel, köszöntötte Szemfüles. A sárkány friss vizet öntött a mosógépbe. A csipkés ruhákat beletette. Nem gondoltam volna, hogy sárkány létedre ilyen holmikban jársz, csodálkozott Szemfüles. Hagyd el, sóhajtott a sárkány. Nem én hordom, hanem aranyhajú Irinkó. Úgy tudtam, hogy aranyhajú Irinkót már elvitte tőled Mirkó királyfi. Persze. De két nap múlva vissza is küldte az apjához. A szépséges aranyhajú királylányt, ámuldozott Szemfüles. A szépséges aranyhajút, bólogatott a sárkány. Nem bírja ki vele senki két napnál tovább. Minden királyfi előbb-utóbb hazaviszi, ha megismeri pukkantságát, nyafkaságát. De hogy került vissza te hozzád? Faggatta Szemfüles a sárkányt, aki cseppet sem látszott csupa cselnek. Ez a munkám, ezért fizet a király. Én elrablom Irinkót, a király pedig jutalmat, vagyis felekirályságát és lánya kezét ígéri annak, aki tőlem kiszabadítja, hiszen tudhatnád, olvastál elég tündérmesét. Valóban olvastam, de azt gondoltam, hogy a sárkányok önként rabolnak királylányt. Sohasem raboltam önként egyetlen királylányt sem. Nem kedvelem őket. A lovaglást, a bajvívást, a vadászatot, azt igen. De hát... Megöregedtem. Valamiből nekem is meg kell élnem, Szemfüles. Így született köztem és Irinkó apja között az egyesség. Minden alkalommal kapok 3 aranytallért. Nem sok, de nekem elég kosztra meg a villanyra. Lakbért nem kell fizetnem. Csajátvárban lakom. És mi történik akkor, ha valaki végleg elviszi Irinkót? Irinkót? Az lehetetlen. Nincs az a királyfő, aki kibírja mellette. Bárcsak engem szabadítana meg tőle valaki. Ennyi, csupa csel. Ez az egyesség bizony nem csupa csel. Vállalhattál volna valami könnyebb munkát is. Hiszen vállalnék én, de mit? Hát, például köthetnél divatos kabátkákat, festhetnél lámpaernyőt, esetleg fonhatnál fűzfakosarat. Csupa csel mind a 7 feje egyszerre kezdett nevetni. Kitűnő ötlet! Kosarat fogok fonni! Szemfüles, ez egy valódi csupa csel lesz! Azzal már is lecsapta a csipkés alsó szoknyát, s futott fel a lépcsőkön, ahogy csak bírja. Aranyhajú Irinkó éppen egy rózsaszín bögrét készült hozzávágni, ám a sárkány nagyot kiáltott. Megállj, Irinkó! Vége az egyességnek! Viszlek haza apádhoz!
2: Tán feleségül akarsz kérni, te szuszi-muszi,
1: gúnyolta Irinkó.
3: Szó sincs róla, kedves hugom, csak éppen befejeztem a királylány rablást. Mától kezdve mulatságosabb munkát végzek. Azzal vitte, táltos paripára ültette az ámultozó királylányt, és elporzott vele a hegyek között.
1: Szemfülesnek annyi ideje sem maradt, hogy körbesétálja a várudvart, a sárkány már is visszaérkezett.
3: Na, ezzel végeztem. Köszönöm, Szemfüles, hogy megmentettél a nagy bajtól. Fogadd el cserébe 3 hajszálamat. Ha bajba jutsz, csak fújd meg, sietek neked segíteni.
1: Csupa csel várára még aznap kikerült az új tábla, kosárfonás, igazi, tündéri nyírfaveszőből önnek is divatos kosaratfonok. Nem telt bele 2 hónap, s a környék minden lakója csupa csel kosarait használta.
3: Mindig ügyes volt ez a csupa csel, sóhajtott az öreg király, a kosárfonásnak pedig valóságos mestere. De Irinkó, az meg Irinkó.
1: Ez pedig annyit jelentett, hogy aranyhajú Irinkó mellé egy újabb sárkányt kellett keresni. Fel is adtak egy apró hirdetést a tündéri hírekbe, és azóta is várják, hát ha akad valaki, aki csekély 3 aranytallérért vállalja csupa csel feladatát. Aki ismer ilyen sárkányt, értesítse őket.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Benedek Elek házasodik a Daru, aki elmeséli nektek Rák Kati.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl, az óperenciás tengeren innét volt egy rengeteg nádas. Rengeteg nádas két szélén egy-egy kis házikó. Az egyikben lakott egy daru egymagában, a másikban egy vadkacsa, az is egymagában. Bizony, egymagában, nagy szomorúságban. Egyszer mit gondol, mit nem, azt gondolja magában a daru, s ahogyan gondolta, úgy el is krúgatta, hely szegény világ, vetett ágy, sem apám, sem anyám e világon, senkim sincsen, pipa dohány sem ér az ilyen élet, folyton unatkozom, sosem múlatozom, én bizony megházasodom. Sokat nem teketóriázott, kicsípte magát kényesen, s elindult egyenesen a nádas túlsó szélére a vadkacsa kicsi házához, ottan be is kopogtatott. Itthon van-e, kacsa nagyság? Itthon vagyok, daru úrfi. Eljönnél-e hozzám feleségnek? Dehogy mennék, daru úrfi. Hosszú a kend lába szára, annál kurtább ám a szárnya. Még megjárna a menése, de lassú a repülése. Ugyan bizony, mit gondoltál, mikor hazúrról elindultál? Hogyha hozzád mennék, nem volna mit ennék. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Hazament búsan a hosszú lábú daru, hullotta könnye, mint a záporeső. Ilyen csúfság nem esett még véle, hogy ő ezt túlélje. De amint elment a hosszú lábú daru, gondolkodni kezdett a kácsa. Ennyi, de nagy bolond voltam, hogy a darut kicsúfoltam. Hát élet az én életem, dehogy élet, ez nem élet. Hely, nincs nagyobb nyomorúság, mint az egyedül valóság. Mit gondolt, mit nem? Elment a daruházához, szégyenkezve beállított hozzá, s mondotta nagy szemérmesen, daru úrfi, itt vagyok, ragyogok, s ha úgy tetszik, örökre itt maradok. Igen, felelte daru úrfi, jó lesz tovább igazodni, nem akarok házasodni. Hely, Istenem, megtartom, hová lett a só tartom? Kitámolygott nagy szégyenkezve kácsa nagysága, csoda, hogy el nem süllyed szégyenletében, de még csodább, hogy meg nem pukkadt mérgében. Egész úton így kesergett magában, nekem ugyan megesett, a szemem majd kiesett, háp, háp, háp, megcsúfolt a hosszú láb. De még tán haza sem ért a kácsa, daru úrfi vakarta a fülettővét, nem a másét, de az övét. Ej, de milyen bolond voltam, hogy a kölcsönt visszaadtam. Itt volt a jó alkalom, s most ölhet az unalom. Nosza, utcu, szedte-vette, lábát nyaka közé vette, meg sem állott odáig, kácsa nagyság házáig. Kopogtatott jó hangosan, beállított nagy hangosan, s mondta, amint következik. Kácsa nagyság, bolond voltam, a dolgot jól megfontoltam, ha úgy tetszik, kis angyalom, legyen meg a lakodalom! Ugyanúgy-e? Szólt a kácsa gúnyosan. Elvennél bizonyosan? Ó, de szép, eszem azt a kis eszét. Fel is út, le is út, arra van a gyalogút. Mit tehetett a rúrfi? Szégyenkezve, leforrázva, elkullogott, s keservesen krúgott, krúgott, krúg, krúg, rí, jaj nekem, bánat az én életem. Mondjam tovább, ne mondjam. Alig ért haza, kácsa nagysága dolgot ismét meggondolta, megfontolta, meghányta, vetette, magát rendbe szedte, s meg sem állott odáig daru úrfi házáig. Kopogtatott, hápogtatott, itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok, de daru úrfi visszavágott. Szurok, murok, petrezselyem, a házasság veszedelem, inkább az unalom, nem lesz lakodalom. Mondjam tovább, ne mondjam, így megyen ez napról napra, hétről hétre, évről évre, daru a kácsához, kácsa daruhoz, folyton járnak, áznak, fáznak, öli őket az unalom, mégsem lészen lakodalom.
0: A házasodik a daru című mesét hallottátok.
2: Sukás mesedárnyék. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Dínyés Soma vagyok, a Magyar Rádió gyermekkórusának a vezető karmestere. Egy szép mesét fogok nektek felolvasni. Csibék tánca a tojásban. Muszorszki zeneműve alapján írta Fodor Veronika. Csibék Viktor mosolyodott el. Azért néha én is festettem vidám dolgokat. Hogy jutott éppen ez az eszedbe? Felkértek egy balett előadás jelmezeinek megtervezésére. A rendező elmesélte, miről fog szólni a darab, s már akkor felfigyeltem a vidámságára. Később volt szerencsém megnézni az előadást is. Papírmasé tojásokba bújtatták a gyerekeket, kikelő csibeként próbálták megtalálni lépteik egyensúlyát. Volt egy tojás, amiből sehogy sem sikerült kikelnie a csibének. Egész teste a tojáshéjban volt, csak lábai látszottak ki belőle, ahogy rémülten szaladgál. Nézzétek, neki nem sikerült kiszabadulnia, kiabálta az egyik napos csibe. A többiek óvatosan fordultak a körbe-körbe szaladgáló tojás felé. Segítsünk neki! Igen, segítsünk! Csoportosultak köré. Csőrükkel csípték és ütötték a tojást, kis szárnyaikkal lögdösték le róla a héj maradékát. Mikor végeztek, rémület lett úrrá rajtuk. Ő más, mint mi, nézett körbe az egyik csibe. Más, más, más, csipogták a csibék, és körbeállták a frissen kikelt csibét, aki meglepetésükre koromfekete volt. Csipogva táncolták körbe a fekete csibét, aki éppen magát nézegette ámulattal. Nem táncolunk veled, rikoltott a hangadó csibe. Talán azért volt ilyen magabiztos, mert ő kelt ki legelőször a tojáshelyből. A többiek nem értették, hiszen a csibe, a fekete színtől eltekintve, pont olyan volt, mint ők. A legbátrabb odament és csőrével rákoppintott a veszekedő csibe fejére, mire az elszégyelte magát, és végül mindannyian együtt körtáncot jártak. Remek darab volt. Persze sok múlott a megfelelő jelmezen is.
0: Csukás meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Jó estét kívánok, Grillus Vilmos vagyok. Nagyon szeretem a madarakat, sok dalt is írtam róluk, de egyszer egy madárról mesét is írtam. Most ezt fogom nektek elolvasni. A címe Kéki, a cinkelány. Kéki, a cinkelány tavasszal született egy nagy kertben, egy faodúban, amit szülei jól kibéleltek puha szőrszálakkal. Jó dolga volt, ha kitátotta a csőrét, mindig megetették hernyóval, pókkal, de egyszer, amikor már 3 hetes volt és enni kért, azt mondták, menj és fogj magadnak. Attól kezdve Kéki maga járt élelem után. Megismerte a kert minden zegét zugát. Sokan laktak benne, bogarak, sünök, madarak, emberek, és még egy macska is. A szülei a lelkére kötötték, vigyázz, a macska nagyon gonosz, ha megfog, felfal. És vigyázz az emberrel is, sose lehet tudni, hogy mit akar. Így hát Kéki vigyázott. Másra úgyse volt gondja, nyár volt, meleg nyár, a leveleken mindig talált elég hernyót, és egy nagy cseréptálban, ki tudja honnan, mindig volt friss víz. Mi kell még egy kék cinkének a boldogsághoz? De hát semmi se tart örökké. Eltelt a nyár, el az ősz is, és egy reggel hóborította az egész kertet. Megjött a tél. A hernyók eltűntek a lehulló levelekkel, Kéki fázott és éhezett. Mi lesz velem? Gondolta. És egy reggel meglátott egy oszlopon egy nyitott oldalú pici házikót, ami teli volt fekete héjú magokkal. Hát ez meg hogy került ide? Körülnézett, de semmi veszélyeset nem látott. Oda röppent, felkapott egy napraforgó magot, és egy közeli ágra telepedett vele. Lábával fogta, csőrével feltörte, és a belsejét kicsipegette. Amikor végzett, már ment is a következőért, és nem csak ő reggelizett ott. Széncinkék, csúszkák, fenyőpintyek, csízek, zöldikék, mind ott süregtek, forogtak a házikó körül. Gyorsan fogyott a mag, és akkor hirtelen megjelent egy ember. Meneküljünk! Kiáltotta, aki először észrevette, és erre ahányan csak voltak, annyi felé röpültek. Kéki egy távolabbi faágára ült, onnan leste, hogy mi történik. Az ember odament a házikóhoz, egy edényből magot töltött bele, majd elment. Hűha, gondolta Kéki, ha az ember teszi ki a magot, akkor lehet, hogy ez csapda, nem megyek oda többet. De hiába határozta el, a hideg és az éhség újra és újra rávette, hogy napraforgó magot egyen. Ám egy napon, amikor éppen ebédelt a pici házikónál, meglátta a macskát. Egy bokor alatt ült, és őt nézte. A tekintete semmi jót nem ígért. Kéki kiabálni kezdett. Vigyázzatok, madarak! Itt van a gonosz macska! És akkor a macska váratlanul megszólalt. Miért volnék én gonosz? Még kérded, mert megfogod és megeszed a szegény védtelen madarakat, és az ember is gonosz ennivalót tesz ki csalétnek, a madaraknak, te meg lesben állsz, hogy megfogd őket. Én csak éhes vagyok, nem gonosz, mondta a macska. Aki nem vigyáz magára, azt megfogom. Az ember meg nem nekem segít, hanem nektek. Etett titeket is, látod? A madáretető oszlopára egy szúrós szederindát tekert, hogy ne tudjak rá felmászni. Na és te nem vagy gonosz? Én gonosz? Kérdezte megdöbbenve Kéki. Te bizony, megeszed a szegény hernyókat, pedig milyen szép kis lepkék lennének belőlük. Ebben a pillanatban megjelent az ember. Sic! Kiáltotta a macskának és tapsolt egyet. A macska felugrott és eltűnt. Kéki is elrepült, és az járt a fejében, amit a macskától hallott. Igaza volna? Ha ő gonosz, akkor én is az vagyok. De hát én csak éhes vagyok. Akkor viszont ő se gonosz. És az ember? Az biztos, hogy nélküle már rég éhen haltam volna. És a macskát is hogy elkergette? Telt múlt az idő, hosszabbodtak a nappalok, megszűnt a hideg. Kitavaszodott. A kis házikóból eltűntek a magok, viszont a fákon megjelentek a levelek, és a leveleken a hernyók. Ez azért egész más, gondolta Kéki, amikor bekapta az első tavaszi hernyót. Ami ilyen finom, az nem lehet gonoszság, döntött el. Különben is, jut is, marad is. Van itt elég hernyó. Már nyitotta a csőrét, hogy bekapja a következőt, de akkor gyönyörű énekszót hallott. Sziszi-szürr, sziszi-szürr. Közelebb repült, és meglátta az énekest. Nagyon csinos volt. Pont úgy nézett ki, mint ő, kék volt a sapkája, sárga a mellénye, kékes a szárnya, de még élénkebb színekben pompázott. Semmi kétség, egy cinke fiú fütyörészett az ágon. Ő is észrevette Kékit, és most már direkt neki énekelt. Sziszi, gurr! Trillázott, aztán udvariasan köszönt. Szép tavaszi napot kívánok, Szürri a nevem, és az öné kisasszony. Én Kéki vagyok. Látom, éppen hernyóra vadászik, csatlakozhatok? Hát persze, mondta boldogan Kéki. Attól kezdve együtt kapkodták a pókok.

0: sokáig törték a fejüket, egymás után bebújtak, és mindjárt tudták, hogy megtalálták a tökéletes fészkelőhelyet. Boldogan simultak egymáshoz, aztán Szürri azt mondta, én hordom, te rakod. Először apró ágakat és fűszálakat hozott, aztán mohát, végül elhullajtott szőrszálakat. Kék is gyűjtötte az építőanyagot, de közben rakta, igazgatta a fészket, amíg olyan nem lett, amilyenben ő is felnőtt. Jöhettek a tojások. Az elsőre még várni kellett egy kicsit, de aztán már gyorsan telt a fészek. Kéki 10 tojásig meg se állt. Végül fáradtan eligazgatta őket, és óvatosan rájuk telepedett. Szürri reggeltől estig hordta neki az ennivalót, és amikor már vagy 2 hete kotlott a tojásokon, Kéki mozgást érzett maga alatt, lenézett. Az egyik tojásból egy kis csőröcske állt ki. Hát megjöttél, gondolta. Csőrével óvatosan ő is bontani kezdte a tojáshéját, amiből nem sokára előbújt egy csupasz kis fióka. Recs! Felrepett a következő tojás. Kéki alig győzte világra segíteni az apró kis madarakat. És már tátogtak is a pici csőrök, a fiókák enni kértek. Ennyi éhes szájat betönni, na az se volt egyszerű feladat, de Kéki és Szürri állták a sarat. Amit csak tudtak, megfogtak hernyót, pókot, lószúnyogot, és vitték a tátogó kicsiknek. Így ment ez vagy 3 hétig. Ez alatt a fiókák megnőttek, megtollasodtak, alig fértek a fészekbe, és egyre jobban tülekedtek az ennivalóért. Aztán egyszer a nagy helyezkedésben az egyik fióka kiesett az odú nyílásán, és lepottyant a földre. Hiába csapkodott a szárnyával, nem tudott még annyira felemelkedni, hogy visszajusson a biztonságos fészekbe. Lett nagy ijegység. Kéki nyugtatgatta a testvéreit, Szürri meg leszállt a földre, és azt mondta kicsinek, ugrálj utánam, tudok egy jó, sűrű kis bozótot a közelben, ott elrejtőzhetsz. Szerencsére a macskának éppen másfelé lehetett dolga, mert nem mutatkozott. Egy-kettőre odaértek, olyan sűrűn nőttek ott az ágak, hogy alig tudtak átbújni közöttük. A fióka addig keresgélt, addig kapaszkodott, amíg jó rejtek helyet nem talált, és Szürri a lelkére kötötte, innen ne mozdulj, már csak 2 nap is kinő az összes tollad, megtanulsz repülni, addig meg ide hordjuk majd az ennivalót. Fücsülünk, ha jövünk. Így is történt. De a szülők egyre jobban elfáradtak, és eljött az a nap, amikor Kéki egyszer csak azt mondta az ennikérőknek, menjetek, és fogjatok magatoknak. De vigyázzatok, a macska nagyon veszélyes, és biztos, ami biztos, az emberrel is legyetek óvatosak. A kék sapkás, sárga mellényes fiókák pedig sorra kirepültek a fészekből. De ez már egy következő történet.
1: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Erígy innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket! Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt, vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon ki szólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát? Gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét neki veselkedett, de másodszor is éppen olyas forma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehunyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket, ott kell legelniük négy teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tovább tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a két sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A harmadik nap ugyanúgy telt, mint az előző. A negyedik nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csakhogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna, kisebbek voltak még a sápatarcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott, azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas fűvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.
2: Hallgassuk együtt a Csukás Meserádiót!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Lázár Ervin, nagyapa meg a csillagok. Nagyapa napközben olyan, mint minden más öregember. Azaz egészen mégsem olyan, mert fütyörészni szokott, és beszélget az almafáival. Kedveseket mondhat nekik, mert az almafák majdnem mindig mosolygósak. De hát ezt nem furcsállotta Babó Titti, mert ha egy kicsit odafigyelt, ő maga is tudott az almafákkal beszélgetni. Egyszerű ez annak, aki tud almafául. Márpedig ők tudtak. Nagyapa is, meg Babó Titti is. Azt nem értette Babó Titti, hogy éjszakánként hova tűnik nagyapa. Mert nagyapa minden áldott este fogott egy hosszú létrát, kalapácsot meg szögettett a zsebébe, és elindult valamerre. Azt sem tudta Titti, mikor szokott nagyapa a létrával hazajönni, mert addigra mindig elaludt. Reggelente néhányszor kérdezte, hogy merre járt az éjszaka, De nagyapa csak mosolygott a bajusza alatt. Még szerencse, hogy Mikka Makka gyakran meglátogatta Babó Tittit. Mert ismeretes, hogy Mikka Makka majdnem mindent tud. Avagy majdnem tud mindent. Esetleg mindent majdnem tud. Megkérdezte hát tőle Titti, tudja-e, hova jár éjszaka nagyapa. Hát nem tudod, ámuldozott Mikka Makka. Nem, mondta Titti. Na jó, elmagyarázom neked. Láttál már csillagos eget?
4: Persze.
3: Azt is láttad már, hogy időnként egy-egy csillag leesik?
4: Láttam, azok a hulló csillagok.
3: És minden nap több is leesik, igaz-e? Folytatta Mikka Makka.
4: Igaz.
3: Ez azt jelenti, hogy egyszer csak elfogynak az égről a csillagok? Ilyet meg Babó Titti.
4: Na látod, mosolyodott el fölényesen Mikka Makka. Azt gondolod, hogy minden nap kevesebb csillag van az égen? Én aztán nem.
3: Nem is gondolhatod, mert nincs kevesebb.
4: Bár nem egészen értem, komorodott el Babó Titti. Minden nap leesik egy csomó, még sincs kevesebb. De nincs ám, mert nagyapa minden éjjel összeszedi a lehullott csillagokat.
3: A létráján fölmászik az égig, és szépen visszaszögezi mindeniket. Babó Titti szájtátva hallgatta Mikka Makkát, csak nagy sokára ocsúdott ámulatából. És mi lesz? Kérdezte suttogva. Mi lesz, ha nagyapa már nem lesz velünk?
4: Ó, te Big Fitz! Nézett rá megrovóan Mikka Makka.
3: Hát nem tudod, hogy nagyapa sohasem hal meg?
4: Az lehet, hogy egyszer majd már nem jár ki az almafáival beszélgetni, meg talán veled se beszélget, velem se,
3: de minden éjjel veszi a létráját, összeszedi a lehullott csillagokat, és mind visszaszegzi az égre. Mindörökké, a világ végezetéig. Bizony, Babó Titti, ilyen nagy apád van neked.
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Tyúkás Mese Rádió. Egy utolsó mese.
1: A Kator király. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy özvegyasszony, s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagudott az özvegyasszony, jó megverte, és elkergette a háztól. A macska elbújdosott a falu végére, és ott nagy szomorúan leült a híd mellé. A híd végén ült egy róka is, lógatta a lompos farkát. Meglátja azt a macska, neki-neki futott, s játszadozni kezd a róka farkával. A róka megijed, felugrik, megfordul. A macska is megijed, hátrál, s felborzolja magát. Így nézték egymást egy darabig. A róka sohasem látott macskát, a macska sohasem látott rókát. Mindegyik félt, de egyik sem tudta, mit csináljon. Végtére a róka szólalt meg. Ugyan, ha meg nem sérteném, nem mondaná meg az úr, hogy miféle nemzetség?
2: Én vagyok a Kator király.
1: Kator király? Soha hírét nem hallottam.
2: Bizony pedig hallhattad volna. Minden állatot meg tudok regulázni. Olyan nagy a hatalmam.
1: Megszeppent a róka, és nagy alázatosan kérte a macskát, hogy legyen vendége egy kis csirkehúsra. Minthogy már délfelé járt az idő, s a macska nagyon ehetnék volt, nem várt két meghívást. Elindultak hát a róka barlangjába. A macska hamar beletalálta magát a nagy uraságba, s örvendett, hogy a róka olyan tisztelettel szolgálja, mintha valóságos király volna. Urasan is viselkedett, keveset szólott, és sokat evett. Ebéd után álomra dőlt, s azt parancsolta a rókának, ügyeljen, hogy senki se háborgassa, amíg alszik. A róka kiállott a barlang szájához strázsálni. Hát éppen akkor ment el ott a kisnyúl. Hallod-e, te kisnyúl? Itt ne járj, mert az én uram, a Kator király alszik. Ha kijön, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megregulálsz, olyan nagy a hatalma. Megijedt a kisnyúl, szép lassan elkotródott, és egy tisztáson, lekuporodva azon gondolkozott, ki lehet az a Kator király. Soha hírét se hallottam. Arra bódongott egy medve is, kérdi tőle a nyúl. Hova megyen?
2: Járok egyet, mert nagyon unatkozom.
1: Jaj, erre ne járj, mert a róka azt mondja, hogy az ő ura, a Kator király alszik, s ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
2: Kator király, soha hírét nem hallottam. Már csak azért is arra megyek, legalább meglátom, milyen az a Kator király.
1: El is indult a medve a róka barlangja felé. Hallod-e, te medve? Kiált rá a strázsa. Itt ne járj, mert az én uram a Kator király alszik. Ha kijő, nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma. Erre a medvének inába szállt a bátorsága, szó nélkül megfordult, és visszatért a kisnyúlhoz. Ott találta a kisnyúllal a farkast és a varjút is. Panaszolták, hogy ők is éppen így jártak. Ki lehet az a Kator király? Soha hírét nem hallottuk, mondták mindjárt. És mind azon tanakodtak, mit csináljanak, hogy megláthassák. Abban állapodtak meg, hogy meghívják ebédre a rókával együtt. Mindjárt el is küldték a varjút, meghívni a vendégeket. Mikor a róka meglátta a varjút, nagy méreggel kifutott, s összeszitta, hogy megint alkalmatlankodik. Eltakarod innen, nem megmondtam már, az én uram a Kator király, ha kijő, majd nem tudod, merre szaladj. Minden állatot megreguláz, olyan nagy a hatalma.
3: Tudom, nagyon jól tudom. Nem is a magam jó szántából jöttem ide, hanem a medve, a farkas és a nyúl küldött, hogy meghívjalak benneteket hozzájuk ebédre.
1: Az már más. Várj egy kicsit. Ezzel bement a róka megjelenteni a dolgot a Kator királynak. Kisvártatva ki is jött, tudtára adta a varjúnak, hogy a király szívesen fogadta a meghívást, elmennek az ebédre, csak tudják hova.
3: Ej, jövök én holnap, értetek? Zselvezetlek.
1: A jó hírre a medve, a farkas és a nyúl ugyancsak felütötte a Laci konyháját. A kis nyulat megtették szakácsnak, mert kurta farka van, és így nem könnyen égeti meg magát. A medve fát és vadakat hordott a konyhára. A farkas asztalt terített és pecsenyét forgatott. Mikor kész volt már az ebéd, a varjú elindult a vendégekért. Egyik fáról a másikra szállott, de nem mert leszállni, hanem csak a fán maradt, és onnan szólítgatta a rókát. Várj egy kicsit, mindjárt készen leszünk, mondta a róka. Csak még a bajszát, Pödri, az én fenséges uram. És csak ugyan végre kijött a kacor király is. Lassan s nagy méltósággal lépdelt elől, de a varjút szemmel tartotta, mert félt tőle. A varjú is megszeppent, csak fél szemmel mert rátekinteni. Egyik fáról a másikra szögdécselt, úgy vezette őket. A medve, a farkas és a nyúl nagy várakozásban volt. Mind azt mondották, vajon milyen lehet a kacor király? Kiki néztek az útra, ahonnan a vendégeket várták. Ott jön, ott jön! Ja, Istenem, merre fussák? Kiáltotta a kis nyúl, és ilyettében neki futott a tűznek. Megpörgölte magát, és ettől olyan bátor lett, hogy fordultában belekapott a farkas képébe, jó végig karmolta. A farkas azt hitte, hogy ez csak a medve tehette véle, és ezért jó képen teremtette a medvét. A medve a kis nyúlnak akarta továbbadni az ütést, de a kacor király találta el, aki éppen akkor ért oda. Mikor látta, hogy a fenséges kacor királyt ütötte meg, úgy megrémült, hogy nyaka közé szedte a lábát. A kacor király meg attól ijedt meg, hogy így nyakon teremtették. Uszgyi hát, ő is futóra. Elröppent ilyetében a varjú is. Most is mennek, ha meg nem álltak.
0: Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Kis párna, nagy párna, ölelgetem, kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye, csókokat ad.

az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap,

párna, ölelgetem. Kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap. Teli hold fénye, csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

hangja száll a fuvolának. Mikor szemed lecsukódik, hallgass, lágy muzsika szólít, egy ház előtt muzsikálnak.

zeng a hegedű húr, hallgatja fent a felhőn túl. Az öreg hold nagy jámborból, s mosolyogva tovább.

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Csukás Mese Rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!